0: pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

van, a Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

veled, hogy bárhová tekertél a gagát keresve, de sehol nem találtad? Tudti javaslatunk van! Töltsd le a telódra a Rádió Gaga applikációt, és használd! A világhálón szintén elérsz minket. www.radiogaga.ro. Ha neked van, a Gaga veled van! Rádió Gaga!

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

kezedben van. Keresd minket a rádiógaga.ru oldalon, vagy használd a rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Tejföldön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: ez történt. Rádió Gaga hírek.
1: Vizsgálati fogságba került a csíkdánfalvi cserben hagyásos gázolás gyanúsítottja. Újabb veszettség gyanús szarvasmarhát azonosítottak Hargita megyében. Kitart az enyhe időjárás. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Mikus Orbán államfő kihirdette a medvekvóta megkétszerezését lehetővé tevő törvényt, miután kétszeri próbálkozásra sem sikerült megakadályozni azt, adja hírül a news.ro. Mint ismert, a képviselőház április 22-én fogadta el döntőházként a törvényt, amely országosan 859 barna medve megelőző célú kilövését teszi lehetővé az idei évre. Végül szeptemberben kapott zöld jelzést a parlamentben a medve populáció kilövési kvótáját megkétszerező törvénytervezet, amely az elnöki kihirdetés után a hivatalos közlönyben való megjelenést követően lép hatályba. Az RMDS által kezdeményezett jogszabály értelmében évente 859 medve kilövésére kerülhet sor megelőzési céllal tudományos populáció felmérés alapján. A tervezet célja az emberi élet és a mezőgazdasági tevékenységek védelme, valamint a medveállomány szakmai és tudományos alapú szabályozása. Előzetes letartóztatásba került az a sofőr, aki a gyanú szerint múlt csütörtök este Csíkdánfalván a 125-ös megyei úton halálra gázolt egy 21 éves nőt, majd elhagyta a baleset helyszínét. A Hargita megyei rendőrség tájékoztatása szerint a csíkszeredai bíróság jóváhagyta az ügyészek kérését, és 30 napos vizsgálati fogságba helyezte a gázoló sofőrt. A rendőrség péntek esti közleménye szerint a rendőrök aznap elfogták, és a csíkszeredai rendőrségre kísérték a 39 éves csíkkarcfalvi gyanúsítottat. A halálos áldozatot követelő gázolásos baleset csütörtök este történt, a 21 éves nő a helyszínen életét vesztette, a mellette lévő két másik nő enyhe sérüléseket szenvedett. Mindhárman az útszélén haladtak, és láthatósági mellény is volt rajtuk. Újabb szarvasmarhánál merült fel a veszettség gyanúja Hargita megyében Csíkszentdomokoson, miközben a múlt héten Csíkrákoson egy borjúról vett minta már pozitívnak bizonyult, közölte az Ager Press-szel dr. István Róbert, a Hargita megyei állategészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője. A Csíkszentdomokosi tehénnél a veszettség klinikai tünetei jelentkeztek, ezért elaltatták. Időközben újabb veszettség gyanús esetet jelentettek, ezúttal Balánbányáról. A településen egy macska bement egy ház udvarára, ahol megtámadott és megharapott két kutyát. A házban élő nő kiment, hogy megnézze, mi történik az udvaron, amikor a macska őt is megtámadta és megharapta, majd elszaladt. A két veszettség ellen beoltott kutyát megfigyelés alatt tartják, a megharapott nőt pedig a veszettség elleni oltóközpontba irányították. Az esettel kapcsolatos további intézkedéseket a Hargita megyei egészségügyi igazgatóság teszi meg. Hárman megosztva nyerték el a 2026-os fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat. Karl Deisseroth, Peter Hegemann és Georg Nagel kapták a tudományos világ legnagyobb elismerését az agykutatást forradalmasító optogenetikai felfedezésekért. A kitüntetettek 12 millió svéd koronán osztoznak a díjat hagyományosan december 10-én. Az elismerést alapító Alfred Nobel halálának évfordulóján adják majd át. A szakemberek szerint ma is túlnyomó részt napsütéses időre számíthatunk adáskörzetünkben, az égbolt a délelőtt folyamán derült lesz, délután azonban megnövekedhet a felhőzet. 19-20 fok körül várhatók a nappali csúcsértékek.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: Október 6-a van, kérem szépen, egy csodálatos kedd, és most már együtt, egy stúdióban jó reggelt köszöntünk mindenkit, és ez a Hármas Szabály.
1: Jó reggelt, drága Szilárd, Berecki Szilit hallottátok Sajpsi Szentgyörgyről. Itt van Nagy Endre és én, Máté Kincső, mindannyian hárman, egy helyen, egy bokban, minden jó lesz, csodás ez a kedd.
2: Annyira őrült ez a kedd reggel, hogy itt még a németek is spanyolul dalolnak és ablatyolnak. Reiner Zonneveld és Gordo együtt. Itt a Loco Loco, hűljetek meg velünk 11-ig.
3: Ez a Hármas Szabály.
4: A maga nem

0: Jó reggelt mindenkinek, még egyszer, és újra, és folyamatosan, és a következő 4 órában, ameddig csak lehet, ugyanis 7 óra elmúlt, most már 9 perccel, és itt vagyunk veletek, szól a 3-as szabály, most már egy stúdióban, úgy szeretem ezeket az alkalmakat, és nagyon szeretem, hogy egyre több ilyen alkalom volt az idén. Sőt, de ez nem volt helyes magyarul, hanem hogy sok ilyen alkalom volt az idén. Ez a nyáron, ami már október, ugye ez a 3.
1: Legalább nem azt mondtad, hogy sok ilyen alkalom lesz tavaly.
0: Igen, például.
2: Az is valami, hogyha ragzás és az időbehelyezés már működik hát, ilyenkor.
0: Majd kávé után.
2: Nem kaptál még kávét? Nem, milyen rossz házigazda vagy?
1: Azt mondja a másik, kapcsolt mikrofonnál, mikor itt készülődünk, hogy ő 8-ig nem kávézik.
2: Ez valami, nekem derogál reggel 8-ig a kávé sztori, vagy
0: Nem, így szoktam meg. Hát ez most ilyen reggel otthon futáson, úgyhogy nem lehet.
3: Ezre nem főtett kávé.
0: Most megérkeztem, így nem tudtam honnan, mit csinálják 8-as szünetbe, érted?
1: Ja, értem.
0: És annyira meg kialakult a rendszer, kezdek megöregedni, 30 felett már nem így megy egyszerűen, hogy hát most 7-kor, most pedig 8-kor, most aztán ki tudja. Megvan 8-as szünetnek ez a rituália, ha máskor nem mit csinálják. Megéheznék hamarabb, és akkor nem 9-kor
2: lennék. Én ezen még mindig csodálkozom, és nem nagyon tudok betelni vele, megbékélni se, ezt is bevallom neked. Derekas, hogy te odahaza reggel indulás előtt nem iszol kávét, ráadásul, ha jól tudom, itt a konkrét tőszomszédságunkban vagy elszállásolva, itt sem adnak kávét korán reggel, vagy hogy?
0: Hát ott mondjuk ilyen porkávé volt, úgyhogy inkább tudtam, hogy Endre itt a finom kávét főz bent.
2: És akkor meg nem kérsz, akkor meg utólag hangosan rinyálsz a mikrofonba.
0: Nem rinyáltam. Csak azt mondtam, hogy még nincs meg az első kávé. De nem, ez csak viccből mondtam, hogy nem főzött Endre.
1: Mondtam már, hogy nincs tej.
0: Hát valamit láttam a töltőbe.
1: Na ez nagyon jó.
2: Azt ne nézd meg közelebb.
1: Az, amit mondtad, az pont egy valami.
0: Na de várjál, akkor van egy jó hírem saját magamnak, ugyanis a szállásra tegnap este vacsorának vettem egy kicsi ilyen feles tejet, és abból maradt még egy decicske. Úgyhogy szünetbe...
2: Mész át, hozod a tejcsit?
1: Akkor úgy volt, hogy este elolvastad magadnak a mesécskét, a meleg tejcsikét megkészítetted?
0: Igen, megnéztem a meccset, de ugyanaz.
2: Engem is érdekel ez, hogy melyik az a vacsora felhozatal, ami tejt kíván maga után.
0: Vannak ezek az instant zapkásák.
2: Jaj, te zapkás... Te zapelyhet reggelizel és zapkását vacsorázol?
0: Nem zapelyhet reggeliztem, mostanában még nem reggeliztem. Igen, de estére úgy megkívántam valami édeset, akartam menni, és megláttam az üzletbe, és ez ilyen nagyon jó. Tudod, felkevered, és aztán utána megkeményedik meg mindenféle. Csak nem volt mikró, ezért a tejet úgy tudtam megmelegíteni, hogy amúgy egy tálkába beleraktam, és beletettem meleg vízbe.
2: Nem már! Tehát forró vízbe áztattad a tálkát, benne a tejjel. Ez nagyon jó, én itt szoktam hűteni, amikor valami túl hideg, vagy túl meleg lesz, igen.
1: Ha lett volna a fürdőkád, akkor játszottál volna ilyet, hogy akkor a vacsorád a kis kacsa, beültél volna a forró fürdőkádba, és úszott volna addig, ameddig felmelegedik.
0: Igen. Na, de ennyi.
2: Na, de jól érzed magad itt. Persze, hoztál egy kicsi meleget nekem, úgy tűnik.
0: Tényleg?
2: Esküldted, hogy ma reggel nincs olyan hű, de rettenetesen vacogós hideg, bár tényleg a torokfájásnál ez nem, azt nem szorul, de köszönjük szépen a Vásárhelyi +2 fokot. Ide 3 székre is ráfér. Milyen komoly terveid vannak ugyanakkor az itt léted alkalmában?
1: Hát azt mondja, hogy a turista, mesélj. Melyik múzeumot fogod meglátni?
2: Nézd, a Csernátoni falu múzeumot megnézed el?
0: Persze, igen. Még mit ajánlotok? Milyen programokat ajánlotok?
2: Hát akkor, hogy haza is beszéljek, mehetünk egyet Vargyas irányába is megnézni a barlagot, ami véletlenül se humorodal, másik csak Orbán Balázs barlag.
0: Igen.
2: Endre, dobjál valamit te is a közösbe.
1: Be tudok dobni a közösbe egy nagyszerű látnivalót, örök muzeális érték nem változik, útjavítás van Dánoktól Csernátonig. Gyönyörűen ki van bójázva, világít a sötétben, még van szemafor is, hogy a félsávon legyen közlekedés, ilyet szerintem ritkán látsz.
2: De megmutathatjuk az új bicikli utat is, az itt van, csak egy köpésre az Olt utcában.
0: Na, ez az Olt utca, ez itt a szomszédban?
2: Igen, az másik és Olt más utca.
1: Itt van egy köpésre, azt tudjuk, hogy Kincső mennyire tud köpni ezt.
0: Igen, 2,5 méter
1: az ágban. 0-30-54-88-88, nagyon jó kedv. Még nagyobb lesz a jó kedv, hogyha játsztok velünk fekete-fehér ebben az órában, regisztrálni lehet. A lista az folyamatosan bővül.
4: Mindenről dumál.

0: Tudod, nincsen. Csak szeretnék szólni, nincsen.
1: Mi?
0: Hát hajnalig még van idő, azt mondták, de most már nincsen. Most már itt a hajnal, és nem csak hajnal, hanem Marika is itt van velünk, úgyhogy jó reggelt, vidám őszi napot kívánok nektek szeretettel. Hát drága Marika, neked is, illetve Simon megjelent. Kicsit aggódtunk Simon érted, a tegnap csak szeretnénk szólni. De most nagyon kedves volt, mert szólt, hogy szeretnék szólni, hogy péntektől egy hetet nem leszek, mert 6 napos Szabin leszek csütörtökig.
2: Ez de jó, vagyok. Tehát eljutottunk oda, hogy nem csak mi jelentjük be, hogyha nem vagyunk egy hetet, hogy ne aggódjanak a hallgatóink, hanem működik ez oda-vissza is ezek szerint.
0: De valóban, hát,
2: nem tudom, Simon, hallgattad-e vissza a tegnapi műsort, azt se tudjuk, hol voltál, de egész komolyan aggódtunk érted.
1: A következő szint az lesz, hogy nem csak, hogy bejelentik, hogy egy hétig nem lesznek, hanem elkéreznek.
2: Nagyon jó.
1: Mint a iskolában. Tanítanéni, holnap az van, hogy a szilvaszedés van, spálinka főzdébe kell utána menni.
0: Hát még egyből nem szabad menni
1: szilvaszedés. Hát a tavalyik most visszük az ideit, leszedjük, és akkor cseréljük a hordókban, tudod.
0: Üha. Na hát jó, oké.
2: Milyen komoly procedúrája van.
0: Nagyon, nagyon. Úgyhogy csinálunk egy táblázatot, mindenkit a hallgatók közül beírunk, és akkor bejegyezzük, hogy mikor mely szabadságra, hogy ne kérjük számon.
2: Így, tehát hogyha eddig az úgy mondtuk, és annak neveztük, hogy ugye névsorolvasás, korán reggelent a hármas szabályban, akkor ez ilyen osztálylétszámfigyelés lesz.
0: Jelenlét ív.
1: Olyan lesz, mint a munkahelyen, hogyha ketten valakik egyszerre mennek ki szünetre, az gyanús lesz. Hova mentek? Eltűnnek egy hétre, de Erika Simonnal eltűnnek, mind a ketten magyarországiak. Nem, egyik németországi, de találkoznak közül. Szóval érted?
2: A Balatonnál randíznak egyet. Ha már Erika, mondjuk el, hogy ma reggel is olyan csodás pirkadatos fotográfiát küldött nekünk, hogy az ő szemszögéből nézve, illetve az ő lencséjén keresztül vizsgálva a világot, egészen szép ez a, nem tudom, őszi, kicsit későn ébred már a nap típusú reggel, úgyhogy köszönjük szépen. Hozzáteszi azt is egyébként, hogy szép jó reggelt, fiatalok, millió puszi a 12. kerületből.
1: Így van, és jött nekünk egy Jónás, nézzétek meg, Ferenc írja, ha jól tudom, igen, azt írja, jó reggelt. Nyár végén egy másik rádiócsatornán a kedvenc rádiós műsorvezetőim elmentek szabadságra. Átkapcsoltam rátok azóta, aztán mikor ők visszaálltak dolgozni, én maradtam veletek. Megcsaltam őket veletek, azóta is titeket hallgatlak, sőt a tegnap egy órára visszakapcsoltam rájuk, így most titeket csaltalak meg velük. Fordult a kocka, írja Ferenc, persze smiley-val, meg mosolyogva. Ferenc, szóljál a plébánosnak, hogy mikor gyonni mész, aznapra ne tervezzen egyebet, mert nagyon sok bevallani valód van.
2: Hát ez már az ilyen klasszikus édes hármasos felállás, nem? Igen, tehát akkor hogy leszünk ezután, Ferenc, azt tiszt ez le. Mert így, hogy országvilág füle hallatára te ezt most bevallottad, muszáj valamilyen úton, módon pontot tenni. Pontosan. A történetre.
0: Önök a családi titkok műsorát hallották.
2: Ludovik üzenetét olvastuk?
0: Nem.
2: Ludovik, jó reggelt kívánunk neked is, mert hogy azt írja nekünk, hogy Pálinkás, jó reggelt, Rádió Gaga, illetve itt van Anikó is, aki azt írja, sziasztok, szép kedreggelt kívánok nektek, sok szeretettel, legyen csodálatos napotok.
0: Így van, Istét is köszöntjük, aki áldott szép reggelt kíván nekünk, aztán Rokmolac is annyit ír, hogy jó reggelt, úgy látszik most nehéz a kávégépes ébredés,
2: ez hosszabb szokott lenni. Üzenetek,
0: igen, illetve Jocó is kellemes napot kíván. Szevasztok mindenkinek, aki itt van velünk, 0735488888, ide írhatok a SMS-t, illetve regisztrálhatok a játékunkra, Fekete-Fehér Igenemre, sőt, 10 nap múlva születésnapja van a Rádió Gagának, éppen ezért ma elkezdjük a játékokat.
2: De nagyon
0: mi van ma, Endre? Ilyen tiszta hangod így reggelkor.
2: Igen, figyelj ide.
1: Mert ittam kávét, nem úgy, mint egy.
2: Ja. Na ez lesz, mekkora nagy pozitív hozadékai vannak. Endre, mitől vagy ilyen lelkes, hogy játszhatunk?
1: Én nagyon örvendek ennek a szülinapnak.
2: Miért?
1: Mert minden szülinap jó.
2: Mert az ünneplés önmagában jó, de tudod, kacsintok nagyokat, hogy vedd észre, mert hogy nyereményeket adhatunk a hallgatóknak.
1: Ja, nyeremények vannak, sőt, elmondjuk aztán, olyan vagány nyeremények vannak, és főnyeremény is olyan van, hogy csak na, egészen Isztambulig lehet buszocskázni, de erről majd még beszélünk, és minden részlet érkezik. Addig is figyeljétek a telefon, mert aztán majd mindjárt fekete-fehér, igen, nem.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 7-től 11-ig a Rádió Gagán.

tényleg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően öt zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Ricky Lee és az I Follow Rivers, 7:30, addig követte a folyókat, szerintem a tengerparton van azóta is, mert mint jól tudjuk, ugye, minden odajukat ki, közben kedves, itt van, jó reggelt kíván, boldog, szép reggelt, ezen kívül azt írja Gyuri, jó reggelt, sziasztok, október 23-án megyek 14 nap Szabira Erdélybe, és leszek 8 napot, Gyuri, látogass meg bennünket is.
1: Figyelj, drága Gyuri, van egy csomó stúdiónk, ahová beköszönhetsz, sőt, arra buzdítunk téged is, apropó, mindjárt fekete-fehér, igen, nem, hogy regisztráljál, lehet nyersz gaga bögrét, és akkor már okod, indokod is lenne beugrani valamelyik stúdiónkban. Jó reggelt, sziasztok, üdv, írja közben nekünk a Laci, illetve Hunor a következő üzenetet küldi. Jó reggelt nektek, ennél jobb hír egy keddi reggelen, hogy egy napon van a születésnapom a Rádió Gagával. Szép napotok legyen, vagy szép napot nektek, írja Hunor. Hát mindenek előtt boldog szülinapot Hunornak.
2: Így van, azt akartam kérdezni, Hunornak akkor ma van a születésnapja? Mert ebből nem jön le az SMS, a rádiónak október 15. Ezt tudjuk, hogy október 15 a rádiónak a születésnapja, 27-dik. Ha Hunornak ma van, attól beleesünk a 10 napba, de akkor istenéletesen drága Hunor.
0: És nem kérdezzük meg, hogy neked is 27-e vagy nem. De mindeközben.
2: Igen, így van.
0: Válaszolt Simon, de igen. Jó. Tegnap szabad napom volt, de köszi, hogy van, akinek hiányoztam. Azt írja, hogy de TikTokon belelestem egy kicsit.
1: Ó, nagyon jó.
0: Nem az élet értelmében, hanem az adásban.
1: Nem, valószínű a műsorban. Igen, csak az a baj ezzel a felállásra, drága Sima, hogy közben mi meg ilyen nagyon erős hiányérzettel maradtunk tegnap 11 óra magasságában, hogy ugye elment 4 órányi műsoridő, sehol egy Simon, sehol egy croissant, sehol egy kávé.
0: Én is voltam már.
1: Ugye, én is megszomlasztam.
0: Nem ettem emocsi croissantot.
1: Na látod, totot. És a itt a rockmalac küld nekünk egy fotót, ahol egyébként a kávé főzőgépe látszik, és egyértelművé tette számukra, hogy kifogyott belőle a víz. Hozzátéve a következő üzenetet, igazad van, Szilárd, kicsit szűkszavú voltam ma reggel, oka van, kávét főztem, de úgy érzem, a mai nap inkább szép voltam, mert 10 percig álltam a kávéfőző előtt, azon elmélkedve, hogy miért nem jön a kávé. Azt hiszem, ma nem én leszek a legélesebb kés a fiókban.
0: Cserébe lehetsz a legnyikorgósabb fiúk a konyhában.
2: De szerintem Rokonac az a tipikus ilyen nagyon mackós reggeli ember, tudod, aki egy hudiba egy bebújik, és akkor így az első órában nem lehet számítani, hogy áll 10 percig a kávéfőző előtt, hogy rohadjon meg a víz, hogy most fogyott el, és akkor egy csomó minden ilyenkor összegyűl.
1: Erről egy óvatos kis rövid vitát azért indíthatunk.
2: Na,
1: én nagyon nem így képzelem el Rokmalacot, hogy hudiba bújik bele.
2: Ha milyen ing, vagy
1: mi? Egy szálsogatjás a rácnak képzelem.
2: A munkahelyén?
1: De munkahelyén nem, ez neki. Otthon van. Ez otthon van, figyelj,
2: igen.
1: Szerintem igen.
0: Otthon ilyen puccos géped van?
2: Mit dolgozol?
1: Rokmalac, ez a céges kávéfőzőt látjuk, vagy az otthonit, akkor induljunk innen.
0: Meg aki fogy az otthoniból, miért nem az a reakció, hogy drágám?
1: Hát valószínű, drágám még alszik, hát csak nem költi fel.
2: Onnan gondolom, hogy céges, hogy Rudolfos a csésze. Mm-hmm. Tehát otthon egy évesző emberig októberben nem veszel egy Rudolfos csészét.
1: Hát ha az van elől a csészés polcon.
2: Hát nem, akkor otthon megkeresed, mert otthon megvan a saját csészét. A munkahelyre bemész, jobbik esetben ott is megvan, ha valaki nem vette el. Ha elvette, akkor az elsőt kiveszed, jelen esetben egy Rudolfos gyönyörű szép csésze.
1: Na nem tudom, ezt a kört akkor gyere tisztázz le.

0: drága rokmalac, hogy hol, mi, merre, hová, hogyan.
1: Nekem az a kérdésem ezzel, hogy ha valaki nem tud rájönni arra 10 perc alatt, hogy nincs víz a kávégépen, szerinted az megnéztem, milyen bögrét vesz a polcra?
2: Mondjuk ez igaz.
0: Én ezért merem megkockáztatni, hogy otthon van, igen. Közben Imola is beköszön hozzánk, a reggeli indító írja nekünk, és egyébként egy gyönyörű szép fotót küld, kis dísztök, őszi hangulatú dekoráció, kávés csésze egész pontosan, és hozzáteszi, hogy szép jó reggelt, hogy vagytok, csodás keddi napot kívánok nektek. Hát jól vagyunk, kedves Imola, persze, köszönjük persze, szépen kérdésedet.
2: Így van, még Margitnak az üzenete idefér gyorsan, jó reggelt, a pecs szedés, ezt nem nekem találták ki, nagyon fáj a vállam, így a Margit, hát ő legalább megvan. Maradjunk ennyibe, hogy legalább megvan. Köszönjük szépen, az SMS-eket írhattok még, de most játszani fogunk egy fekete-fehér igennemet, úgyhogy gyorsan még regisztráljátok, ha lehet. Minderről dumál.

0: szeretett belevinni.
1: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
2: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
3: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szovátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
4: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
5: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
6: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
5: De szuper ötlet!
6: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová. Bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
5: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
9: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
10: Laguna Pizzeria és étterem, az ennivaló barát.
11: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
12: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
11: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
13: Magyar Menny asszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar Mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
14: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
15: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
16: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
15: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
17: Kezdődjön jól az új tanév!
18: A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
19: Társadalmi célú hirdetés. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
20: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
0: reklám után.
20: Ismét slágerek,

0: Fekete.
1: Ki nem mond?
0: Fehér.
1: Ki nem mond?
0: Igen.
1: Ezt sem mond.
0: Nem.
1: Ezt sem mond ki.
0: De kimondhatsz minden mást egy percig, és nyerhetsz.
2: Na kérem szépen, akkor egy fekete fehér igen nemet még mielőtt a nagyszülőnapi játékunk elindulna, azért játszodjunk, úgyhogy keresünk magunknak egy ellenfelet, lássuk ki lesz ő.
3: Hát ha minden igaz, akkor Sándor van itt velünk a vonal túlsó végén. Haló, szia, jó reggelt, kedves Sándor!
4: Szép, jó reggelt!
5: Jó reggelt! Szia, hogy indul a kedd? Mi a reggeli rutin nálatok? Már mindenki ébren, gondolom, főleg te.
4: Így van, a gyermekek elő vannak készítve, indulunk óvodába, iskolába, és én megyek hozzátok a szomszédba, mert ott dolgozok mellettetek a szomszédba.
3: Na, az ott mellettünk mit ilyen Sepsiszentgyörgyi stúdió, vásárhelyi stúdió, gyergyújtsék ki.
4: Sepsiszentgyörgyi.
3: Ó, nagyon jó, akkor javallom, hogy most gyere, mert látod majd élőben Szilit.
2: Igen, csak egy hologram.
3: És mit dolgozol egyébként itt a szomszédságunkban?
4: A programesori hivatalban.
3: Jaj, nagyon szuper. Akkor a jó hír itt mellettünk mindjárt balra. Na, de a jó hír, kedves Sándor, hiszen ugye fekete-fehér igen nem ügyben zargatunk, hogyha ezt a kört most jól viszed, és megnyered a gaga bögrét, akkor útközben munkába menet egész pontosan el is tudod venni a nyeremény bögrédet. Ehhez viszont első körben az kellene, hogy azt hiszem új kört indítunk, válasz, hogy kivel szeretnél játszani.
4: Nagyon nehéz lesz ez a választás, tehát annyira rutinos játékosok vagytok, hogy így kívülről úgy tűnik, hogy nagyon
3: kezdes. Sándor, ez nem olyan, mint az iskolában, hogy nyalizással sokra néz. Na, viccelődünk, de mondd, hogy kivel játszana.
4: Legyen Endre.
3: Endre!
5: Mind ügyesek vagytok, de legyen Endre. Világos, jó, rendben, Sándor. Nézzük meg, hogy megy ez. Jön egy visszaszámláló, utána egy perc kizzadunk, jó? Külön-külön.
4: Jó van.
0: 3, 2, 1. Start!
5: Sándorral játszunk, aki zörget. Mit zörget?
4: Itt van mellettem az egész családom, és éppen a reggeli kakaós csészét mozdította meg izgalmába a nagyobbik fiam.
5: Mindenki kakaózik reggel?
4: Persze. Illetve csak a két fiú. Van egy 7 éves fiam, és egy 3,5 éves fiam.
5: Isten éltessen.
4: Neked, Endre? Köszönöm.
5: Nekem gyerek?
4: Hogy indul a napod?
5: Jaj, a nap az már rég elindult igazából. Már a forgalmi korlátozásnál a dánokon néztem, hogy nehéz nap lesz ez.
4: Sokat ingázol reggelente?
5: Mindig ugyanaz a táv.
4: Honnan jársz?
5: Csernátomból.
4: Messze van Csernátom?
5: Nincs, 30 kilométer sincs összesen. Neked időben mennyi az ingázás, Sándor?
4: Körülbelül 5 perc.
5: Azt nem lehet megmondani.
2: Yes.
5: Ez szándékos volt már a végén, nem legyen.
3: Igen. Nagyon jó. Ez egy baromi jó játék volt. Én azt kell mondjam, olyan feszült csendben figyeltünk itt Szilivel, hogy hopp, mi lesz. Sándor, hamar átved lettél újságírónak. Hát ez baromi ügyesen csináltad.
5: Én nagyon éreztem ezt, hogy ki voltam kérdezve. Meg is lepődtem, igen. Nem tudom, hogy kell válaszolni. Mindig én kérdezem.
3: Nagyon ügyes voltál, és hogyha tényleg ott van az egész család, akkor most újongva rajonghat minden készen. Gratulálunk, meg is nyerted a gaga bögrét, és akkor ahogy predesztináltuk a dolgokat, jövet várunk szeretettel, ugorj be a stúdióba, vedd is át, jó?
4: Rendben, reggelt folyamán bejövő.
2: Na, várunk
5: szeretettel. Szuper, várunk mindenkinek, nagy örömödben még egy extra kakaót. Köszi, hogy itt voltál, sziasztok, szép napot.
4: Én köszönöm a játékot is,
3: hogy itt
4: a sziasztok.
3: Köszönjük, szia.
6: Mindenről dumálunk.

0: mond. Szívből gratulálunk még egyszer Sándornak. Én az előbb egy kis zakatolást hallottam zene alatt. Azt hittem, már ide is ért Sándor, hogy átmegy a bögrén, de lehet még egy kicsit kell várjunk rá. Gyere, gyere!
1: Meg kell így egyszer a kakaós kávéját. Ő is ügyesen, és aztán majd utána, amikor majd dolgozni a munkát, nem szabad elsietni, helyet kell adni másnak is. Úgyhogy regisztráljátok még, mert kezdődik a szülnapi játékunk mindjárt.
2: Így van, arra érdemes csak egy név, telefonszám és a megye, onnan hallgatok, és már is rajta vagytok a nagy születésnapi, egyáltalán nem meglepetés parti listán, de várunk szeretettel. 8-kor hírek mindjárt a Gagán, utána jövünk és folytatjuk a mait.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
8: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem.
9: A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
10: Visszahangosítottam a rádiót.
7: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Ne vessünk a több ezer hallgatóval együtt.
8: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
7: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
11: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
12: Reklám.
13: Júj!
14: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
15: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
16: Bergtor.ro.
17: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
18: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
19: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
0: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
2: Képzeld el, hogy belépsz az érettségi vizsgára, és nem félsz.
10: Nem azért, mert szerencséd van, nem azért, mert minden szót bemagoltál, hanem azért, mert tényleg tudod az anyagot. Ismered az irodalmi műveket, el tudod mondani a saját szavaiddal, mert lesz mondani valód. Ezt szeretnénk megadni neked a My Journey nyelviskolában, hogy magabiztosan érkezz az érettségire. Maradandó tudást építünk a fejedben együtt. Legyen élmény a vizsga.
12: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
13: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Bádogos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
16: Az esküvőtök csak egyszeré, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
20: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség! Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el. Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
21: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
22: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
23: Vízhiányra kell ma számítani Székely udvarhelyen. Elsüllyedt a dróntámadás ért hajó tegnap a Fekete-tengeren, ketten életüket vesztették. Ma is túlnyomó részt napsütéses időnk lesz. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Nikus Ordán államfő tegnap Luka Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Kotrocsöny palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A bolozsán kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök jelölt, akit az elnök kormányalakítással kért fel. A tegnap esti sajtó nyilatkozatában Nikus Ordán azzal indokolta döntését, hogy diplomataként Niculescunak eleve az eltérő álláspontok összehangolása a feladata. Emlékeztetett arra, hogy a külügyi államtitkár az elmúlt 4 évben Románia OECD csatlakozási folyamatát koordinálta, ezért jól ismeri az állami intézmények működését. A pártok azt közölték, hogy elemzik a Niculescuval való kapcsolatot. A beszede ugyanakkor nehezményezte, hogy az államfő újabb miniszterelnök jelölése továbbra is figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat, míg az AUR kijelentette, hogy elutasítják az újabb jelölést. A Harviz RT tájékoztatása szerint meghibásodás történt a város nyest vizet szállító vezetékén. A hiba feltárása és lokalizálása már a tegnap megkezdődött, azonban a probléma pontos helyét egyelőre nem sikerült beazonosítani. A szolgáltató ma reggel folytatja a munkálatokat. Ez idő alatt az ivóvíz előállítása szünetelni fog. Amennyiben a város területén a vízfogyasztás mérsékelt marad, a jelenlegi ivóvízkészlet várhatóan 13 óráig biztosítani tudja az ellátást. Amennyiben azonban a hiba helyének beazonosítása és elhárítása nem sikerül időben, 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás. Az esetleges kiesés először a magasabban fekvő városrészeket érintheti. Feltehetően dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben 2 ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterekkel 11 tengerészt sikerült kimenteni. Az incidens nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében történt. A Petrom OMV által üzemeltetett Pescarus olaj platformtól néhány mérföldnyire.
1: Románia 1-0-ra kikapott Svédországtól a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén, így negyedik találkozóját is pont nélkül zárta. A bukaresti mérkőzés egyetlen gólját a 13. percben Viktor Gyökeres szerezte. A románok a szünet után több helyzetet is kialakítottak, de nem tudtak egyenlíteni. Románia így pont nélkül továbbra is sereghajtó a csoportban, és két fordulóval a vége előtt 4 pont a hátránya az osztályozót érő 3. helyhez képest. Novemberben Lengyelországot kell legyőznie, hogy megőrizze bennmaradási esélyeit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén Nagyszombaton. Az első félidő gól nélkül zárult, majd az 52. percben Tóth Milán megszerezte első válogatott beli gólját. Az ukránok a 83. percben egyenlítettek, de 2 perccel később Csinger Márk is betalált, ugyancsak először a nemzeti csapatban. A magyar együttes ezzel visszavágott a nyitófordulóban elszenvedett vereségért, és pontos 3 pontot szerzett. Márko Rossi csapata november 14-én Grúziában folytatja.
23: A szakemberek szerint ma is túlnyomó rész napos, kellemes őszi idő várható. A hűvös reggel után 19-21 fokos maximumokra számíthatunk. A délutáni órákban erőteljesebb felhősödés is várható.
3: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 8 óra múlt néhány percet, az azt jelenti, hogy indul ebben az órában már nyereménnyel íresben a születésnapi játékunk, mert 27 éves a Rádió Gaga, ebben az órában a Steffi Transcom felajánlásával egy vagány csaptelepet lehet nyerni, csak fel kell venni a telefont, és jót kell kívánni szülinapra.
1: Így van, és hát nem csak jót kívánni, hanem el kell mondani, hogy mi lenne az az ajándék, amit a rádiónak adna az illető hallgató, úgyhogy várjuk a telefonálást, Máté Kincső, Nagy Endre és Berecki Szilvia mikrofonnál.
2: Így, és csatlakozik a csapathoz most Vastag Csaba és Vastag Tomi is, hiszen velük indítjuk a mai második óránkat, jön az Őrizd az álmot.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nemében.

0: Nagyon jó, itt is vagyunk veletek. Mennyi? 12 perccel 8 óra után, úgyhogy jó reggelt kívánunk, nagyon szeretettel. Kaptunk egy útinfót, Sanyi írja, hogy jó reggelt, macit gázoltak Sóvárad végén. Oh. Hoppácska, hoppácska, óvatosan, reméljük, hogy nem történt semmilyen személyes sérülés, illetve...
1: Van még egy forgalmi információ, kis útinfó írja nekünk, Laci, Keresztúr és Nyárátő között, ott a BMW és a Polóval is figyelik a forgalmat. Mm-hmm. Köszönjük szépen.
0: Fáznak. Bocsánat,
1: közben azért bearanyozta reggelünket Rokmalac fotója
0: is. Mondtam, hogy kuckos, hudis.
1: Hudis, tényleg hudis. Na egyébként igen, most azt nem tudom eldönteni, hogy ez akkor a munkahely ott a dosszárokkal a háttérben, vagy
0: hát remélem nem az otthon. Hálózóba.
2: Nem tudom, ki tart ilyen dosszárokat otthon.
1: Én, nekem igen. Vannak.
2: Ilyen teljesen
1: hát persze,
2: rendben,
1: igen, szépen
2: minden.
1: Ott az minden hivatalos papír, ügyesen papírtartóba, mert ennek ez a szép magyar neve, nem azt a dosszában.
2: Vagy irattartó.
1: Sínes dosszié.
2: Sínes dosszié. Igen, tipru fiszkála van.
1: Irattartóba szépen rendszerezve el van téved, de lehet az is egyébként tényleg simán, hogy csak én gondoltam rosszul, és Rokmalac már munkában van. Ez esetben ho-ho-ho-ho, jó munkát.
2: Ránéztél a bögrére, és ezt kellett mondja.
0: Igen. Közben Imola is itt van velünk, bocsáss meg, mit akartam mondani?
2: Semmi, csak azt, hogy már ettől a bögrétől majdnem jön, hogy számoljak, hogy hány nap van még, de engedjük el.
0: Nem, most nem tudom megnézni, meg kell keressem, mert itt most nincsen a laptopom.
1: 88 volt, nem? Akkor van 87.
0: Ez tegnap volt?
1: Tegnap volt?
0: Sokkal nem kevesebb kell legyen, szerintem én 80 körül.
1: Jó, megnézzük mindjárt.
0: Megy meg, akkor beszéltek, megkeresem.
1: Na jó, hát akkor elmondom én helyettet, hogy itt van velünk Imola is, aki korábban már beköszön, most ezt írja, hogy Isten éltesse sokáig a Rádió Gagát. Köszönjük nagyon szépen. Mi fel vagyunk testileg, lelkileg készülve rá, hogy a következő napok a köszöntésekről szólnak, úgyhogy előre is és utólag is köszönet mindannyiótoknak, és ne feledjétek, hát official el is indult, ugye, a mi magunk ünneplősre szabott játékos hete, időszaka, úgyhogy ebben az órában majd lesz játék.
0: 79 nap.
2: Becsúsztunk a 80 alá.
0: Becsúsztunk.
1: Na majd 69-nél vigyorogjuk.
0: 69 karácsony. Endre, van-e valami jó világnapunk már?
2: 69 Xmas. Igen, van, nagyszerű. Ma van, csodálatos október 6-án, amellett, hogy ugye jól tudjuk, hogy így azért nemzeti ünnep környékének kicsikét elcsendesedik a magyar ember október 6-án, de hogyha a világot nézzük gasztró szempontból, ma van a tákó világnapja. Képzeljétek.
1: Azt, de jó! Az finom?
2: A tákó?
1: Igen. Az életben.
2: Az a nagyon fincs, amelyik
1: én
2: ilyen.
1: Tudom, hogy vajon, csak azt kérdeztem, én nem ettem. Ti ettetek Szendével takót.
0: Igen.
1: Én maradtam a burgeremnél már, bocsánat, tehát ami egyszer beváltozott, nem változtatunk.
0: Én nem tudom azt mondani, amit akarok mondani, de 3 napig utána vagyunk.
2: Hát, de mi volt benne?
0: Nem tudom, mi volt
2: nagyon
0: benne.
2: Nagyon vadulcsípős.
0: Egy kicsit ilyen, mondtam, hogy a mexikóit, azt olyan igazi takót csinálnak. Hát az én gyomorról, gyere itt a pocakba.
2: Gyere itt a puci, hozz
0: takót. Nem, aztán nem úgy jött.
1: De mindegyik takó ilyen csípős, vagy azt úgy azért lehet. Egyszer megkóstolnám, komolyan mondom. Nagyon kíváncsi vagyok, csak filmekben láttam, hogy hogyan, miként majszolják. Megnéztem egy csomó videót, hogy készítik el házilag akár kicsi mini pitát, hogy annak olyan formája legyen, hogy a puliszka keverőre reakét terítem.
0: Beteszed akkor kaját a pitába.
2: Amúgy tényleg, te gondoljátok el, hogy az összes ilyen kürtös kalács készítő nagy fa szerkentyűn. A fa szerkentyűn, ez szándékos volt, tudtam, csak lássam, hogy figyelsz. Szóval azon milyen vagány óriási meg a gigatákókat lehetne csinálni.
1: Én megelégszem a kicsi tákóval is, maradjak annyiban. Annak rendje és módja szerint. De ha már itt tartunk, és hogy mi mennyire csípős, aztán majd hadd meséljem el nektek, micsoda sört ittam én márka név nélkül. Mangós csilis sör. Ez ennyire egyszerű, de hát itt jóféle helyi kocsmában kézműves söröket lehet kapni, megkóstoltam, jó volt. No, de tákók napján, világnapján írjátok meg akkor első körben. Ti szeretitek-e, ettetek-e, ha igen, akkor milyen?
3: Rádió Gaga. Mindenről dumál.

0: Jó reggelt mindenkinek, Dezsőnek is. Okay. Egyszer olvasom, és utána megmutatjuk. Bogarötta a füstöl, csodaszép jó reggelt nektek, hallgatóknak, a gerenda a rakás közben is, a gaga szólhat csak. Jó gerendázást, drága Dezső. Na, tél a pálya. Mi szűbűrcsőz?
1: De hallatszik.
2: Mielőtt még a kedves hallgatók a rossz következtetést levonnák, itt azért van kakaó a mai adásban, úgy érzem.
3: Jaj, képzeljétek el, az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy most mit szeretnék jobban beszélni és hálálkodni. Nagyon ügyes, Szilárd! Szóval beszélni és hálálkodni, vagy tényleg inni ezt a csodafinomságot. Képzeljétek el, itt volt Sándor, aki a fekete-fehér igennemben ugye laposra verte Nagy Endrét. És olyan jó
0: nem
3: fej volt.
0: Egyedi.
3: De annyira zseniális volt, egyrészt jött, elvette a nyereményét, amihez még egyszer gratulálunk, de olyan vagány, nagyon jó fej volt. Hozott nekünk kakaós.
2: Igen, emlékeztek, úgy köszöntem el tőle, hogy jó kedvében extra kakaót mindenkinek a nyereményjáték végén, és akkor úgy döntött, hogy a mindenkiben mi is benne vagyunk. Egyébként szeretnék szólni a technikus kollégáknak, hogy teljesen biztonságos körülmények között szűpürtyölnek egyesek, mert én nem. Igen. Mert hogy az ilyen szívószálas, teljesen csöpmentes és folyadékveszély mentes szipürtyölés.
3: Atta írja is, stúdióban, ital?
0: Ez nem ital, ez kakaós kávé.
3: Egyrészt ez édesség. Nagyon fontos letisztázni, hogy ez édesség.
2: Folyékony
3: se az étel, se az ital kategóriában nem tartozik, mert olyan, ha gumicukrot ennénk.
0: Igen.
3: Egy, kettő tényleg nagyon csöpp biztonságos, mert a szívószálas kis lyukas kiszúrásos módszer. El is adhat nekünk.
0: Három cseppes biztonsága rendelkezik.
2: Szárnyas kakaó.
3: Amúgy... Ez nem a másik. Az energiaital.
0: Tudtad, hogy ezt lehet automatizálni, az ilyen szűpürtyölös dobozos ízéket? Ez olyan, mint a régi, mi volt ez? Trompi volt, azt hiszem, hogy itt régebb lehetett, hogy Fruity Fresh-t is lehetett. Ilyenek, nagyon koncentrálok, hogy tudjak így beszélni. De hogy lehet ezt automatizálni, mert ha hogy? Megfújod a szívószálat befele, akkor ugye levegő lesz, az kinyomja, és akkor csak csörög a szádba a kakaó.
3: De én sokkal jobban szeretem szippancsozni.
2: Összejött? Megy, nem megy?
0: Valamiért nem.
2: Valahol szerel a doboz. Nem aló?
0: Majd a tiéddel kipróbálom, mert úgyse iszod meg, úgyhogy azt mondjuk, isszuk mi.
2: Na, mégiscsak meggondolom a dolgot.
3: Elosztjuk? Elosztjuk az Endrét?
0: Persze, jó, már 40 felett nem lehet tekel tejet inni.
2: Otthon a gyerekek hallgatják a rádiót, végre hozzak valamit nekünk is, kakaót. Erre meg ezek ketten.
0: A laktázenzi meg elmentek nyaralni Endrénél.
2: Ez van, az ember bizonyos helyzetben nem kockáztat.
0: De jó.
2: Te magány vagy, de hogy volt a csipostákóval?
3: Minden esetben még egy gyors gondolat, itt tényleg nagyon-nagyon szépen köszönjük Sándornak, igen, aki dolgozik. A szomszédságunkban nagyon jó fej volt, és nagy ellencsikoláson nagyon-nagyon finom a kakaó, márka név és termék megjelenítés nélkül. Ez az eddigi legjobb bóti kakaó, amit ittam, én csak szólok.
0: Igen, amúgy tényleg finom. Tényleg én nem ittam még bóti kakaót egyáltalán.
2: De ez számunkra nem is bóti kakaó.
0: Nem.
2: Ez hallgatói kakaó.
0: Van az a fóbia, vagy nem tudom, hogy mikor valaki csámcsok szűpürcső, vagy valami kesít, hogy a füledből így érzed, hogy ráz a hideg.
3: Ez téged zavar? Hát miért csak most szólsz 4 perc mindjárt, hogy szűrcsöntetek itt a füledben?
0: Hogy örülök, hogy jön a zene?
2: Nem zavar. Enyhén ilyen üveges tekintete van, és koncentrál, hogy ne legyen agresszív, de azon kívül nincs semmi hatása ránézve.
3: Jaj, nagyon jó. Na jól van, kakaós kávét, igen, akkor a pociba, annak rendje és módja szerint, illetve mit még a pociba, persze takót, csípős takót. A pociba meg említettem, igen, azt a jó kis csilis mangós sört, amit ittam a közelmúl. Na, azt nem kéne most megkóstolni a kakaó után, azt hiszem.
0: De milyen finom volt, csípett, mi volt vele?
3: Olyan enyhén pike nem hozta a zseniális mangóízt. Tudjátok, ez ilyen sör, tehát dobozos sör, ilyen szentő sör. És olyan zseniét színében is, tiszta narancssárga mangó, de hogy van az enyhe pikantéria, jaj, nagyon-nagyon gusta. Ajánlom mindenkinek, meg a kakaót is, meg szeretjük Sándort, meg köszi, meg puszi, meg szevasztok.
4: Székelyföld velünk ébred.
5: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: akkor szeressük. Egy jó gyomor mindent megemészt, van belőle szalonnás, vagy töltött káposztás, vagy mondjuk micses flekkenes? Végül is mindegy, kérnék mellé még, vagy két sört is, teszi hozzá Rokmalac.
1: Biztos, ami biztos.
2: Milyen jó lenne, képzeld el, van a tákó, ugye meghajlítják a pitát, és akkor beleraknak egy töltött káposztát.
0: És kész. De minek kell akkor a tákó?
2: Há, hogy legyen takó? Ez igen, ez lenne a székely takó. Mi? Szerintem amúgy jó lenne, nem lehet olyan
0: de
2: rossz.
0: Akkor már inkább egy kicsit, nem tudom, fancyzzünk, nem? Tehát, hogy megcsináljuk a takó cuccot, magát igen. A pitát, és akkor nem a már megtöltött káposztát, hanem csak a darált húsrészt, meg a szacska káposztát, meg egy kicsi néhány finom csülök darabkát, ugye.
2: Tejfölt a tetejére.
0: Kicsi tejfölt a tetejére, tehát, hogy akkor ne az legyen, hogy megspóroljuk. Jó.
1: Amúgy is az külön feladat lenne egy tákóból valami kerek dolgot rakni, mert akkor kell egyensúlyozni vele, tudod, amit egy, vannak ezek az ügyességi játékok, hogy beleteszel bele egy ilyen kis előétel mini fasírtot, egy falusi lagziból, és akkor kell vigyázni, míg az egyiket teszed, a másik ne guruljon le.
2: De most próbálom összerakni, hogy te ezt hogy képzelted el?
1: Micsoda?
2: Tehát, hogy gurul ki egy töltött káposztát?
0: Kicsúszik, nem kigurul, hanem kicsúszik.
1: Az vagy, ha
0: látod azt a videót az interneten?
2: Persze, teljesen logikus amúgy, igen.
0: Azt a videót a neten, amikor kislány nekifog, vagy kislány, nagylány az már, de olyan kislányos feje lesz hirtelen, amikor nekifog hotdogot enni, és az egyik végébe beleharap, és a másik végén plücs, csak az úgy igen. Kicsúszik
2: az,
0: a virsmi.
2: Az fegyvernek számít már. Tehát ráharapsz az elején, és dusfején valaki egy kilője
0: szemét. Azt hittem, egy kicsit így járnánk a tákóba töltött káposztával is.
2: Jó, de még mit lehet lerakni, ami a miénk? Pörköltet, kicsi pöri.
1: Mindenképpen.
2: Nokedlivel.
1: Köröm pörkölt.
2: Rendes pörköltre gondolok. Most itt valami
1: rendes,
2: finom, ilyen jó disznócomból.
1: Akkor pacal pörkölt.
0: Kocsonyát ember.
2: Kocsonyát takó.
0: Hát nem, kocsonyát
2: takó. Igazi... Ez az, megvan.
0: Ha igazi autentikusat szeretnénk, lassan úgyis disznóülős szezon érkezik, hát miért ne próbálnánk ki a kocsonyás takót. De egyébként most viccet félretéve is, egy ilyen reggeli jóféle erdélyi székelyföldi panziós hidegtállal meg lehetne tömni. Kicsi házi vinete, kicsi zakó. Egy-két szalonna darab.
1: Nagyot néznének Zetevára, amikor odaállítanál a reggeli büfé elé egy tákóval, se kezdenéd pakolni mindenféle
0: talán,
1: mi ott van. Kikenném vinetével, vagy zakuszkával az alját, hogy ragadjon.
2: Jó, igen.
1: Mert ugye kell egy ragasztó.
0: Kicsi szalonnát, az ott megtapad.
2: Igen.
0: Kicsi, mit tudom én, házi kolbász, füstölt házi kolbász, kicsi kockára vágva, csak úgy ráhintés vége.
1: És a két végét két kolbászkarikával lezárnád.
0: Jaj, ne folyjon ki.
2: Jó.
0: Kész vagyunk.
2: És mi volt az alján? Az alján zakuszka.
0: Nem,
2: a
0: vinete.
2: Csak a kettő nem passzol.
0: Dehogy nem passzol.
2: Mi a vinete a zakuszkával?
0: Hát,
2: nem?
0: Hogy
1: hát de nem találkoznak egyik arról, másik felül.
2: Így van.
1: Úgyis mindegy helyre.
0: Meg egyébként is a reggeli alatt, ha megeszel egy szelet vinetés kenyeret, és utána egy szelet zakuszkás kenyeret, ugyanaz a végeredmény. Hát ott bent
2: hát a végeredmény ugyanaz, de ott egy, na mindegy. Nekem a micses verzió is tetszik, amúgy a micsis pont bele talál egy tákoslapba. Mustár az aljára, kicsi ketchup is bele a... Ha már nem kell ketchup, mustár elég, és bele akkor a mics. Az is beletalál formailag.
0: Igen, csak akkor még kenyeret kellene enni mellé. Ja.
1: Akkor takó. Igen, jó reggelt írja még nekünk Enikő. Kedvenc műsorvezeteink a takót, a nagylányom ismeri és nagyon szereti, én még nem ettem, de amint lehetőségem adódik, meg fogom kóstolni. Neked is szép napod legyen és jó étvágyat. Most számolj, hogy milyen volt az első takó élmény. Mindeközben ne feledjétek, indul a nagyszerű születésnapi játékunk, 27 éves a Rádió Gaga, és keressük már is az első nyertest, aki lássuk, mit nyer. Rádió Gaga! Minderről tudunk.

0: Sokan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is, és mi ez a szimcogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, neki is leked, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépek

0: Kultúra.ro. Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
1: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Parajdi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
2: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
1: Gamma Electronics.
3: Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
4: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
5: Blautec.
4: Melegre tervezve.
6: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.kötőjel.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
8: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
7: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
8: Mikrokreditlám.ro.
0: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
9: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágere

0: elindul kérem szépen a születésnapi játékunk, mert hogy hamarosan 27 éves a Rádió Gaga, éppen ezért rengeteg nyereménnyel készültünk nektek. Na lássuk, kinek adjuk oda az elsőt.
1: Hát Timának szeretnénk mindenek előtt ajándékot adni, ugye szokásos menetrend szerint nekünk van szülinapunk, mi ünneplünk, de mások kapnak ajándékot. Timea lenne az első szerencsés, akit hogyha sikerül elérni telefonon, akkor nagyon egyszerűen megajándékoznánk.
2: Lássuk, ő mivel ajándékozna meg bennünket, mennyire van ébren a fantázia ebben a reggelben, így könnyű ajándékozni, mert ugye nem kerül csak jó gondolatba és jó szándékba. Haló, haló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Jó reggelt, Timeához van szerencsénk, szia!
3: Igen.
2: A Rádió Gagától hívunk, Máté Kincső, Berecki Szili, Nagy Endre vagyunk.
1: Jó reggelt!
3: Jó reggelt!
2: Regisztráltál a nyereményjátékra, a születésnapi nyereményjátékunkra, Timea.
3: Igen.
1: Na szuper. Timea, hadd kérdezzük meg mindenek előtt. Most ébresztettünk fel, hogy ilyen kis szűkszavú vagy?
3: Nem.
1: Jaj. Na jó, hát akkor...
0: Csak álmoskás a reggel.
1: Lehet, hát még csak korábban,
0: igen. Na figyelj, Timea, hát akkor a játék, hát játék, nem tudom mennyire játék, de az lenne a lényege, hogy mivel Rádió Gaga hamarosan 27 éves, ezért ki kellene találni egy olyan fajta ajándékot, amit mondjuk a rádiónak adnál.
3: Hát szerintem, aminek mindenki örül, az
2: egy utazás. De például elküldenél hármunkat utazni valahova?
0: Melegébb éghajlatra. Menjetek a jó.
2: De hová küldenél? Tényleg kíváncsi lettem. Én mostan el is indultam, már pakolom a fantázia bőröndöt.
3: Hát egy tengertort, az mindenki
1: nagyon
3: szereti.
1: Jó, nagyon jó. Itt nézem közben a kollégákat, mindenki bólogat, abszolút elégedettek vagyunk a tengerparti megoldásra. Hát köszönjük nagyon szépen ezt a fiktív ajándékot. Én a magam részéről maximálisan meg vagyok elégedve vele, hogyha esetleg ide a rádió teljes közössége tudna menni, az lenne aztán az igazi nagy szülinapi közös nyaralás. Ti már nagyon ügyes voltál, köszönjük szépen a kis kreatív ajándékodat. Cserébe természetesen mi magunk is ajándékozunk neked.
0: Így van. Képzeld el, hogy a Steffi Transcom felajánlásával egy darab, nem tudom, hogy van-e házfelújítás, vagy ilyen tervetek, mondjuk a fürdőfelújítás?
3: Hát nincs mostanában, de...
0: Nincs, de vannak olyan eszközök a fürdőben, ami általában elromlik, és ha el tud romolni, akkor el is fog romlani, úgyhogy szeretnénk neked adni egy csaptelepet a cég felajánlásával, amit majd kicserélhetsz, amit majd felhasználtuk, amit majd átszerkeztetsz, hogy csinálsz, amit akarsz vele, jó? Ez most már a tiéd.
3: Rendben, köszönöm szépen.
2: Nem kell várni, hogy a pasasok egy olyan 12-14 hónap alatt megjavítsák a csöpögő csapot, vagy új telepet lehet helyette inkább tenni. Timea, köszönjük, hogy itt voltál, gratulálunk a nyereményedhez, és szép napot legyen, köszönjük a köszöntést.
3: Köszönöm én is.
1: Szép napot, szia.
4: Gratulálunk a Steffi Transcom nyertesének, ahol az otthonépítés kezdődik, Gyergyószentmiklóson a Békény utca 47 szám alatt.
5: Székelyföld velünk ébred.
6: Hármas szabály, 7-től 11-ig.

0: nagy gratula még egyszer témájának. Elfelejtettük megkérdezni, hogy ő milyen takót enne, nem jutott már rá idő, de hál' Istennek itt van Beáta, aki jön egy nagyon jó tippel. Azt mondja, hagymatokány puliszkával, mint takó töltelék. Csodás.
1: Olyan nincs, hogy valamit ne lehessen takóba tölteni ezek szerint. Nyereményjáték lesz még, a szülinapos zajlik egész október 15-ig, regisztrálni is lehet még, és még a mai adásban is sorsolunk valakinek.
2: Pontosan, és milyen vagány nyereményeink vannak még, úgyhogy hajrá, én 0-30-54-88-88, ahogy a kollégák is elmondták, mi megyünk tovább a legfrissebb hírekkel, ezzel folytatjuk most, aztán a műsor második felére várunk titeket.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: Anya, új számom van, bajban vagyok, utalj gyorsan, mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: 27 év nagy idő. Még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
8: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
9: Nagyon szépen köszönöm.
8: Nagyon örülök, tényleg.
7: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730-54-88-88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
10: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
7: Reklám.
11: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
12: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
13: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
12: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
11: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor Color műfüvet is árul.
14: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz. Vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
15: Kész a 10 órai?
16: Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
15: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
16: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
17: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
18: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
19: Várunk a Székely Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
18: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
4: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Paraidi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
1: Gamma Electronics Parajd. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
4: Gamma Electronics.
9: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról, mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
20: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók. Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
21: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méterárú rövidárú üzletbe Székely udvar helye. Kisköved utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
22: A biztonságát keresi, riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
24: Erdélyi magyar restaurátor továbbképző konferencia zajlik városunkban. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben. Az elkövetkező két hétben országszerte átlagosan meleg marad az időjárás. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Bár a virradó éjszaka roalert üzenetet küldtek ki Tulcsa megye északi és keleti részének lakói számára, miután az ukrán határ közvetlen közelében légi célpontokat észleltek. A román légtérbe viszont nem történt behatolás. A Fekete-tengeri 57-es Mihály Kagalnicsánu légibázisról a spanyol légi és űrerő két F-18-as vadászgépe szállt fel, amelyek a megerősített légvédelmi szolgálatot látták el. A légiriadót 2 óra 20 perckor rendelték el, és 3 óra 14 percig maradt érvényben. 26. alkalommal szervezte meg a Házrezső Múzeum az Erdélyi Magyar Restaurátor továbbképző konferenciát, amely tegnap kezdődött és egészen péntekig tart. A 3 nap intenzív szakmai előadások és 2 nap tanulmányút ismeretszerzésre, tapasztalatcserére és baráti találkozásokra biztosít lehetőséget. Ugyanakkor sor kerül az előző év előadásainak tanulmánykötet formájában való megjelenésére, amely motivációként szolgál a konferencia magas a szakmai minőségének biztosítására. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, 2500-nál több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás van. A versenyvizsgák egy része már zajlik, másokat most készítenek elő. A kormány még július 28-án hagyta jóvá az egészségügyi minisztérium által javasolt 7800 helyet 6800 állás betöltését a kórházakban és a közegészségügyi mentőszolgálatoknál. A kórházak azóta fokozatosan hirdetik meg a pozíciókat, mivel egyszerre több ezer versenyvizsga megszervezése jelentős adminisztratív és szervezési feladatot jelent, írja az Adevarul. Az állások feloldására azért volt szükség, mert az egészségügyi intézmények évek óta súlyos szakemberhiánnyal küzdenek. A szakszervezetek szerint a hiány több tízezer betöltetlen állást jelent. A Sanitas 372 egészségügyi intézmény adatai alapján korábban több mint 55 ezer betöltetlen álláshelyről számolt be. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 35 éves férfit, akit 1 kg kokainnal az autójában értek tetten az A1-es autópályán. A kábítószert a járműben kialakított speciális rejtek helyen találták meg a hatóságok, számol be az Observator News. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tájékoztatása szerint a tettenérést követően a DIKOT központi szervezetének ügyészei a férfit őrizetbe vették, a bukaresti törvényszék bírája pedig erre rendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását. Az elkövetkező két hétben országszerte általában meleg marad az idő, bár lesznek átmeneti leülések és helyenként eső, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap közzétett előrejelzéséből. A következő két hétben Erdélyben meleg nappalok várhatók, miközben az éjszakák és reggelek hűvösek lesznek. A nappali csúcsértékek átlagosan 21 és 25 fok között alakulnak, míg az éjszakai minimumok 3 és 5 fok között várhatók. A térségben a hétvégén lehűlés következhet. Szombaton 18-19 fok körüli maximumokra kell számítani.
25: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.

0: 9 óra múlt, kész sok mindenkinek, szevasztok! El is érkeztünk a mai 3-as szabály második egységénél, tartunk, gyertek, játszatok velünk, gyertek, írjatok nekünk, gyertek, legyetek itt velünk, jaj!
1: Félúton vagyunk tehát, egy fele már mögöttünk, a másik fele még előttünk, tart még bennünk a tejereje, kakaóstól mindenestől, Máté Kincső, Berecki Szíri és Nagy Endre lennénk a továbbiakban is.
2: És ha már kakaókor holland, természetesen Armin van Buuren következik, és a Chef Special jön a Larger Than Life. Ezzel a dallal indítjuk a műsor második felét, úgyhogy figyelem, figyelem, figyelem, mert itt rengeteg jó dologról lesz még szó.
3: Ez a 3-as szabály.
4: A maga nemében pára.

0: Nico Santos Shubidubi dala, ez volt itt nálunk a Kagán 9 óra után, nem tudom mi a cím.
1: Why don't you stay? Miért nem maradt? Siri, ez neked szól, miért nem maradt?
2: Én hirtelen besétáltam tátott szájjal, mert nézem, hogy tényleg Shubidubi a dal címe.
0: Nem, csak így szoktam ezt mondani. Na, visszatérve picit SMS falunkra nézzük, milyen helyzet. Szabi írja, hogy éhes lettem, annyi finomságot felsoroltatok a taco kapcsán, igen, illetve Robert azt írja, hogy pálinkás vidám reggelt, a székely taco pitát megkenett kolbászsírral, egy kis tepertyűt bele, kolbászkarikákat, lila hagymát, és egy kis csülök darabot, és kész.
1: De a székely tacóban nem rakasz lila hagymát, csak veres hagymát.
0: Veres hagymát.
2: Ez is igaz, itt nálunk lila hagyma nincsen, csokolom, főleg, hogy a magyarországiaknál a lila hagyma az a tulajdonképpen egy fehér hagyma?
0: Nem, az a vörös hagyma.
1: A vörös hagyma, a fehér hagyma, lila hagyma az a vörös hagyma.
2: Mi van?
0: Igen, kb. Ez van, hogy a fehér hagymájuk a vörös hagyma, meg a vörös hagymánk a lila hagyma.
2: Na jó,
0: igen,
2: engedjük
0: vörös
2: el
0: a külseje, a fehér hagymának a vöröses.
2: Pénztárcámnak üres a belseje, cseré.
0: Üres a belseje!
1: Elseje már.
2: Szabi írja. Jaj, ezt már olvastuk, ugye, amit Szabi írt.
0: Igen, csak nem
2: olvastam. Éhes lettem, annyi finomságot felsoroltatok. Hát akkor mondjuk el még egyszer. Robert is volt olvasva, szuper. Akkor vihar üzenete, szép jó reggelt. Ma reggel is az Egyesült Királyságból jelentkezem. Birminghamből, gyertek, kávézunk, addig kibírrad, aztán kezdődhet a nap. Csodás napot, nagy ölelés, vihar.
1: Vihar, ha látsz, Birminghamben olyan simlédes sapkás sávokat ne kötek egy velük, mert a sorozat
2: az... Hát az nem, az olyan penges sapka, te nem simlédes sapka.
0: Penges sapka. Ez nem az a mici sapka?
2: Nem. Micsoda? A mici?
0: Nem is értek ezt a mici sapka?
2: Meg kell nézem, mici sapka, mici.
0: Hát ez lehet most egy ilyen marosi szleng.
2: Hát kinézem belőled.
0: Hát most ott nőttem fel, mit csinálni, nem tudom meg.
2: Azt te, na látod. Hát ez azért komoly. Miket tudsz te Marosvásárhelyről idehozni?
1: Mit szólsz? Brad Pittnek is van mici sapkája, járt vásárhelyen.
2: Addig, ami nem cici sapkája.
0: Nyugatabbra vagyunk egy kicsit.
2: Melindától érkezik egy kedves üzenet. A teljes csapatot Isten éltesse, és köszönöm, hogy vagytok. Nem csak egy rádió, egy csapat tele pozitív energiával, rengeteg örömmel. Köszönjük szépen, drága Melinda. És egyébként küldött nekünk ilyen AI generálta, ügyes kis rádió gagás köszöntő plakátot. Boldog születésnapot írja még egyszer tehát.
0: Köszi szépen, Melinda. Na, de hogy ha már mesterséges intelligencia, olyan rég beszéltünk róla.
2: Nem? Nekem is van egy jó téma. Így lazán kedden, ugye?
0: Igen. Mármint neked, vagy mi?
2: Nekem is van egy jó AI-os témám, aztán előbb-utóbb az is sorra kerül.
0: Ja, persze, a héten mind AI-ozunk, igen. Hát az a helyzet, hogy miről másról beszél az ember, hogyha most ez foglalja el az életünknek a 80-90%-át, nem?
1: Igen.
0: Tehát most komolyan mondom, de tényleg nem arról szól, hogy mindent meg tudunk csinálni az AI-ja, mindent megkérdezünk az AI-tól, próbáljuk felfedezni ezt az egész mesterséges intelligencia világot. Semmi más nem csinálunk most már.
1: Én azt szeretném, ha legalább annyira tisztában lennénk a valósággal, hogy tisztában lennénk azzal a valósággal, hogy tulajdonképpen mennyi része AI annak, ami körülvesz bennünket.
0: Ez
1: mert
0: az.
1: A legdurvább az, hogy AI-st nem tudtam. Nekem ez esik a legrosszabbul.
2: Igen. És én egyébként ilyen szempontból nagyon üdvözlöm például ezt az új trendet, biztos láttátok, rengetegen sima egyszerű fotóval, kis papírfesznére felírva tartják a papírlapot a kezükben, hogy nem használok AI generált plakátot ugye a különböző tartalmak népszerűsítésére. Én nagyon szeretem ezt a trendet, kicsit arra kell vigyázni, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, de maga az a tény, hogy vannak emberek, akik hangot és szót emelnek a rengeteg AI tartalom ellen, az szerintem egy vagány dolog.
1: Nekem az a kedvencem, hogy mikor vannak ezek a trendek, hogy valaki egy markerrel felírja egy A4-esre, hogy annyira nem akar AI-t, hogy még egy rendes dizájnert se fizet meg egy húsvér embert, hanem akkor inkább megoldja egy markerrel, egy A4-essel, szóval egy kicsit lehet, hogy inkább az kéne, vagy olyan plakátot kéne, amire azt írják, hogy ehhez a plakáthoz az emberi kreativitás és képzés és szakmai tudás volt felhasználva. Lehetőleg pénzért, mert talán ez az, ami egy kicsit elcsúszik az egészből, hogy itt merre megy el ez a történet.
0: Ezek csak ugye a dizájnerek, de mennyi más szakma az, amit most egyáltalán nem tudunk kezelni. Tanulmány következik. 2026. júliusában világszerte megjelent zenék csaknem 40%-a AI-t használ. Erről fogom beszélni. 40%. Erről beszélgetünk majd. 0735488888 írjátok le a véleményeteket.
3: Mindenről dumálunk.

0: a szívem, és most már nekünk is tele a szívünk. 9 óra 20 perckor Honey Beast-et és Paulinát hallgatunk, közben pedig felszalad a szemöldökön Piroska üzenetét olvasva, aki egyrészt segít nekünk, azt mondja, hogy a mici sapka a mütze, azaz a fejlődés szóból származik. Felődjetek ti is, lehetőleg Maros megyeieket is sorsoljatok ki. Szép napot írja Piroska. Drága Piroska, majd szólunk a random.org-nak, hogy centízze be, hogy kik a Maros megyeiek, ugye egy játék alkalmával. Valószínűleg sokkal több marosvásárhelyi vagy Maros megyei játékosra van szükség. A szerencse egyébként előbb-utóbb valószínűleg mindenkit utol ér. Na de vissza éjjel zenékhez, ugye?
1: Így van. Ugye arról van szó, és még miatt neki fogunk itt az SMS-eknek, meg a zenéknek, meg mindenfélnek, hogy még egyszer mondjuk el, lemaradt valaki. 2026. júliusában, július, az 3 hónappal ezelőtt volt, világszerte megjelent zenék, csak nem 40%-a AI-t használ. Jó, ez nem azt jelenti, hogy AI által generált zenét, ezt ne értsük félre, csak hogy van benne egy szóló, van benne egy szakasz a dalszövegben, van benne egy kis ötlet, amit mondjuk az AI generált, de hogy maga az, hogy mesterséges intelligencia ennyire benne van a zenében, ez már egészen elképesztő. Most, hogyha AI zenére gondolunk, akkor egyértelműen kétpólusú dolog, vagy van az, aki ricar és reszeli a gitárját, ezek a zenészek, úgymond, és van az AI zen, amit full AI a generált zene. Ezeket most már azért nagyon nehéz elkülöníteni egymástól is.
0: Jaj, nagyon, és én egyébként pont azt olvastam ma reggel, vagy hogy egyébként forró téma ez is, hogy olyan alkotóknál is, már egyre többen vannak egyébként az élő húsvér alkotók közül is, ugye, akik valamilyen úton, módon, mint annak idején, nem tudom, az autóció megjelenésekor, mint eszköz használják most az AI-t, hogy ők is kötelesek valamilyen úton, módon feltüntetni a kész produktumban azt, hogy igen, ha nem is AI generálta, de hogy az AI által szerkesztett tartalmat hallgat az emberi fül, mert ha nem, egyébként itt elbeszéltük zene alatt, ugye én meséltem nektek más srácok, de akkor hangosítsuk ki, hogy én konkrétan a mai téma vagy témára való felkészülés alatt jöttem rá, hogy néhány hónappal ezelőtt egy olyan dal, amit beajánlott nekem az Insta, a Facebook, én már nem is tudom mi, story dalként, és én azt nagy örömmel bebiggyeztettem, kiderült ma reggel számra, hogy ez egy AI dal volt, és eskü észre nem vettem.
2: Igen, ez a másik, hogy pont ez a szürke zóna, hogy még utolérte volna a szabályozás ezt, hogy fel kell tüntetni, vagy úgy, ahogy az a többi vizuális műnél, vagy plakátnál, vagy bárhol, vagy videónál most már azért kellene jelezni, kellene, fontos, tehát, hogy itt tartunk jelenleg, hogy kellene, de nem biztos, hogy megtörténik, úgy most már a zenékben is, és az a durva, amit te mondasz, hogy én is jártam így, hogy ment egy playlist, amiről úgy generáltam maga után a dalokat, a szolgáltató, a zenestreaming szolgáltató, és jött egy jó szám, olyan jó bánatos hangja volt a csávónak, rendesen együtt is éreztem bele, éreztem a bánatát, meg én is kezdtem gondolkozni, én is éreztem már így magam az életben, hogy elvitt egy irányba rendesen, ahhoz, hogy puff, messze neked balról derült egyből mosógép, az egész csak egy processzor munkája.
1: Igen, és nagyon jó hang, amúgy nagyon jó hangok vannak. Nagyon jó hangok vannak.
0: Igen, csak tudod mi a baj, épp ma reggel beszéltük el, hogy az a baj ezzel, hogy az AI ilyen baromi szexi férfi női hangot, ezek az gyönyörű, rekesztett, mély, nagyon bluesos, nagyon jazzes hangokat így bedobja, hogy ezután meghallasz valakit, ugyanilyen hanggal, és tényleg valódi torokhangból, vagy hangszálainak köszönhetően letolni egy ilyen dalt, és már nem, tehát hogy szkeptikusan állsz oda.
2: Igen, képzeld el. Annak idején egy Vicky Dál, vagy Deák Bill, vagy Charlie, Horváth Charlie megszólalt, hogy hely, jaj, gyanús nekem.
0: Hát, vagy nézzétek meg Olá Iboly a hangja, mennyire szép és szerethető és szexi a maga módján, a maga rekedtségével. Hát, ha most valaki meghallgatja Olá Iboly hangját, és úgy, hogy tudja, hogy van AI, és ezelőtt nem ismerte az ő hangszínét, lehet, hogy jogosan tenni fel a kérdést, hogy élő embere.
2: AI bolya.
1: Például, igen. Na, hát akkor mindenféle véleményt leírhattuk, 0-30-54-88-88, veszel nektek az élményből, hogyha mondjuk rájöztük arra, hogy valami AI generált is van a zenében.
3: Mindenről dumálunk.

0928, ezt írja előttünk a digitális kijelző, és egyébként abban biztosak lehetünk, hogy az imént hallott nagysláger az azért nem volt egy AI generálta dal. Annak ellenére, hogy ugye Szili korábban említette, mert hogy AI zenékről és az azokkal kapcsolatos problematikákról beszélgetünk, Szili korábban említett már néhány számot, én itt hadd idézek nektek szó szerint néhány adatot, ami szerintem azért nagyon-nagyon ijesztő. Ha nézzétek meg, például idén, januárban napi 60 000 volt feltöltés volt AI generálta

0: például míg egy Spotify-on egy egész albumnyi anyag fent van, vagy akár YouTube-on, ahol ugye mi jól tudjuk, hogy minden van, addig van olyan platform, a Deezer például szűrni akarta ezt a dolgot. És azért kellett szűrje, mert nagyon sokan jogdíjakat szedtek be olyan munkából, ami nem is munka volt, hanem hát generál igen, dolog volt. Igen. Tehát jóformán totál csalás, átverés, mert úgy töltötte fel, mint a saját zenéjét. Mert az, hogy valaki kiás, azt mondja, a gyerekek becsülettel, én egy programozó vagyok, jó promptokat tudok adni egy gépnek, és én ebből szeretnék zenét csinálni. Oké, rendben, becsületes voltál, szeretünk vagy nem szeretünk, el lehet dönteni. De az, hogy valaki előáll, hogy hát egy gyerekek, olyan albumot írtam tegnap este a hálószoba sarkában, töltsük fel,
1: volt 40 percem szabad.
0: Jöhetnek a jogdíjak, mindenki szeretni fogja, és közben pedig tényleg csak gépről van szó, az már egy másik szintű gazemberség, bocs, de ezt kell mondja.
2: De biztos, hogy gazemberség, engedje meg, akkor én legyek egy kicsit az ördög ügyvédje. Tehát ha valaki ugyanúgy rászánja az időt, és mit tudom én, megadja a maga ügyes kis promptjait. Nem lehet azt mondani, hogy nem dolgozik a feladat, ne nézz ilyen csúnya szület.
1: De ez nem csúnyán akartalak nézni.
2: Mindjárt fül a bakoncs, én már látom. Szóval tényleg az ördög ügyvédjét játszom. Tehát ha valaki ugyanúgy rászánja az időt, és hogyha valaki, én például tudom, hogy nyomorult ChatGPT-nek mennyi konkrét promptot kell adni, hogy tényleg azt csinálja, amit az ember hiánya akar, elvisz mondjuk alsó hangon fél órát, egy órát az adott személyi életének az idejéből, ennek a végeredménye lesz egy AI dal, amit ő feltölt. Én nem azt mondom, hogy teljes áron, meg teljes értékű, nem tudom, anyagi juttatása, de például az ő munkája ilyenkor nem akar egy kicsit, mármint az gond, ha az is valamilyen formában honorálódik?
0: Nem gond, az csak ne nevezzék zeneszerzésnek, mert itt pont ez volt az én problémám, hogy nem volt megmondva, hogy mi az. Tehát addig, ameddig nyílt kártyákkal játszunk, még el is tudom fogadni, létezzen, szeresse, aki akarja, szeretni, de csak tudjam, hogy mi az.
1: Nekem gond. Én megmondom őszintén, gond. Addig, amíg a zenészek jogdíjakból banikat kapnak, azért, mert valahogy eljuttatják végre egy rádióhoz, aki végre lejátsza a havi háromszor, és kapnak érte banikat, és belefektetnek több ezer lejt az ő stúdiózás legyen, és ez csak a stúdiós része. Ott van mellett a dalszerzés, ott vannak az éjszakák, ott van a tanulás, és nem vegyük előre a hangszertanulást, a 10 év befektetett munkát, pénzt, stb. Ehhez képest egy prompt azért ne kerüljön már pénzbe. Tehát, hogy nem tartom fairnek, hogyha valaki 20-30 évet beleül a zenébe, és ugyanazon a szinten van, mint aki azt mondja estére, hogy hát végül is én elvégeztem
2: hát
1: az
2: IT szakot. Hogy ugyanazon a szinten kell lenni, de hogy valamicske jut és járna annak is, aki mondjuk ilyen formában dolgozik a dalszerzésen. Ez ugyanazt tudod, hogyha megnézzük, mit tudom, egy alkotói folyamatban X személy foglalkozik azzal, hogy konkrétan megkomponálja a zenét, és mondjuk másik személy foglalkozik azzal, hogy hangszeren lejátsza. Menjünk csak klasszikus zenei vonalon. Kapsz X fizut, mint zeneszerző, ennyit, és kapsz X fizut, mint ugye nem tudom, prímás, vagy csellós, vagy zongorista azért, hogy le tud játszani a dolog. Az nem baj, ha a két fizetés nem egyforma, csak valamilyen úton, értelek, módon mindenki megkapja magát. Közben az órára
0: ezzel
2: nézek, hogy fogjam be a szájam, ugye?
0: Egy baj van, ez egy Mozartnak nincsen revolútja. Innen folytatjuk, írjátok meg, mi a véleményetek.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály, 2-től 11-ig. A

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urs zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
3: Jaj, csak már le azt a legyet! Na meg ott egy szúnyog is. És mi ez a cincogás a kamrában?
4: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
5: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld, van miből választani.
0: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek.
6: Blautek.
0: Melegre tervezve.
7: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bombaáron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
8: Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
9: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslak a Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
10: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk.
11: 0786 498 098
10: Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
13: Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
14: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné.
15: A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket.
16: Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
17: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád. Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben. A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
18: Társadalmi célú hirdetés.
19: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
17: ismét slágerek és új zenék.
9: Rádió.

0: Na, néhány zene. Szóval fel vagyunk pörcölködve. Kérdésem, de most őszintén kérdésem.
1: A kérdésedre dühös vagyok.
0: Hát most tartsunk össze.
2: Gyere,
0: most végre egy oldalon állunk, Endre.
1: Az AI írta ezt a kérdést?
0: Igen, most itt be is zárom a ChatGPT-t. Na, azt akartam kérdezni, hogy nektek, ha megtudjátok, hogy AI át a generált zene, úgyhogy nem tudtátok, és csak úgy feldobta a Spotify, elvesz az értékéből?
2: Hát ez most fanyar csavar, mert konkrétan itt vagyok húsvér élő példaként néhány perce korábban, egy órával ezelőtt derült ki, hogy az, amit én
0: jó, de ha rájössz.
2: Baromi jó zenének használt, vagy gondoltam, és használtam sztoriba.
0: Azt akartam mondani, kincs, hogy Kukorica Jancsi is jó zenének talált.
2: Kukorica szintű, nagyon jó zenének gondoltam. Van egy nagyon komoly csalódottság érzésben, nem azt el kell mondjam, tehát kifejezetten kicsi lelkemnek rosszul esik, de hogy az értékéből veszel, hát pont olyan baromi jól hangzik most is, mint ezelőtt fél évvel, ez a probléma.
1: Annyira elvett az értékéből, hogy mikor a Spotify megkérdezte, hogy biztos, hogy nem akarod soha rühös életben még egyszer egy playlisten véletlenül szerepelni az előadó, akkor úgy nyomtam az igent, hogy újra kellett cserélni a telefonon a képernyőt. Szóval
2: ti nagyon haragszatok az AI zenére.
0: Nem az AI zenére haragszunk, mert oké, csinálják, akinek erre van kedve, de én arra haragszom inkább, hogy tényleg azt akarjuk megint elérni valahogy a világ szinten egy picit, hogy ez akkor a zenészektől elvegye a munkát. És a zene az nem munka olyan szempontból, hogy a művészettől, tehát egy festmény sem lesz soha olyan
2: festmény.
0: Tehát
2: az alkotás minősége és miensége és ténye egyáltalán is szerintem parkolópályára került teljesen. Ja. Itt maximum, mint akár commerce, vagy akár nem tudom, szórakoztatóipari termék, hogy mint elfogyasztandó termék állja-e helyét, avagy sem, itt lehet vitázni, de hogy nem alkotás, az a szerintem mindannyian egyetértünk.
1: És akkor legyen feltüntet, vagy nem az. Tehát például a kajában szeretitek, ha írja, hogy mennyi a szintetikus anyag benne, vagy festékanyag, vagy stb. Vagy normális, hogy tudjunk róla. Hát, hogyha a zene a lélek tápláléka, akkor miért nem tüntetjük fel, hogy úgy, ahogy az E654-es festékanyagot feltüntetik, amikor eszed a nagyon finom szörpödet, vagy akármilyen jégkásádot lilára festve, akkor miért ne szerepeljen ez is, hogy fel van. Az más, mész egy liftbe, vagy egy plázába, szól a háttérzene, ott olyan zenék vannak. Ott jó, oké, menjen, nem zavar, de ne üljek be egy filharmoniai koncertre, hogy a végén derüljön ki a műsorfizet utolsó alapján, hogy ez egy AI zene.
2: Engem csak most van egy ilyen kicsit irreális ellenpéldám, de ilyen alapon akkor nézd meg, ha már lelki táplálék és a lélek táplálék, akkor az összes Bibliában leírt történetnél, hol van az a lábjegyzet, ami igazolja, hogy valós-e vagy sem, az, ami ott elhangzik és elolvastatik.
0: Hú, hát az egy merre kanyar volt, kicsit elhúzott a 4G.
2: De komolyan, tehát az is valamilyen szinten egyfajta alkotás, csak nem zenében, hanem sztoriban mesélték.
1: Egyébként szerint azért jó ez, mert ők tudják és hiszik, hogy nem ember írta, csak nem AI.
2: Mert azért nem, na, tehát a bibliai sztorik alapjául, hogyha vesszük egy-két példát, az azért ott konkrétan elmesélt történet. Na, nem tudom, jó vita ez, meg úgy egyáltalán. Lássuk nektek, mi a véleményetek, 07 30 54 88 88.
3: Hármas szabály, hétköznap a Rádió Gagán.

0: AI zenéről beszélgetünk, és még nem is hallgattunk egyet se, sőt, még nem is bontottuk ki rendesen a témát, úgyhogy szerencsére még van egy egész óránk hátra, úgyhogy maradjatok.
1: Lehet az AI könnyebben megtanul zenélni, de úgy nem téved, mint az ember, az biztos. Lehet, hogy ennyi szépség még megmarad az emberi tényezőbe is, hogy minél többet kell tévedni zenészek, hogy tudják, hogy nem gépek vagytok.
2: Na igen, lassan itt tart a világ. Mindeközben 07 30 54 88 88 egészen izgalmas kis vita kezd itt kialakulni nálunk a stúdióban. Gyertek, csatlakozzatok, ti is kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Megyünk tovább, meghallgatjuk a legfrissebb 10 órai híreket, aztán innen folytatjuk.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon. A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
5: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
3: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
5: Viking Kft. A te biztonságodért.
6: Mi lenne, ha 10 hónap alatt a gyengeségedből az erősséged válna?
7: Félsz a román abszolválótól? Félsz, hogy nem lesz meg a 8-as, és emiatt nem jutsz be álmaid gimnáziumába? A MyJourney nyelviskolában nem csak tanórákat kapsz, hanem egy tudatos rendszer, magánóra szintű figyelmet, közösségi motivációt, tudatos versenyfelkészítést 10 hónapon át lépésről lépésre.
6: MyJourney nyelviskola, ahol a gyengeségedből erősség lesz, az erősségedből siker.
5: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a MyJourney nyelviskola.com weboldalra.
8: Júj!
9: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
5: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
10: Bergtor.ro. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
11: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
12: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek!
11: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
13: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen! Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
8: Mitől bömbi a bömbi? Saját tejünktől, saját kezünktől, és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
14: Szeptimia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptimia Pieskavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieskavica? Ugyan már! A Szeptimiában nem kell választanod.
3: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
15: Vízhiányra kell ma számítani Székelyudvarhelyen. Elsüllyedt a dróntámadás ért hajó tegnap a Fekete-tengeren, ketten életüket vesztették. Ma is túlnyomó részt napsütéses időnk lesz. A hírek következnek, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket. Nikus Ordán államfő tegnap Luka Niculescut bízta meg kormányalakítással, miután a Kotrocsöny palotában újabb konzultációkat tartott a parlamenti pártok és frakciók képviselőivel. A bolozsán kormány május 5-i megbuktatása óta a külügyi államtitkár a negyedik miniszterelnök jelölt, akit az elnök kormányalakítással kért fel. A tegnap esti sajtó nyilatkozatában Nikus Ordán azzal indokolta döntését, hogy diplomataként Niculescunak eleve az eltérő álláspontok összehangolása a feladata. Emlékeztetett arra, hogy a külügyi államtitkár az elmúlt 4 évben Románia OECD csatlakozási folyamatát koordinálta, ezért jól ismeri az állami intézmények működését. A pártok azt közölték, hogy elemzik a Niculescuval való kapcsolatot. A beszede ugyanakkor nehezményezte, hogy az államfő újabb miniszterelnök jelölése továbbra is figyelmen kívül hagyja a parlamenti erőviszonyokat, míg az AUR kijelentette, hogy elutasítják az újabb jelölést. A Harviz RT tájékoztatása szerint meghibásodás történt a város nyest vizet szállító vezetékén. A hiba feltárása és lokalizálása már a tegnap megkezdődött, azonban a probléma pontos helyét egyelőre nem sikerült beazonosítani. A szolgáltató ma reggel folytatja a munkálatokat. Ez idő alatt az ivóvíz előállítása szünetelni fog. Amennyiben a város területén a vízfogyasztás mérsékelt marad, a jelenlegi ivóvízkészlet várhatóan 13 óráig biztosítani tudja az ellátást. Amennyiben azonban a hiba helyének beazonosítása és elhárítása nem sikerül időben, 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás. Az esetleges kiesés először a magasabban fekvő városrészeket érintheti. Feltehetően dróntámadás miatt tűzütött ki egy török zászló alatt közlekedő gabonaszállító hajón a Fekete-tengeren tegnap. A román hatóságok több mentőhajót és helikoptert küldtek a helyszínre, az incidensben 2 ember meghalt, közölték a román hírforrások. A román belügyminisztérium közleménye szerint a hajó elsüllyedt, de helikopterekkel 11 tengerészt sikerült kimenteni. Az incidens nemzetközi vizeken Románia exkluzív gazdasági övezetében történt. A Petrom OMV által üzemeltetett Pescarus olajplatformtól néhány mérföldnyire.
16: Románia 1-0-ra kikapott Svédországtól a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén, így negyedik találkozóját is pont nélkül zárta. A bukaresti mérkőzés egyetlen gólját a 13. percben Viktor Gyökeres szerezte. A románok a szünet után több helyzetet is kialakítottak, de nem tudtak egyenlíteni. Románia így pont nélkül továbbra is sereghajtó a csoportban, és 2 fordulóval a vége előtt 4 pont a hátránya az osztályozót érő 3. helyhez képest. Novemberben Lengyelországot kell legyőznie, hogy megőrizze bennmaradási esélyeit. A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte Ukrajnát a Nemzetek Ligája tegnap esti mérkőzésén Nagyszombaton. Az első félidő gól nélkül zárult, majd az 52. percben Tóth Milán megszerezte első válogatott beli gólját. Az ukránok a 83. percben egyenlítettek, de 2 perccel később Csinger Márk is betalált, ugyancsak először a nemzeti csapatban. A magyar együttes ezzel visszavágott a nyitófordulóban elszenvedett vereségért, és pontos 3 pontot szerzett. Márko Rossi csapata november 14-én Grúziában folytatja.
15: A szakemberek szerint ma is túlnyomó rész napos, kellemes őszi idő várható. A hűvös reggel után 19-21 fokos maximumokra számíthatunk. A délutáni órákban erőteljesebb felhősödés is várható.
17: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro.

0: jó napot mindenkinek, folytatódik a műsor, és még egyetlen egy óránk hátra van, sőt, nyereményünk is van Marosvásárhelyen a Supermarket felajánlásával. Egydal a 100 lei értékű vásárlási utalvány keresi a gazdáját.
1: Gyertek, játszatok velünk, regisztráljatok. Berecki Szili, Nagy Endre és Máté Kincső jön ma is a mai műsor utolsó órájában, és még mindig veletek, gyertek ti is, gyertek is.
2: Csákó, Mákó, fejünkön a szülinapi papír, Csákó, megy tovább a szülinapi buli jó zenével, RCT, Adam Levine együtt. Itt a Locked Away, nem zártunk el semmit előletek.
3: Ez a hármas szabály.
4: A maga nem

0: 10 óra 10 perc volt, csak szólunk ezt egy utolsó pillanatban. Nem, mert arra gondoltunk, hogy egy kicsit lekeverjük, amit le kell, hogy csípjük el a 10-10-et, és még sikerült is. Vidám kedd reggelt kívánunk. Kedd van, ugye? Ugye kedve? Igen, gyűlésnap. Kedd reggelt, délelőttöt kívánunk mindenkinek. Szervusztok! Hadd meséljük el, hogy milyen szuper zsenomenál, hát ma el vagyunk kényeztetve. Szuper zsenomenális ajándékot kaptunk. Sütikéket egész pontosan itt a rövid kis szünetünk alatt, amíg a kolléganők ugye a friss híreket tolmácsolták felétek. Hát, ettetek már, megvan ez az Eclair Funk?
1: Megvan.
0: Igen,
1: persze,
0: igen. Ettetek olyan változatot, amiben csokis krém van. Tehát nem csak a tetején van csokival leöntve.
2: Na, meg képzeljétek.
0: Igen, képzeljétek. Ott van kint a hűtőben, és csak azt várja, hogy vége legyen a mai műsornak.
2: Ez a csokis krémnek a reakció.
0: Jaj, egy jó Isten, de az a baj, hogy te az almás tésztára is valami hasonlókat. Hát reggel a kakaós kávé szüpürcsülés közben is valami hasonló hangok jöttek ki belőletek. Szóval na, nagyon vagányak vagytok, és nagyon szépen köszönjük annak a bácsinak, aki behozta nekünk ezeket a finom sütikéket. Olyan gyorsan jött és ment, és el is szaladt, hogy nem volt alkalmunk személyesen találkozni vele, de köszönjük szépen a süteményeket. Nagyon guszták lesznek, biztos vagyok benne.
1: És biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyáltalán műíze, mint a zenéknek, amiről beszélünk már lassan több mint egy órája, mert hogy AI generált zenéket tematizáltunk, és úgy néz ki, hogy van, aki nagyon ellene van, van, aki szeretné, ha szabályozva, vagy legalább bejelentve lenne, hogy mi az, amit fogyasztunk. Mások pedig más saját használatra is készítenek ilyesmit, akár otthon is lehet, csak be kell írni, hogy mit szeretnél.
2: Igen, hallatszik, hogy nagyon ellene vagyok ennek az egész dolognak, viszont vannak kivételek, és például az SMS így egyből így pofán vert, azt írja nekünk Robert, sziasztok, én már használtam mesterséges intelligenciás zenét írni, és kellemesre csalódtam a párom születésnapjára, és sokkal meghatóbb volt, mint egy csokor virág.
0: Azaz.
2: Hogy az, amikor mondjuk tényleg arról van szó, hogy van egy közös életetek, egy rengeteg közös élmény, rengeteg közös dolog, ami mondjuk csak kettőtökre tartozik, és egyszerű zenébe szeretnéd kifejezni, és nem vagy az az ember, aki meg leül, és akkor egy papíron megírja a zenét, és veszi a gitárját, és elgitározza neki.
1: Azt mondott te nekem, hogy most már azok is tudnak csajozni zenével, akik nem tanultak meg gitározni.
2: Igen, amúgy most igen.
0: Persze, de egyébként ez a része is. Kicsit sajnálom, hogy Robert üzenete ideje korán érkezett, mert be kell valljam nektek, számra ez volt a legütősebb ellenérve. Tudtam, hogy ti nagy zenészek vagytok, ti aztán itt pörölni fogtok az AI zenével, gondoltam azok valami ütős érvet, és pont ezt akartam volna mondani, hogy vannak ilyen nagyon szerethető internetes short videók, tartalmak egyáltalán, ami arról szól, hogy 30. 40. házassági évfordulóra akár a pár, igen, megkéri az AI-t, megadja a promptot, és összedob egy olyan dalt, aminek nem az a lényeg, hogy piaci értéke legyen, meg blablabla, hanem nemes egyszerűséggel egy kedves gesztus.
2: Jó, én ezzel most úgy vagyok, személy szerint nagyon értékelem, és tényleg vannak párok, ahol ez nagyon jól működik, csináljátok is. Erre engedélyt adunk.
1: Én azt javasolnám, hogy a 30. évfordulóra a párnak az AI készítsen egy dalt a titkos böngészési előzményeiből.
2: Mondani, hogy ilyen esetben, és még mindig sokkal jobban érték. Valamiért nekem az emberi tényező az nagyon fontos, mindenféle művészeti ágban. Hogyha az ember ahhoz ért, hogy rajzol egy szép virágocskát, akkor inkább szép virágocskával kívánjon boldog születésnapot, mint egy AI zenével. Ha ahhoz ért, hogy ír egy verset, akkor inkább írjon egy verset. Ha ahhoz ért, hogy kifesti a szobát, akkor festsek inkább a szobát és boldog szülinapot.
0: De mi van, ha nem ért semmihez, vagy nem feltétlenül valami művész érzéke mindenkinek van. Hanem mint egy jó poén, egy kedves geg, egy közös meghitt pillanat, ez bedobja a közösbe. Nincs ez semmi baj szerintem.
2: Nem mondom, hogy baj van vele, csak azt mondom, hogy az emberi tényező ebből is egy kicsit kiesik.
0: Az tény és tagadhatatlan, és ez lett volna önmagam ellenérve is, hogy vannak viszont olyan videók a neten, ahol mit tudom, köszönöm szépen, te vagy a jobbik fele, hogy 18 esztendős fiatal srác odaáll, és édesanyjának megírja, és életében először egy szál gitárral el is énekel egy olyan dalt, amit ő írt, ő szerezte a zenét hozzá, és tény, hogy ez ezerszer meghittem meg személyesebb ajándék is tud lenni. Nektek mi a véleményetek? Továbbra is ez a kérdés, 0730 54 88 88.
3: Mindenről dumál.

0: fürdőszobában,
1: kocsiban,
0: munkahelyen,
1: vagy bárhol. Ébredj minden reggel
0: a Rádió Gagával.
1: Ez a hármas szabály.
2: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe merül.

0: Szakács Gergő, elkezdgem. 10 óra 22, nem cserégetjük a betűket, hanem mesterséges intelligencia által generált zenékről beszélünk. Azt írja Norbi nekünk a témához. Szép jó reggel, sziasztok! Nem mondanám, hogy nagy tehetség az a zenész, aki AI-t kell használjon. A következő AI villantás az AI színész, írja itt, hogy Tilly Norwood. Nekem ez még teljesen új. Megképzelhető, hogy van AI színész, akit így hívnak. Lehet, hogy csak egy poén. Hát egyre ijesztőbb ez a világ. Igazából én is használom közben, ha őszinte akarok lenni, de egyre jobban meglepő és kiábrándító, írja még Norbi.
1: Nagyon durva ez az egész. Én nem félek egyelőre hosszú távon, de elolvasom mindjárt Rokmanac üzenetét, csak akkor meglátjátok, hogy miért. Azt írja, hogy én sem értek egyet azzal, hogy Éjjel Istvánka által generált tartalom jogdíja legyen jutalmazva. Elmondom, hogy az egyik barátom kísérletezik egy online rádió adóval, ami teljes mértékben Éjjel működtetésű. Igen, Éjjel generálja a zenét, a műsorvezetők beszélgetése is Éjjel generált, és teljes tartalom Éjjel generált, amúgy egy hete már élő egyenes adásban sugároz a neten. Akkor minek elvégezni az iskolát, minek időt, energiát pazarolni bármire is ember, mikor elég, hogy megtanulj írni, olvasni, aztán ereszed a promptokat. Nagyon nem jó irány ez így. Írja nekünk Rokmalac. Egy, hogy légy szíves, küld el, én kíváncsi vagyok erre a linkre, tehát hogy belehallgatnék, akár mindig magánszemély a rádión kívül. A másik dolog pedig az, hogy soha, higgyétek, lesz ennek egy trendje, 5 év múlva ez az egész lejárt ott.
2: Jaj,
1: a francba. 5
2: év se kell. Fél év, csokolom.
1: Hogy úgy kifut, nem fogod nézni a filmeket, mert nem ember van mögötte, nem hallgatod a zenét, mert nem ember van mögötte. Milyen koncertre mész? A koncertre nem a zenéért mész el mai világban már, hanem azért, hogy lássad a színpadon azt az ideált, aki neked a zenét jelenti. És nem azért mész el koncert. Ez kifut, nem kellett ő szerintem egyáltalán félni.
0: Hogy fogja az AI kidobni neked a pengetőjét koncert végén?
1: Na ez.
0: Vannak ilyen problémák, amiket nem lehet megoldani. Lesz egy ilyen pengető kilővő automata majd a végén, és majd elkapja
2: a kiadását. Most utában egyébként azt is megoldják valószínűleg, ha más nem hologramokkal, tehát azért szépen ügyesen folyamatában alakul a világ technika és technológia szintjén egyaránt. Én inkább azt látom, hogy emlékszik valaki, bárki és még a Hugtra Girl-re csokolom. Tehát, hogy ezek tartanak körülbelül... Úgy tudtam, hogy ezt fogjátok mondani a fonc. Na, szóval, hogy tényleg nem,
1: most sem mondod, meg is nézem.
2: Nem tartanak olyan nagyon-nagyon sokáig ezek a történetek, főleg azért, mert mióta ember az ember, azóta azért szereti az alkotás folyamatát, magát, és nem azért vannak alkotók első körben, hogy mi befogadók, fogyasztók élvezkedjünk, örömködjünk, hanem azért van, mert még ember az ember, addig lesz olyan, aki meg akarja mutatni magát, aki ki akar mondani saját magából valamit.
0: De milyen jó, mert itt is belementünk az oximoronba, azt írja a hallgató, hogy a mesterséges intelligencia élő műsort. Hát hogy lehet az? Ez amit, amikor leplébe keltek egy rockoperát, csak akkor megkérdeztem, hogy ez most se nem rock, de se nem opera, az biztos.
2: Igen, viszont hogyha már rockmalac, meg egyáltalán alapjáraton ez az AI rádiózás, hát mi magunk is beszéltünk valamikor néhány hónappal ezelőtt, ugye reggeli műsorban arról, hogy már próbálkoztak nagyon nagyok is ilyen típusúval, és elkezdett AI kamu híreket gyártani, igen, meg önálló életet élni műsorgyártás közben. Úgyhogy, ha hiteles információt szeretnétek bennünket, hallgassatok, csak ezt akarom mondani. Andrea üzenete. Az a baj, hogy az ember inkább meghallgat egy AI zenét, mint hogy olyat hallgasson, ami borzalom. Az a baj, hogy a mostani valóság sok olyanokat jutatnak tovább, és olyanokból csinálnak sztárt, hogy csak nézel, hogy ez is zene. Sajnos a mai fiataloknak ezek számítanak a vagány zenéknek, írja Andrea.
1: Igen, sajnos ez előbb-utóbb elérkezik hozzánk. Azt nézem, hogy közünk belefér egy üzenet. Imre azt írja nekünk, kedves rádiógaga szerkesztők, nehéz lenne felsorolni azokat a zeneszámokat, amiket megvásároltam, épp azért, hogy támogassam a művészeket és a szerzőket. Azt is megjegyezném, hogy ezt éveken keresztül vásároltam, szerencsére változott a helyzet, mert régen meg kellett venned egy vagy két zeneszám miatt az egész CD-t. Most már kiválasztod a zeneszámot, ami tetszik, és csak azt kell megvásárolni, írja nekünk Imre. Amíg ilyen emberek élnek a földön, nincsen veszve a művész szakma. Én azt gondolom, úgyhogy még folytatjuk, van egy csomó SMS, írjatok ti is, 0730548888.
3: Mindenről dumálunk.

0: Fél tizenegyben járunk a kedd délelőttben, fél tizenegynél, a kedd délelőttnél, délelőtt van, reggel van, még van egy kicsi időnk az AI zenékről
1: beszélni. Az AI nem tudna csinálni.
0: Na ez az, de vigyázz, ma az is lehet, hogy AI vagyok, és szándékosan bakizok, hogy tűnjön úgy, mintha élő lenne mindez, ami történik ebben a pillanatban. Én azt szeretném, ha megengeditek, egy pillanat erejére tényleg csatoljunk vissza Andreának a korábbi üzenetéhez, ugye, ami még zene előtt elhangzott, ő volt az, aki azt mondta, hogy inkább hallgat meg egy-egy AI zenét, mint sem például azokat a slágereket, amit mondjuk a mai fiatalok szeretnek. Nagyon egyszerűen szerintem, az én szubjektív véleményem nagyon fontos ennek kapcsán csak annyi, hogy ez valahol az élet és a természet rendje, hogy most azt mondjuk, hogy bezeg a mai fiatalok zenéje azok olyanok, annak idején, mikor jó apáink hallgatták a rock and rollt, akkor valószínűleg az ő szülei mondták azt, hogy jaj, a jóféle, nem tudom milyen muzsikához képest az milyen. Valószínű az, amikor az élőfaktort kiütjük, az egészből sokkal többet nyom a latba, mint sem, hogy műfajilag ki milyen preferenciával rendelkezik, vagy milyen típusú zenét egyáltalán szeret hallgatni.
2: Én is szeretnék reagálni erre.
0: Azt írja valaki névtelen, gyere, reagálj erre. Szerintem az AI zene egy darabig jó.
2: Hát egy darab mögé is, egy 10 másodperc is egy darab.
0: Egy másodperc is egy darab.
2: Nem, vannak amúgy csak azért kicsit magamat is megcáfoljam, néha szoktam hallgatni AI zenét. Vannak nagyon-nagyon-nagyon jó feldolgozások, bizonyos dalokat feldolgoz egy teljesen más új stílusba. Mit tudom én, egy ilyen poposabb dalt feldolgoz bluesba, vagy egy rock and roll, vagy valamiben. Az AI, és vannak nagyon jó megoldások, inkább arra értem, mert hogy amúgy kreativitást adhat zenész embernek, legalábbis zenészfüle igyekszem hallgatni, hogy egyszer leüljek, és akkor kipróbáljam én is, hogy hogyan tudom átalakítani.

0: hanem hogy a valóságban vannak ilyen előadók, ilyen vagány, szexi, rekettes hanggal, ennyire baromi jó dalszöveggel, ennyire jó, szépen megkomponált dallal.
1: Rájöttem, hogy mire jó az AI generált énekhang. Nincs lelki furdalásom, hogy rádumálok.
0: Na, ez igaz.
1: Abszolút, nem érdekel.
0: Bezek, ha egy Teddy Swims lenne a háttérben, én is beszélnem,
1: nem érdekel, miről énekelsz, milyen érzéseid vannak, mit hamisítasz itt, az egész tiszta plaszt. Énekel, én beszélek rád, ameddig énekelsz,
0: addig fog beszélni. Te nagyon utálod, de közben te zenész ember vagy, Endre. Mondd azt, utálja, hogy ez nem jó.
2: Nem jó. Tudod, miért nem jó? Jó a fülnek, jól esik. Ez a komerc része, ez oké. Azért nem jó, mert ez, ha Japánba gyártják le. Hát rá is fogok, hangosabban, mert nem hallom magam. Tehát, hogy... Szóval, ha Japánban gyártod le ugyanezt a stílusú muzsikát, ugyanígy fog szólni, mint Amerikában, ahol egy kicsit az őshonosabb ez a stílus. Vagy akárhol a világon, teljesen máshol. Ellenben, hogyha ember csinálja, és mondjuk Japánban foglalkozik valaki ezzel a stílussal, tuti másabb lesz egy picit a hangzás. Aha. Másképp jön be az ember, jön egy kicsit, valahol egy kicsit több lesz a közép az orgonában, valahol egy picit az énekhangnál lesz egy plusz hajlítás, ami lehet, hogy annak a jellegzetessége. Ez nekem nagyon hiányzik. Mindenhol
0: igen,
2: ugyanez lesz.
0: Igen, de te az élőzenélésről beszélsz.
2: Hát
0: a stúdiós
2: közegben,
0: hát stúdió közegben ugyanezt meg tudják csinálni bárhol, a világ bármelyik
2: pontja. Nem tudják,
0: pontja.
2: Ezt mondom, hogy nem
0: hát
2: tudják. Ugyanezt nem fogja tudni sehol megcsinálni senki.
1: Úgy,
2: és pont az hiányzik nekem.
1: Ahogy egy Bostonovában lebukik egy lagzis-szaxis.
2: Például. Tehát egy hiányzik a cifrázás belőle.
1: Azt hiszem, hogy itt témára pontot kell tegyünk, pedig... Na hallgassál ügyesen, Menszi, elvették a villantójáit. Ez a helyzet. Nálunk pedig úgy néz ki, megy tovább a nyereményjáték. Érdemes tehát figyelni a telefonokat, mert még egy nyereményjáték a mai adásban. Azért belefér, szülinaposak vagyunk, vagy mi a fene.
3: Székelyföld velünk ébred.
4: Hármas szabály. 7-től 11-ig. A

0: Reklám.
1: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki füves ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
2: Van, akinek csak egy háza van, másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy kartnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a Borok a kötőjel lakópark.hu.

0: Facebook oldalon. Borókkal a kupart. Az én házam, az én várom.
1: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
2: Elavult stratégiák, üres ígéretek, elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keres rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
3: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
4: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
5: Mitől bömbi a bömbi?
6: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
5: Tedd az asztalra kínált körbe.
6: Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
7: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
8: Társadalmi célú hirdetés.
9: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
10: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
10: ismét lágerek és új zenék.
8: Rádió.

0: Folytatódik a születésnapi játékunk, úgyhogy a 27. Rádió Gaga születésnap apropóján keresünk egy újabb nyertest.
1: Anna Máriát találtuk meg itt a lejátszási listánkon, illetve egész pontosan az ő sorszámát sorsolta ki nekünk a random.org, úgyhogy megpróbáljuk most elérni őt ügyesen telefonon, mert hogy jó kis nyereménnyel készülünk, amennyiben ügyes ajándékot talál ki nekünk.
2: Lássuk, van-e már nála ilyen papír sípkürt, amit meg kell fújni szülinapi meglepetéspartin, bár szerintem olyan nagy meglepetés nem ér senkit. Halló, halló, Anna Máriához van szerencsénk?
3: Sziasztok, igen, jó
1: reggelt! Jó reggelt,
2: Anna Mária! Szia, mint régi ismerősök, úgy köszöntjük, úgy néz ki egymást, örülünk, hogy vonalban vagy, a szerencse téged választott ki, mert óriási szülinapi parti zajlik a Gaga házatáján.
3: Juppi, jó szülinapot!
1: Köszönjük szépen! Drága Anna Mária, nincs más dolgod ahhoz, hogy tiéd legyen a jó kis nyeremény, mint sem, hogy kitalált, hogy melyik lenne a számunkra a Rádió Gaga számára a legalkalmasabb, legszuperebb ajándék. Van-e ötleted, tipped?
3: Hát, szerintem lenne pár.
2: Soroljuk fel.
3: Hát, egy jó nagy vagány torta.
1: Igen, nagyon jó.
2: Milyen torta, mi legyen rajta?
3: Hát, én tudjátok, hogy képzelném el azt a tortát? Én úgy készíteném el nektek ezt a tortát, hogy mindegyikötöknek az arcképét ráraknám a tortára.
1: Ja, és végre késdöfhetnék Endre arcába, ez vagány. Viccelek, Endre, szeretlek, viccelek, csak vicceltem.
0: Endre végre csókolózhatna saját magával.
1: Megcsinogathatnám a bajszodat egy késsel.
2: Én meg cserébe egy konyakos meggyel kinyomom a szemedet.
3: Persze, sem hiányozhatna, ugye a torta enyém, mellé.
1: Ez az enyém, a pezsgő, ez nekem való. Szuper.
2: Így van. Marcipán színű lesz rajta?
0: Nem,
3: mert túl édes, gondolom tartjátok ti is a vonalatokat, a diéta, meg minden. Nem, ilyen jó kis, egészséges módon vinnénk a...
1: De nem mindenmentes torta lenne, ugye? Ezt nem szeretjük.
3: Nem, mindenmentes, nem. Mindenmentes, de hogy miből lehet a cukrot, azért azt visszavonnám.
2: Így van, Szili szeretne a tetejére szórni egy kis mazsolát, az mehet, igen.
3: Mazsolát? Hát...
0: Ne.
1: Szili rüheli a mazsolát, ezt akkor tisztázzuk le, mielőtt bárki bármire vetemedne, és persze nem akarnánk bántani. Hát zseniális kis ajándékütletekkel rukoltál elő, Anna, mert minket fel is csigázták kellőképpen, úgyhogy egyrészt nagyon-nagyon szépen köszönjük a fiktív ajándékokat, másrészt hát gratulálunk, nyertél is.
0: Pontosan.
3: Jaj, nagyon szépen köszönöm.
0: Képzeld el, hogy Vásárhelyen nem olyan rég nyílt amúgy egy Supermarket nevű hely a Dósa-György utcában, és oda nyertél most egy 100 leértékű vásárlási utalványt. Voltál-e már ott?
3: Jaj, nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Szívesen, voltál-e már ott?
3: Nem voltam.
1: Na akkor hajrá, látogass el az üzletbe, és bátran használd ki ezt a jó kis nyereményt, vegyél sok vagány dolgot magadnak, vagy akár a családnak. És akkor mi a magunk részéről még egyszer nagyon szépen köszönjük a fiktív ajándékokat, meg azt is, hogy itt voltál velünk. Legyen csodás napod!
3: Én is nagyon szépen köszönöm nektek, és viszont kívánom, sziasztok!
1: Szia. Köszi, szia!
2: Köszi a fiktív tortát, ez nem hízla, szép napod legyen!
3: Szia! Nektek is, szia!
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro.
5: Mindenről dumál.

0: Sofia. Anna Máriának gratulálunk, és köszönjük a finom tortát, meg a pesgőt, végre kincsi a kést belenyomhatta a képembe, már csak ezért megérte.
1: Köszönjük szépen ugyanakkor Zoltánnak is, aki még itt az AI zenés téma kapcsán azt írja, hogy az újságíró az írjon vagy vezessen műsort, a visszerelő vezessen vizet, az asztalos csináljon bútort, ablakot, stb. Mindenki maradjon a maga mesterségénél. Iba.
2: Nagyon jó, helyes, egyet értünk, köszönjük szépen, úgyhogy az AI zenét elfelejtjük, maradjunk a jó rockereknél és az igazi hangszereknél. Köszönjük, hogy itt voltatok ma, illetve köszi, hogy itt lehettem ma veletek, nagyon jól éreztem magam. Remélem, holnap találkozunk. Maradjunk ennyivel a mai napon. Utána aztán holnap pedig folytatjuk. Na, szevasztok, szép
1: sziasztok!
0: Után. Sziasztok!
3: Gondoltad volna? Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
4: Nagyon jó! Te nagyon meglepődtem. A mindennapjaid része vagytok. Köszönöm.
5: Már visszahangosítottam a rádiót.
3: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
4: Kérem, meglepni. Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
3: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
6: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautek kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautek. Blautek. Melegre tervezve.
7: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
8: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
9: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsiré.ro honlapunkat.
8: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
7: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
9: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
10: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta Spa és Wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
11: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
12: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársad, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmi iparipari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz, várjuk jelentkezésedet csapatunkba.
9: Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recruitare@hochland.com e-mail címre.
5: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszervizt Farkaslak a Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkú utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
13: Esküvő, céges buli, konferencia vagy családi összejövetel?
14: A tökéletes helyszínt keresed?
13: Areó, ahol az események életre kelnek. Mesés esküvők, stílusos konferenciák, felejthetetlen bulik, professzionális szervezés, kiváló catering, prémium kiszolgálás, gondtalan élmények.
14: Areohotel.ro.
13: Tökéletes rendezvények. Areó.
15: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél? Lehet, hogy nálunk megtalálod. Nézd be a szablak, varlak, alkotlak, méteráru rövidár üzletbe Székely udvarhelye. Kiskövet utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
16: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
17: Erdélyi magyar restaurátor továbbképző konferencia zajlik városunkban. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben. Az elkövetkező két hétben országszerte átlagosan meleg marad az időjárás. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Iva vagyok. Bár a virradó éjszaka roalert üzenetet küldtek ki Tulcsa megye északi és keleti részének lakói számára, miután az ukrán határ közvetlen közelében légi célpontokat észleltek. A román légtérbe viszont nem történt behatolás. A Fekete-tengeri 57-es Mihály Kagalnicsánu légibázisról a spanyol légi és űrerő két F-18-as vadászgépe szállt fel, amelyek a megerősített légvédelmi szolgálatot látták el. A légiriadót 2 óra 20 perckor rendelték el, és 3 óra 14 percig maradt érvényben. 26. alkalommal szervezte meg a Házrezső Múzeum az Erdélyi Magyar Restaurátor továbbképző konferenciát, amely tegnap kezdődött és egészen péntekig tart. A 3 nap intenzív szakmai előadások és 2 nap tanulmányút ismeretszerzésre, tapasztalatcserére és baráti találkozásokra biztosít lehetőséget. Ugyanakkor sor kerül az előző év előadásainak tanulmánykötet formájában való megjelenésére, amely motivációként szolgál a konferencia magas a szakmai minőségének biztosítására. Több mint 6800 álláshelyre lehet jelentkezni a romániai állami egészségügyben, miután a kormány feloldotta a korábban befagyasztott állások betöltését. A meghirdetett helyek között több mint 1400 orvosi, 2500-nál több asszisztensi és ugyanennyi kisegítő egészségügyi állás van. A versenyvizsgák egy része már zajlik, másokat most készítenek elő. A kormány még július 28-án hagyta jóvá az egészségügyi minisztérium által javasolt 7800 helyet 6800 állás betöltését a kórházakban és a közegészségügyi mentőszolgálatoknál. A kórházak azóta fokozatosan hirdetik meg a pozíciókat, mivel egyszerre több ezer versenyvizsga megszervezése jelentős adminisztratív és szervezési feladatot jelent, írja az Adevarul. Az állások feloldására azért volt szükség, mert az egészségügyi intézmények évek óta súlyos szakemberhiánnyal küzdenek. A szakszervezetek szerint a hiány több tízezer betöltetlen állást jelent. A Sanitas 372 egészségügyi intézmény adatai alapján korábban több mint 55 ezer betöltetlen álláshelyről számolt be. 30 napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 35 éves férfit, akit 1 kg kokainnal az autójában értek tetten az A1-es autópályán. A kábítószert a járműben kialakított speciális rejtekhelyen találták meg a hatóságok, számol be az Observator News. A szervezet bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség tájékoztatása szerint a tettenérést követően a DICOT központi szervezetének ügyészei a férfit őrizetbe vették, a bukaresti törvényszék bírája pedig erre rendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását. Az elkövetkező két hétben országszerte általában meleg marad az idő, bár lesznek átmeneti leülések és helyenként eső, derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat tegnap közzétett előrejelzéséből. A következő két hétben Erdélyben meleg nappalok várhatók, miközben az éjszakák és reggelek hűvösek lesznek. A nappali csúcsértékek átlagosan 21 és 25 fok között alakulnak, míg az éjszakai minimumok 3 és 5 fok között várhatók. A térségben a hétvégén lehűlés következhet, Szombaton 18-19 fok körüli maximumokra kell számítani.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
0: Sziasztok, hello mindenkinek! Itt vagyunk egy újabb kedben és egy újabb délelőttben. István Szidónia, György Dávid Csaba mikrofonoknál indítjuk a színes órákat.
1: És a kedved milyen?
0: Kedvem? Nincs gond, minden oké.
1: Nálatok a kedv? Jött veletek, vagy ment veletek a munkába? Vagy éppen oda arra a helyre, ahol most vagytok? Reméljük, hogy igen, és hogyha nem, lássuk, mit sikerül kihozni a folytatásból. Egészen 3-ig együtt rádiózunk. Nyitjuk is az órát Olivia Rodrigo dalával.
16: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
17: Színes hírek,
16: helyi aktualitások,
17: interjúk,
16: játékok
17: és sok-sok nyeremény.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort is a Gaga Rock, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió Gaga

0: A kis amerikai üdvöske Miley Cyrus is az End of the World. Az előzőekben azt kérdeztem tőletek, hogy van-e jó kedvetek így ezen az újabb kedden? Hogyha nincs, Csaba, szerinted mit tehetünk ennek érdekében, hogy jobb kedvük legyen a hallgatóknak?
1: Adunk ajándékot.
0: Meglepetés,
1: ez egy jó üzleti ajánlat. Adunk ajándékot azért, hogy jobb kedvetek legyen, és cserében csak annyit kérünk, hogy egy ilyen képzeletbeli ajándékkal ti is lepjetek meg bennünket. Ez a játék hogy néz ki? Ha figyeltetek reggel, akkor hallhattátok. Hívunk valakit, akit kisorsolunk, és feltesszük neki az egyszerű kérdést, hogy te mit adnál a Rádió Gaga 27. születésnapján ajándékba? Miért csak virtuálisan? Miért nem tud egy ilyen torta mondjuk ide beérkezni tőletek egy szálgyertyával a közepén, de még azt se kell. Nagy dolog.
0: Én most jól sejtem, hogy makról álmodik az éhes disznó.
1: Hát
0: szólj, Csabika, hogy szeretnél egy finom tortát, és biztos vagyok benne, ha nem a feleséged, akkor a lányok elkészítik majd otthon neked.
1: De most én a hallgatóinktól várom. Mit szólsz? Jöhet bármilyen ízesítés, én nem
0: egy
1: vagyok válogatós.
0: Egy jó dobos torta? Piroska nénitől?
1: Bármilyen, tőlem jöhet Pista bácsitól is. Na, úgy,
0: jó,
1: hogy
0: akkor ez most nem meghívás volt a táncban, amit Csaba képzelődik, de éreztük fel őt, jó? Ez a játék most nektek szól, és arról szól, hogy képzeleti síkon ajándékozzatok meg minket. Vagyis van jó néhány regisztráló most már a listánkon, de még mindig be lehet szállni ebbe a buliban, és hogyha valakit felhívunk, akkor elmondjátok, hogy mivel lepnétek meg ti a 27 éves rádiógagát. Azért azt el kell mondjuk, hogy nektek köszönhetően élte meg ezt a 27 évet a rádiógagam, és ezért kimondott a hálások vagyunk.
1: Így van, is jár a köszönet, közben pedig jó zenével folytatjuk, ez a Nox és a Szeretem.

0: Chainsmokers és a Coldplay közöse itt a Rádió Gagán. 27. születésnapot ünnepel a rádió, nem sokára, néhány nap múlva, 15-én egészen pontosan, ha nagyon tárgyilagosan akarunk fogalmazni, és elindítottuk a születésnapi játékunkat. 27 év, közel 27 ezer lejnyi nyeremény, így néz ki a történet, és nagyon-nagyon egyszerűen lehet nyerni. Ha regisztráltok a szokott módon és bekerültök a játékba, akkor egy telefonhívás után már is adjuk oda a jobbnál jobb nyeremény valamelyikét.
1: Na lássuk, hogy mivel és hogyan tudjuk felkelteni az érdeklődéseteket. Lesznek vásárlási utalványok, családi programok, wellness hétvégék, elektronikai és háztartási gépek, hangszórók, barkácsgépek és természetesen utazások is. Csak hogy néhányat kiemeljek, az egyik fődíjunk például egy 1200 leértékű 109 cm-es Full HD okos TV, de lehet nyerni kétszemélyes isztambuli utazást is 4200 leértékben, oda-vissza utazás Székelyudvarhely és Budapest között, vagy éppenséggel gyulai hosszú hétvégét.
0: Úgyhogy a nyereményeink tárháza elég színes és elég változatos. Kapcsolódjatok be, nyerjetek, mert mi nagyon-nagyon szeretünk adni, és most ebben az esetben kapni is fogunk tőletek.
1: És amit még szeretünk, igen, itt a kapás résznél veletek beszélgetni, megtudni azt, hogy milyen színes a felhozatala a hallgatóságunknak, úgyhogy ez alkalommal ismételten jó néhány hallgatóval fogunk telefonon keresztül kapcsolatba kerülni. Regisztráljatok azért, hogy beszélni tudjunk, 0730 54 88 és 88 erre a telefonszámra a megszokott formában, teljes nevet, telefonszámot és a megyét, ahol éltek kell elküldeni. Nálunk most Dua Lipa énekel, ez a Pszichéka.

0: Chris Rayan és az All Summer Long. De kár a nyárnak. Annyi, most már bekuckózhatunk mind a medvék. De hogy kuckózunk, még mindig megyünk. És hova?
1: Hova megyünk, gondolkodom, hova,
0: a hétvégén,
1: hova, hova.
0: Majd felmegyünk a...
1: Hegyekbe?
0: Majdnem.
1: Majdnem. Lássuk. Hová is lehet hétvégén

0: kiruccanni valahová?
1: Na, elmondom én mindjárt, jó?
0: Oké.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duma kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám.
4: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
5: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
6: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka Lakópark. Boróka Lakópark. Az én házam, az én váram.
7: Közeleg Peti legény búcsúja. Valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
8: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
7: De szuper ötlet!
8: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
7: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
9: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból, és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslakasz Székelyudvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
10: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
11: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
12: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
13: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
14: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rákcsálók? Hívd a 3D Clean Service-t a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rákcsáló írtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
15: Égők, lámpák, lámpatestek a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
16: Társadalmi célú hirdetés.
17: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
18: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: A reklám után
19: ismét slágerek és

erdélyi kedvenceink sem hiányozhatnak a Rádió Gaga sokszínű zenei palettájáról. Most is egy ilyen következik. Slágerek és új zenék.

0: Dreamflow semmi komoly. Na, Szidónia, tűkön ülök már 7 perce, 8 perce, hogy hová mész hétvégén?
1: Nem csak én megyek, hanem a rádió megy már megint. Ugye, nyárfolyam már lehet, hogy a hallgatók is megszokhatták, hogy majdnem minden hétvégén, vagy nagyon-nagyon gyakran vannak különböző kiszállások, meghívások a Dumadubával. Hát a nyár most már mögöttünk van, de mi még mindig nem állunk le. Ugyanis hétvégén majd felmegyünk a hegyekben, ez a kijelentés azért nem teljes egészében állja meg a helyét, de hogyha szováltam, akkor ez már a hegyek egyik otthona.
0: Így van, mert a Medvetó mellett lesztek a Tök Fesztiválon, akkor mondjuk el így mindenkinek.
1: Bizony.
0: A tavalyi élmények szerintem még benned elevenen élnek. Idén is jó lesz, jó idő vár rátok, ezt így már úgy nagy vonalakban lehet borítékolni, mert igaz korábban azt mondtuk, hogy lehet, hogy esni fog, de jó, most elhessegtessük az eső gondolatát onnan szobátáról legalábbis, hogy minden jó legyen a tökéletes Tök Fesztivál lebonyolításához.
1: Ez a püpünyem nyárja, nem mondtuk azt, hogy lesz eső, nem lesz a hétvégén eső, de hogyha ne talán mégis jönne egy kis csepergő, azért ez senkinek kedvét ne szegje. Az az igazság, hogy nem csak a tavalyi élmények vannak bennem, hanem már a tavaly előtti élmények is a Tök Fesztiválról. Most már lassan tőzsgyökeres vendégek leszünk ott azon az eseményen.
0: Dumaduba nélkül nincs Tök Fesztivál. Folytatjuk tovább, jön James Blunt, ez az I'll Be Your Man.

0: Hát hírem szépen, szerintem erre mondják azt, hogy igazi zene. Ez volt az a pont, amikor Csabának azt mondtam, hogy hangerőt neki, még hangerőt neki, ezt ennél is hangosabban kell hallgatni, és hú, nekem milyen jól esett.
1: És reméljük, hogy a következő óra felhozatalan legalább ennyire jól fog esni nektek is, nem csak Szidinek. A hírek után folytatjuk.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. 27 év nagy idő, még a rádió gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám.
6: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontrans69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Trans.
7: Júj!
8: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi.
9: Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keressen minket! A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy távirányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
11: Bergtor.ro.
12: Hogy csak már le azt a legyet.
13: Na meg ott egy szúnyog is.
14: És mi ez a cincogás a kamrában?
15: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlek egy. Hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
16: Szeptémia. Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Szeptémia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Szeptémia Pieszkavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieszkavica? Ugyan már. A Szeptémiában nem kell választanod. Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menőjátékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
17: Profiter. Két évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyiss ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi.term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
18: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
11: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
13: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
18: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
19: Rendhagyó módon emlékeznek Székely udvarhelyen az aradi vértanúkra. Őrizetbe vették Galin Georgescu egyik támogatóját. Az évszakhoz képest ma is melegebb idő várható. Jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Részletes híreink következnek. Lucian Niculescu kijelölt miniszterelnök tegnap este közölte, hogy elsődleges feladatának egy olyan parlamenti többség kialakítását tekinti, amely támogatja egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását. Niculescu elmondta, hogy egyeztetni fog a pártokkal a parlamenti többség kialakításáról és egy reális kormányprogram kidolgozásáról. A tárgyalások eredményeit, a jövőbeli kabinet prioritásait és a miniszterjelöltek névsorát a következő napokban ismerteti. A kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Románia régóta politikai bizonytalansággal küzd, miközben a gazdasági és a nemzetközi helyzet sem könnyű. Mint fogalmazott, csodákat nem ígérhet, azt viszont igen, hogy felelősen bánnak majd a közpénzekkel, kiszámítható feltételeket teremtenek a gazdaság számára. Teljesítik Románia vállalt kötelezettségeit, illetve felgyorsítják a beruházásokat és a reformokat. Úgy vélekedett, hogy Romániának stabilitásra és építkezésre van szüksége. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, azokra a hősökre, akik életükkel fizettek a szabadságért és a magyar nemzet ügyért. Idén rendhagyó módon, de ezúttal is méltóképpen emlékeznek Székely udvarhelyen a vértanúkra. Mire megvirradt címmel a Városháza udvarára várják az érdeklődőket, hiszen ezúttal nem csak a haláluk, hanem az életük is megvilágításba kerül. Leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik meg az utolsó éjszakát, amely után felvirradt a végzet. Hajnal. Közreműködnek többek között Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, a Székely Dalegylet férfi kara Bartalis Izabella vezetésével, de több szólistát és a Huzavona népi zenekart is hallhatják az emlékezők. Az esemény 18 órakor kezdődik a Városháza udvarán. Őrizetbe vették a rendőrök Galin Georgescu egyik támogatóját, aki hétfőn két operatőrt bántalmazott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség székhelye előtt, ahol a vizsgálati fogságban lévő volt államfőjelölt apósát kihallgatták, közölte tegnap este a bukaresti rendőrség. Az ügyben testi sértés, fenyegetés és köznyugalom megzavarásának gyanújával zajlik büntetőeljárás a 3. kerületi ügyészség koordinálásával. A gyanúsított egy 50 éves férfi, aki a rendőrség szerint egy fémtárgy ütötte meg a két operatőrt.
20: 5-1-re győzött a VSK Székelyudvarhely a Luciáforul Buzau otthonában a teremlabdarúgó első liga 5. fordulójában. A székelyudvarhelyiek az első félidőben 3-1-es előnyt alakítottak ki, majd a második játékrészben tovább növelték a különbséget. A hazaiak az elején két nagy helyzetet is kihagytak, de a VSK első lehetőségét gólra váltotta. Kedei 40 másodperc alatt kétszer is betalált, majd a 32. percben Tankó növelte 4-1-re az előnyt. A végeredményt Bálint fejes gólja állította be, a VSK ezzel megőrizte veretlenségét. Újabb torna győzelmet és dobogós helyezést szereztek a Góbék Tékbal Team sportolói a Gyergyószárhegyen és Gyergyószentmiklóson rendezett versenyeken. Gyergyószárhegyen 3 arany, 2 ezüst és 3 bronzérmet gyűjtöttek. Györdiák Apor férfi egyéniben és Barabási Kingával vegyes párosban is nyert. Gyergyószentmiklóson Györdiák Apor és Nikola Mitró férfi párosban, Györdiák és Barabási pedig vegyes párosban diadalmaskodott. Barabási a női egyéni versenyt is megnyerte. A Góbék október 17-én és 18-án Temesváron rendeznek újabb tornát.
19: Az évszakhoz képest melegebb lesz a délutánunk, bár megnövekedhet néha a felhőzet, csapadék nem várható. 19-21 fokos csúcsértékekre számíthatunk.
2: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
1: Sziasztok, jó napot kívánunk, a hírek után már is itt vagyunk. István Szidónia, György Dávid Csaba a mikrofonoknál, és ígértük, hogy betartjuk, folytatjuk tehát.
0: És hapsű, fúj, mennyien tüsszentenek, és azért elég sok a beteg ember most már így októberre. Mit lehet tenni, hogy megelőzzük a betegségeket? Milyen immunerősítő megoldások vannak? Többek között erről is szó lesz a következőkben. Ugyanis a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház osztályvezető gyermekgyógyász főorvosa, dr. Gál Ramona Éva lesz Nagy Endre kollégánk vendége.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
21: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
21: interjúk,
2: játékok
21: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

0: elindult az ősz, elindult az iskola, elindultak a gyermekeink, és sok mindenre figyelni kell, sok mindenre vigyázni kell, hogy az egészségünkre hogyan vigyázunk jól a kisebbekre való tekintettel. Erről beszélgetünk a következőkben. Vendégem a Rádió Gaga stúdiójában dr. Gál Ramona Éva, osztályvezető gyermekgyógyász főorvos a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórház részéről. Doktornő, Isten hozta mi hozzánk, köszönjük, hogy bejött.
1: Köszönöm szépen, üdvözlöm Endre, és üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Ahogy mondtam, tanév elején vagyunk, őszi szezon elején vagyunk, sok mindenre vigyázni kell. Ilyenkor a szülők már nézik, hogy milyen dobozban, milyen gyógyszer van otthon a házban. Jól teszik ezt, rá kell erre készülni egyébként egy kicsit?
1: Igen, egy minimálisat igen, nem árt, hogyha van otthon ez az, de nem kell túlzásokba se esni, úgy gondolom.
0: A túlzásokról, vagy akár az öngyógyszerezésről beszéljünk egy kicsikét. Szülői felelősség is, de jó lenne, ha mégis szakemberi segítséggel történne a komolyabb gyógyszereknek a fogyasztása, a bevevése. Kezdjük a mumussal. Mi a helyzet az azonnal futok az otthon maradt antibiotikumhoz kérdéshez? Tudjuk, hogy mi a hivatalos hozzáállás, de azért miért nem kéne ezzel így élnünk?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm, hogy feltette. Általában ősszel, tavasszal, koratavasszal, főleg virális betegségek vannak. Ez a hagyományos megfázás, taknyolás, ami nem igényel antibiotikum kezelést, még akkor sem, hogyha több napig tartó lázról beszélünk. Én azt mondom, hogy antibiotikum szedése előtt mindenképp álljanak szóba egy szakemberrel, egy orvos nézze meg azt a gyereket, mielőtt neki fogunk az antibiotikum kezelésnek.
0: Igen, és sokszor az van, hogy türelmünk nincs a betegséghez, ugye, mert a gyerek kimaradt egy napot, vagy kimaradt két napot, még mindig általában rossz a közérzete, nagyon súlyos tünetek nincsenek ugyan, de azért sajnáljuk a kicsikét, és akkor lépni akarunk. Ilyenkor tényleg az az érdemesebb, hogy inkább szálljuk rá az időt, és menjünk el első körben családorvoshoz, vagy szakorvoshoz?
1: Az attól függ. 3 hónapos kor alatti pici babával, lázas pici babával valószínűleg elmennék minél előbb. Viszont ha már nagyobb a gyerek, ismerem a gyerekemet, tudom, hogy körülbelül hogy reagál, megpróbálnék lázat csillapítani, hidratálni, nyugalmat biztosítani neki, jó étkezést, és hogyha pár nap alatt nem szűnnek a tünetek, akkor mindenképpen megnézetném egy orvossal.
0: Ha azt mondjuk, hogy ne egyből az antibiotikumhoz fussunk, ez érthető, de mi az, ami esetleg ott legyen, vagy kéznél legyen? Itt elhangzott a lázcsillapítás kérdése, ebből is most már 1000 millió dolog van a piacon, erre rá lehet egy kicsit készülni azért házi patikából.
1: Így van, az ibuprofen tartalmú gyógyszereket szoktuk ajánlani, paracetamol tartalmú gyógyszereket, azt is nagyobb gyerekeknek, viszont ott az algokálmin, ami még otthon szerintem minden háztartásban, azzal viszont vigyázzunk, mert annak több mellékhatása van. De hogyha egy kicsi ibuprofen és paracetamol tartalmú készítmény van otthon, akár tabletta, akár szirup, akár kup formájában, az nem ártat. És C-vitamin. A C-vitamint első körben el lehet kezdeni, nagyon jól tesz az immunrendszernek.
0: Azt már akár megelőzésként is, de erre majd visszatérünk, erről még beszéljünk. Van egy olyan időintervallum, amikortól már azt mondjuk, hogy én tényleg mindent megpróbáltam. C-vitamint, mézet, hidratáltunk, ibuprofen, a lázcsillapítás, és még mindig eltelt. Hány nap kell elteljen, hogy ezt elkezdjük tényleg komolyan venni, hogy nagyobb lehet a gond?
1: Hát ez relatív, mert minden gyermek, minden szervezet másképp reagál, de úgy gondolom, hogy nagyobb gyermeknél, ha 1-2 napot várunk ezzel az egésszel, és nem fordul meg, sőt 3-at is, akkor el lehet gondolkodni azon, hogy esetleg megnézze egy szakember. De 1-2 nap várakozás szerintem nem lehet probléma.
0: Így van, egy kis türelem kell hozzá, meg odafigyelés, meg gondoskodás, de ez mindenik szülőben megvan,
1: így
0: gondolom.
1: Van. És attól függ, hogy milyenek a tünetek, hogy működnek a tünetek, hogyha a láz mellett nehéz légzés van, nagyon rossz közérzet, állandó aluszékonyság, akkor meg se várnám azt a 2-3 napot. De ha a tünetek stagnálnak, vagyis maradandóak, nem mennek rossz felé, akkor egy kicsit türelemre biztatnám a szülőket.
0: Én azt hiszem, hogy az első része a beszélgetésnek záruljon azzal, hogy inkább sok türelem és nagyon kevés antibiotikum, főleg úgy, hogy ha orvos nem írta fel. Innen folytassuk a beszélgetést. Dr. Gál Ramona Éva gyermekgyógyász marad a vendégem, jövünk vissza rögtön.
2: Rádió Gaga udvarhelyszín.
3: Udvarhelyszín.
2: Slágerek és új zenék.

0: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem továbbra is a Rádiókak a stúdióban, dr. Gára Móna Éva, gyermekgyógyász, és a mússal kezdtük, az antibiotikummal kezdtünk, de kicsit menjünk vissza, pörgessük vissza az időkerekét, doktornő, és nézzük meg, hogy hogyan tudunk vigyázni arra, hogy ne legyen baj. Ugye közösségi térbe járunk, közösségbe járunk, gyerekek mindenféle közösségben megfordulnak, egymáshoz érnek, tárgyakhoz érnek. Tudunk-e fertőzés ellen úgy tenni, hogy egyszerűen bennünk van az a fegyelem, hogy tudjuk, hogy miért vigyázunk magunkra?
1: Igen, és itt elsősorban a kézmosásra hívnám fel a figyelmet, gondolom a csapból is ez folyik, de nagyon fontos, hogy a gyerekeink tudják, mikor és hogy kell kezet mosni. Elsősorban jó lenne, hogyha szappannal mosnák a gyerekek a kezüket, szappan és víz. Valószínűleg a fertőtlenítő folyadékok is jók, de inkább a szappan és a víz van az első helyen. Főleg étkezés előtt, fürdőhasználata után és tüsszentés orr törlés után nagyon jó lenne erre vigyázni.
0: Igen, és ez már egy olyan fegyelem, amire nem várhatjuk, hogy mindig a pedagógus hívja fel a így figyelmet, van. Hanem otthoni környezetben van. Igazából ki kell mondanunk, ezt otthonról kell hozni ezt
1: így
0: a fegyelmet.
1: Van. Így van, és rutinná kell ez váljon, mert nagyon sokat segíthet a fertőzések megelőzésében.
0: Igen, hogyha folyamatosan ezt műveljük, akkor jó esélye. 100%-ban nem tudunk biztonságos burkot építeni magunk köré, gondolom én, de azért mégis az esélyét lejjebb visszük ennek.
1: Így van.
0: Még ami a fertőzéseket illeti, sokszor azt mondják ők, hogy na egy kicsit köhög a gyerek, nem küldöm, hogy ne fertőzzön másokat. Minden egyes ilyen őszi nyavaja biztos, hogy fertőzés és gócpont?
1: Nem biztos, hogy mindegyik az. Például nagyon sok allergiás gyermek van, aki ilyenkor elkezd tüsszögni, folyik az óra, viszont láztalan. Azért vannak az iskolákban ugye a védőnők, az asszisztensnők, hogy ezt eldöntsék, de a többi szülőnek mondom, aki félti a gyerekét egy kicsit aknyos, tüsszögő másik gyerektől, hogy ez nem minden esetben fertőző, vírusos vagy bakteriális tüsszögés vagy orrfolyás.
0: Amellett, hogy ott vagyunk az iskolában vagy közösségben, amellett ugye egymáshoz is érünk, előveszük a 10 órait, megesszük. Tehát tényleg olyan körülmények vannak, ahol fontos lenne, hogy vigyázzunk magunkra. A legtöbb ilyen fertőzés lehet, hogy valamennyire elkerülhető lett volna jobb odafigyeléssel.
1: Az is megtörténhet. Igen, igen. A gyakori szellőztetés, hogy a gyerekek kimenjenek szünetekbe, az szerintem nagyon sokat jelenthet.
0: Tehát a friss levegő, igen. Az, hogy ne a benti együtt elhasznált igen. Levegő légtérben legyenek, ez is érthető. Hát legtöbbször a tanárok mondják, hogy közelharcot vívnak a gyerekekkel azért, hogy a friss levegőre ki lehessen jutni, ez már megint egy másik szervezés kérdése. Ugyanakkor pedig a hazaérkezés, az iskolából hazajövetel is ugyanúgy egyfajta stabil pont lehetne, ahol egy kicsit úgymond tisztába tesszük magunkat.
1: Így van, kézmosás, ez az.
0: Az itthoni környezetre való átállás, akár otthoni ruhába való átöltözés, ez is fontos lehet.
1: Abszolút. Az iskolába használt ruhákat letesszük szépen, és átöltözünk otthoni ruhába.
0: Igen, ezt mind meg kellene tolni, vagy mind be kellene tartani, és akkor lehet máshol tartanánk. Azt még meg kell kérdezem, mielőtt tovább mennénk ilyen típus betegségek irányába, hogy azért nőnek a számok ilyenkor ősszel. Tehát ténylegesen nem csak egy félelem van bennük, hanem a statisztikák is ezt mutatják.
1: Igen, határozottan ezt észrevettük mi is a nyárhoz képest. Hát ilyenkor tele van a levegő cseppekkel, sokkal nehezebb a levegő, úgymond párásabb, és ezekben a cseppekben sokkal jobban terjednek a vírusok, a baktériumok, ugye egy kicsit lement a hőmérséklet is, ez nagyon kedvez nekik. Bezártság, ugye pont most beszéltünk a közösségről, az iskoláról, órákon keresztül be vannak zárva az ablakok, ajtók, úgyhogy igen, nő a számuk.
0: Ezért kell jobban odafigyelni a részletekre, és a doktornő marad a vendégem, innen folytassuk a beszélgetést, van még amiről kérdezem, úgyhogy rögtön jövünk vissza a beszélgetés utolsó részével.

0: ígértem visszatérni még egyet beszélgetni, mert nem tudunk eléggé vigyázni magunkra is, persze a kisebbekre ebben az őszi szezonban. Továbbra is dr. Gál Ramona, Éva gyermekgyógyász a vendégem itt a Rádió Gaga stúdióban. És hát a gyerekek egészségéről vagy egészségének megőrzéséről beszélünk most már. Az immunrendszerről egy kicsit, doktornő, beszéljünk. Néhányan azt mondják, hogy jó, az immunrendszer az majd magát beszabályozza, és hogy nem kell ezt agyon segíteni. Azért ilyenkor nem árt, ha tudunk róla, hogy hányadán állunk. Ha volna egy 1-től 10-ig skála, a mutató így ingadozna össze, azért az immunrendszert illetően gondolom.
1: Igen. Viszont én azt gondolom, hogy ok nélkül ne avatkozzunk bele a gyerekek immunrendszerébe. C-vitaminnal segíthetjük az immunrendszer működését, segíthetjük a jó étkezéssel, a mozgással, a jó minőségű és mennyiségű alvással bizony segíthetjük. De én nem vagyok híve az ilyen mindenféle gyógyszeres immunrendszer felturbózó hadműveleteknek.
0: Tehát igazából egészséges étrenddel nem kell csodaszereket keresni, nagyjából ez volna itt a tanulság, de beszéljünk erről az egészséges étrendről, mert itt is megint egy kicsit belefutunk abba, hogy az életünk szervezése nem egyszerű. Egy fiatal szervezetnek a kiegyensúlyozott étkezése mit jelent immunrendszer szempontjából? Mit kellene, hogy jelentsen igazából? Ugye reggel 8-kor elmennek otthonról, esznek egy 10 órait, amilyet, és lehet, hogy délután 4-5-kor érnek haza. Ez nem segít a dolgon különösebben.
1: Nem bizony. Nagyon jó lenne, hogyha 3 fő étkezést meg tudnánk tartani legalább. Legyen jó lenne, ha lenne minden nap meleg étel, kisebb kiegészítésekkel, uzsonnával, de legalább 3 étkezést azért adnék a gyerekeknek. Jó lenne, hogyha minél több fehérje, vagyis hogy fehérje dús étrend lenne, minél kevesebb cukor, és cukros italok, tehát ezeket zárjuk ki. Egy az, hogy egészségtelen, tehát hogy az éhségérzetet mindenképp csökkenti, és felturbozza az amúgy is aktív gyerekeket.
0: Tehát nagyjából most azt nevezte meg, amit csinálunk, vagy igen, amit nagyon sokan csinálnak.
1: Gyorskaja.
0: A gyorskaja és a mindenféle üdítők is, és egyéb ilyen gyors energiaforrás, de igazából meddő energiaforrás. Hogy kellene kinézzen, ha már itt tartunk ilyen hosszú a nap, és ezt meg kell kérdeznem, hogy kellene egy ideális 10 órai doboz kinézzen, mi legyen benne?
1: Egy ideális, ez relatív szerintem. Én olyan ételt tennék a gyerekemnek, vagy teszek a gyerekemnek, amely mindenképp laktató. Nincsen benne nagyon sok cukor. Van olyan, hogy még egy kicsi csoki is belekeveredik. De legyen laktató, legyen elég mennyiségű, és legyen gyümölcs is benne.
0: Ez így egy elég szép feladat, de nem olyan lehetetlen teljesíteni.
1: Nem. Jó lenne a változatosság is, az nem mindig jön össze, bevallom őszintén nekem személy szerint, de ez lenne a lényeg. Laktató, szeresse a gyerek, legyen egy kicsi gyümölcs is benne, és nagyon sok édesség ne.
0: Ez nem lehetetlen feladat egyáltalán, azt kell, hogy mondjam. Itt beszéltünk arról, hogy megelőzés szempontjából akár az iskolai friss levegő is fontos lehet, de amikor lejárnak az iskolai órák, még mindig ott tartunk a gyerekeinkkel, legtöbben ott tartunk, hogy délután otthon ugyanúgy benn kell üljenek néhány órán keresztül. Az otthoni aktivitás, otthoni szabadidős része segíthet-e abban, hogy egészségileg jobb állapotban maradjanak a gyerekeink?
1: Mindenképp. Úgy gondolom, hogy van szükségük egy kicsi pihenésre, és minőségi pihenésre, kicsi kinti levegőre, aki megteheti, de mindenképp pihenésre lenne szükségük. És a korábbi vagy korai lefekvésre. Egy jó minőségű alvás úgy gondolom a következő nap alapja. Tehát, ha fáradtan megy a gyermek iskolába, akkor ez csak gyűl.
0: Itt azt mondják, hogy a korosztályunként különböző alvás igénye van mondjuk egy gyereknek, de hogyha most már itt ülünk, akkor ha mondjuk például egy kisiskolás reggel 7-kor kell keljen, vagy még 7 előtt is, este hánykor kell kötelező módon villanyoltásnak lennie?
1: Hát szerintem legkésőbb 9-kor, legkésőbb. Tehát egy kisiskolásnak igen, mindenképpen.
0: És aztán, ahogy nőnek egy serdülőnél, már például más órákkal számolunk.
1: Igen, de mindenképpen 11 előtt, 10, még a 10-et is meg...
0: Megkockáztatjuk,
1: igen.
0: Ja, hát én azt mondom, hogy a feladat akkor fel van adva mindannyiunknak, és nehogy azt higgyék, kedves hallgatók, hogy minden most megmondjuk a tutit, és mindenki így kell cselekedjen. Mindketten szülők vagyunk a doktornővel, mi is ezzel küzdünk, úgyhogy igazából hajrá mindenkinek. Én még egyszer vendégemnek megköszönöm, hogy bejött a Rádió Gaga stúdióba, dr. Gál Ramona Éva osztályvezető gyermekgyógyász, a dr. Fogolyán Kristóf megyei sürgősségi kórháztól, és kitartást a munkához, és jó egészséget a legkisebbeknek és mindenkinek.
1: Köszönöm a meghívást.
2: Ez a Rádió Gaga.
3: Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zene.

0: Well Hello Andróval, ez a Crush, nem számítottam rád. Szerintem nem számítasz arra, hogy most mire kérlek fel.
1: Egyáltalán táncolni fogunk?
0: Igen. Most kapizsgálod még hozzá, kánkánozni fogunk. Tudod miért?
1: Fogalma nincsen.
0: Tudod, megvan a kánkán műfaj.
1: Igen, folytasd.
0: Hosszú szoknyák, magasba lendülő lábak, hangos zene.
1: És mi lesz az én dolgom?
0: Hát, hogy fogod a karomat is, te is emelgeted a lábadat.
1: Ja, én is.
0: Van szoknya rajtad?
1: Hogyne, minden nap abba járok. Persze.
0: A lényeg az, hogy 1889-ben ezen a napon Párizsban megnyílt az a hely, amely később az egész világ számára a francia éjszakai élet egyik szimbólumá vált, a Moulin Rouge Csaba.
1: Nagyon jó.
0: És a hely egyik legismertebb tánca a kánkán lett.
1: Jó, na, gyere, inkább...
0: Jó? Kánkánozunk?
1: Jó, inkább jöjjön Szigala és az Easy Love.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.

0: elektroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Reni. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál szobátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
1: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A LAM-nál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlam.ro.
2: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badagoz Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle tetőszerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Badagoz Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
3: Magyar menyasszony. Kiállítás Székely udvarhelyen. Féltve őrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székely udvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrumpf villában.
4: Tél, nyár, eső vagy kánikula, a Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi program. Mi élményt garantálunk időjárástól függetlenül. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
5: Társadalmi célú hirdetés.
6: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
7: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
8: A reklám után
7: ismét lágerek és új zenék.

0: Az Frissian McNeil és a Perfect Love. Közben azon gondolkodtam itt a Kánkán kapcsán, hogy vajon ott a Moulin Rouge-ban dolgozó táncikáló hölgyemények mennyi pénzt kapnak azért, mert kánkánoznak.
1: Most tőlem is kérdezed? Nem, én nem tudok erre válaszolni neked.
0: 2, 3, 4, 5 ezer euró?
1: Nem tudom, fogalmam nincsen. Nézzük
0: az
1: utána,
0: a pénz, amiért ne? Te ezt bevállalnád?
1: Hát hogy ne? De most...
0: Ez... Na, akkor utána nézzünk.
1: Jó, oké. <Okay. gül>
0: És közben elmondjuk nektek azt is, hogy ha itt megmaradunk az országunkba, és nem megyünk a Moulin Rouge-ba, akkor hol érdemes Romániában dolgozni, hogy jó vastag legyen a hónap végén a pénztárca. Van 3 terület, ahol nagyon jól fizetnek, vagy jobban, mint máshol.
1: Sose voltam nagy IT-s, egy-két dolgot azért tudok, de lehet, hogy ezért nem dolgozom ebben a szektorban. Állítólag 12 ezer lej havonta a fizu. Az azért nem olyan rossz.
0: Ugye? Jobb, mint a minimálbér.
1: Jó.
0: De aki ért a technológiához, annak nagyon megéri ebben a műfajban elhelyezkedni. Aztán nem kell feltétlenül az embernek programozónak lennie ahhoz, hogy jól keressen. Például itt van a jogi szakma. Na ez még távolabb áll tőlem, mint például az IT. Sose szerettem a jogot, de mindig irigyeltem azokat az embereket, akik elmennek jogi egyetemre, és képesek órák hosszan át ott csücsülni, és lapozgatni a törvényeket.
1: Így van. De a gyógyszeripar is egy előkelő hely lehet fizetés szempontjából. Most ez, hogy gyógyszeripar így... Nem tudom, gyógyszergyár, mondjuk ezt így, ott állítólag ilyen 10-11 ezer lej körüli fizetést kapnak az emberek, és most nem a gyógyszertárakra gondolunk. Igen, azért ez sem rossz, nyilván vannak ennek a munkának is veszélyei, hátrányai, előnyei, stb. Stb. Na, de van egy érdekesség, így a lista másik végén, a kereskedelem az ország egyik nagy-nagy mozgató rugója. Ott az átlagbér, és most a magasabb átlagbérről beszélünk, 5000 lej sem éri el. Gyengébb városokban ez jóval kevesebb.
0: És a kereskedő, állj meg, bocsánat, lehet, hogy én ezt most félreértettem, arra gondolsz, akik ott vannak a kasszában,
1: így
0: nem
1: van.
0: Akik a pincérek is felszolgálnak az éttermekben.
1: Persze, persze, persze. Az ilyen nagy áruházak, kis áruházak alkalmazottai. Rájuk gondoltam.
0: De milyen jó, hogy ott is vannak azok az emberek, akik pakolják a polcukat. Hogy most alacsony a bérezésük, mi ezen változtatni nem tudunk, viszont a másik érdekesség, ugye itt több embert megkérdeztek ebben a kimutatásban, hogy mennyiért szeretne dolgozni havonta, és az álláskeresők átlagosan azt mondták, hát egy olyan 7000 lejes nettó fizetés az már jónak számítana, cégek viszont általában olyan 5000-5400 lejt kínálnak, és azért a 7000 és az 5000 lej között azért van egy ilyen 30%-os különbség.
1: Na, írjátok meg ti is, drága hallgatóink, hogy hogy látjátok ezt a témát. Mennyi lenne az a pénz, amire azt mondanátok, hogy jó, hogy elég, hogy rendben van, és jól jár veletek, mondjuk a főnökötök, mert jó munkára vagytok. Szóval, mennyi fizura lenne szükségetek? 07 30 54 88 88 ide írjatok.

0: Alessio Zara Larsonnal közösen ez volt a Word. Nem illik pénzről beszélni, nem illik megkérdezni a barátunkat, senkit sem, hogy mennyi fizetésed van. Viszont én azt el tudom mondani, hogy eddig életem során voltak olyan időszakok, amikor kevesebbet, voltak olyan időszakok, amikor többet kerestem, viszont még soha, de soha nem volt annyi pénzem, amit ne tudtam volna elkölteni. Úgyhogy Csaba, a kérdésedre válaszolva, hogy mennyi lenne az a fizetés, amire azt mondanám, hogy elég, nem tudom. Eddig még nem volt olyan soha.
1: Jó, azért várjuk a hallgatóink meglátásait, a számokat, az igényeket. 0735 48 88. Ide írjatok, érkeznek a hírek.
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. areohotel.ro. Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
3: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
4: Reklám.
5: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
6: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek.
5: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
7: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
8: Hatodikos vagy tizedikes a gyermeked?
9: Ha tudatos szülő vagy, akkor nem román és angol órát veszel a gyermekednek, hanem eredményt.
8: A My Journey nyelviskolában egy egységes, előre felépített rendszerben tanítjuk a román és angol nyelveket. Így gyermeket 2 év alatt folyékony nyelvtudást szerez. Nem azt mondjuk, majd meglátjuk, meddig jut, hanem célokat állítunk.
9: Te befektetsz, mi rendszert adunk, a gyermeket tudást épít.
10: Hívd a 0755 333 649-es telefonszámot, látogass el Facebook oldalunkra, vagy a myjourneynyelviskola.com weboldalra.
2: A székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
11: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
11: Viking Kft. A te biztonságodért.
12: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
13: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
14: Ha a polcra gondolok, amit 3-szor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
15: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hív minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a havazsiré.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
13: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
12: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
3: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Úszó hulladékfogógátat szereltek a Korond patakra. Új szabályok lesznek érvényesek az EU-ban a repülési kézipodgyászokra. Változékony lesz az égbolt a délután. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Ma nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-ig lehet benyújtani. Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter kijelentette, alapvető fontosságban a mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A támogatott beruházások közé tartozik egyebek mellett a mezőgazdasági gépek beszerzése, új mezőgazdasági épületek építése, illetve a meglévő korszerűsítése. A kérelmeket online a vidéki beruházások finanszírozási ügynöksége informatikai rendszerén keresztül lehet benyújtani. Első alkalommal épített és szerelt fel saját erőből úszó hulladékfogógátat a Maros vízügyi igazgatóság a Korond patakon. A szerkezet Alsó-Sófalva térségében a Sókanyon fölött helyezkedik el, hogy felfogja a víz által sodort szemetet és úszadékfát, mielőtt azok elérnék a turisták által látogatott területet. A vízügyi szakemberek szerint a rendszeres takarítás már nem bizonyult elegendőnek, ezért döntöttek az új megoldás mellett. A hulladékfogó a patak alsóbb szakaszain található infrastruktúrát is védi. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a berendezés kiegészíti, de nem helyettesíti a rendszeres medertakarítást. Hosszú távon pedig a jelenléttel valódi megoldás, ha kevesebb hulladék kerül a természetbe is a vízfolyásokba. Változnak a repülővel utazók jogai az Európai Unióban, új szabályok vonatkoznak majd a kézipodgyászokra, a jegyárak feltüntetésére és a beszállókártyák használatára is. Az új uniós rendeletet szeptember 16-án fogadták el, október 2-án tették közzé az EU hivatalos közlönyében, és 2027. október 23-ától lesz alkalmazandó. Az egyik legfontosabb változás, hogy minden utasnak joga lesz egy személyes tárgyat díjmentesen felvinnie a repülőgép fedélzetére. Ez lehet például kézitáska, kisebb hátizsák vagy laptoptáska, illetve az utazáshoz szükséges egyéb tárgy. Több helyen csaptak fel a lángok Dédabisztra közelében az Istenszéke természetvédelmi területen. A Maros megyei hegyi mentők, a katasztrófavédelem és az erdészet munkatársai tegnap késő éjszakáig dolgoztak a lángok megfékezésén. A tüzet sikerült eloltani, de ma is folytatják a terület átvizsgálását, számolt be közösségi oldalán a Maros megyei hegyi mentőszolgálat. Ugyanakkor fokozott óvatosságra indik a környéken túrázókat, arra kérnek mindenkit, hogy figyeljenek arra, hol és hogyan gyújtanak tüzet, és ne dobjanak kell égő cigarettacsikket sem. A romániai villamosenergia rendszer egyre közelebb kerül a kapacitás határához, írja az ekonomika.net. Szombat este az ország csaknem 3400 megawatt villamosenergiát importált, miközben a hazai termelés mindössze 2900 megawatt volt. Az import így meghaladta a teljes belföldi termelést és megközelítette a villamosenergia hálózatok 4000 megawattos maximális importkapacitását. Kellemes őszi időnk lesz a folytatásban is, a délutáni órákban helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Csapadék továbbra sem várható. 20 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
2: Az időjárás jelentést a Tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szirónia, György Dávid Csaba, bekészítettük a jó zenét, úgyhogy megvagyunk.
0: Megvagyunk, mehetünk haza?
1: Haza még éppen nem, de mehetünk a zene irányába.
0: És mesélünk nektek egy olyan munkahelyről, ahol a fizetés nem kevesebb, mint 15 ezer euró, vagy akár ennyi is lehet. Hogy mit kell érte tenni? Megtudjátok nem sokára. Addig is Shakira és a VB-s dal. Ez a Die Die.
2: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
16: Színes hírek,
2: helyi aktualitások,
16: interjúk,
2: játékok
16: és sok-sok nyeremény.
2: Ez a Színes Órák.

helyzetben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádiógaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Calvin Harris és a Desire itt a Rádió Gagán. Szidi megemlítette még az előző megszólalásban, hogy találtunk egy álommunkát. Nagyon-nagyon jó fizetés, friss levegő, jó környezet. 15 000 eurót jelent ez a jó kereset, és a friss levegő az megvan, mert 160 méter magasban kell tevékenykedni. Azért az úgy nem olyan gyenge. Komoly tériszonyom van.
1: Ez az a kategória, amire azt mondom, hogy nincs az a pénz, amiért én felmásznék ilyen magasba, 163 méter magasra, csak azért, hogy ilyen szélmalmokat javítgassak, meg azokat szereljem. Hát van ez a szakma, igen, ahol havi 15 000 eurót is lehet keresni, csak az a bökkenő, hogy nagyon-nagyon magasra fel kell mászni. Se neked, se nekem nem való, de köztetek, hogyha van olyan, akit érdekelne, akkor ebbe az irányba kell kapizsgálni. Szélenergia ipari technikusok hatalmas szélturbinákat szerelnek és javítanak, és van egy román szakember, aki nyilatkozott az egyik hírportálnak, azt mondja, hogy 13 éve dolgozik ezen a területen, és aki bírja a magasságot, szerinte az nem kell féljen a munkától, és ha hajlandó sokat utazni, akkor már is megvan a jó kereseti lehetőség.
0: Milyen kár, hogy a Székelyföld nem az a tipikus szélenergia iparra rendelkező vidék, mert akkor ki lehetne próbálni, miért ne? Amúgy nem, 160 méter magasan tuti, hogy meg nem tudnék mozdulni, úgyhogy ez nem nekem való munka, de jó lehet keresni cserébe, ha valaki bírja a magasságot, és nyilván ért is hozzá, tehát nem csak annyi, hogy felmész, azt lejössz, és kifizetik a 15 000 eurót havonta, de ugye mindennek van egy ára, megérdemlik szerintem ezek az emberek, akik azt mondom, hogy életüket is kockáztatják, nyilván van biztonsági technika, meg kötelek, meg stb. De ott 160 méter magasan, azért szél is fúj, hideg is van, esik az eső, stb. Úgyhogy ez abszolút egy olyan része a munkavállalásnak, akiktől én nem sajnálom. Komolyan.
1: A munkanap 10 órás, van, hogy ilyen 3-4 hetet is az ember távol van a családjától. Utána pedig jön egy-két hét pihenő szabadság, de nagyon sokszor nagyon-nagyon messzire kell elutazni, főleg, hogyha azt veszük alapul, hogy mi itt vagyunk Székelyföldön, és amit Csaba mondta, hogy nem is tudom, van itt a környékünkön ilyen szélturbina?
0: Nincs, többnyire a Kárpátokon túl. Kárpátokon túl a síkság, az Alföld a megfelelő, és itt inkább napelemek vannak szerintem, azért napelem parkocskáink már vannak, szélenergia parkok nem nagyon. Na, a lényeg, hogyha ilyenben gondolkodtok, most főleg a fiatalokhoz szólunk, kezdők, pályaválasztás előtt állók, akkor ez egy jó meló lehet. Igaz, hogy át kell utazni hegyeken, de jól fizetik.
1: Vegyetek részt egy olyan kurzuson, ahol le tudjátok győzni a tériszonyotokat, és aztán pedig ki lehet próbálni, hogy tetszik ez a műfaj. Pénz van benne, az biztos.
0: Jó, jön a Blue, ez az All Rise.

0: Quimby és az ultravaló. Szidi, azt mondtad, hogy kurzus, ahol le lehet győzni a tériszonyt. Van ilyen képzés? Mert én ezt el nem tudom képzelni. Én egy ilyen 20-25 méter magasan, mondjuk egy negyedik emeleti tömbház tetején, magyarán tetején, az egy ilyen 15 méter, én már félek. Én mindaz az érzésem, az az érzésem, tudod, hogy ne menjek ki a szélére, mert mi van, ha kezemben a telefon, és pont most kiejtem, vagy hogy olyan szinten tudok én a magasságtól félni, hogy azt elmondani nem tudom. Magasan, meg sem mozdulok olyankor, tudod, megállok, érted?
1: A magasságtól való félelemnek a neve az az akrofóbia, és amúgy ez egy meglehetősen gyakori fóbia, és amúgy nem egyszerűen arról van szó, hogy valaki nem szereti a magas hegyeket, nem szeret ott tartózkodni, hanem nagyon gyakran arról van szó, hogy valaki annyira pánikba kerül, amikor ilyen magasan van, hogy egyszerűen megmozdulni nem tud.
0: Pont
1: az érzés
0: beszélek.
1: Lesz órá rajtad, hogy kész, most földbe gyökerezett a lábam, leülök, és felállni sem akarok innen. De igen, ezt le lehet győzni. Nem tudom, hogy kurzus van-e hozzá, de ugyanúgy, ahogy a pókfóbiát le lehet győzni, ezt is le lehet győzni, csak úgy fokozatosan és lassan kell közelíteni hozzá. Nem azzal, hogy egyből felmész a 8000 méteres Monteverestre, hanem csak úgy tudom én az elején a 4 emeletes tömbház tetejére, aztán pedig jönnek a nagyobb falatok.
0: Értem én, Monteverestre lehet, hogy nem félnék annyira, de itt a környékünkön van néhány kilátó, és a nyáron felkerestük ezeket, nagy részüket, és ezek ilyen 20-25 méter magas építmények, nem túl magas, de én már ott, hidd-e, nem tudtam lenézni, komolyan. Én gondolkoztam, hogy hát mégiscsak jó lenne lenézni, vagy megörökíteni a pillanatot, mert gyönyörűen látszott onnan a táj. Valahogy megoldottam, de nem volt jó érzés. Örültem, amikor leérkeztem, és azt mondtam, hogy azért földön mindig jobb lenni.
1: Repülőn? Van-e ilyen félelem?
0: Repülőn nem, nincs. Hát úgy, ott nincs, ott szabad.
1: Nem tudsz
0: szabadon,
1: változtatni, tudod? Ott így is, úgy is földet érsz valamilyen formában. Ne. Fent nem maradsz.
0: Így van, úgyhogy a repülőn nincsen ilyen fajta félelem, de amikor egy épületről kell kinézni, vagy én szeretek a földön lenni.
1: Nem küldünk akkor téged ilyen szélmalmokra, ezt meghagyjuk, ezt a harcot Don Quixote-nek, nektek pedig jönnek a slágerek és új zenék. Ez Tom Greenan és a Remind Me.

0: Songs My Body Isn't Ready, a mi testünk és lelkünk is készen áll arra, hogy néhány nap múlva elfújjuk a 27 gyertyát a születésnapi tortánkon, mert hogy bulizni készülünk, és drága hallgatók, rátok nézve ez azt jelenti, hogy...
1: Segítsek? Azt jelenti, hogy nem sokára adjuk az ajándékot, ami ebben az órában a Rádió Gaga születésnapi csomagja lesz, valaki ölébe landol pillanatokon belül ez a nyeremény, de kinél? Kiderítjük nem sokára.
0: Hát, hogyha regisztráltatok, akkor most ezek azok a pillanatok, amikor telefont kézbe kell venni, és bízzatok benne, hogy nálatok fog megcsörrenni.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szilcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz! Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen.

0: Gránit Bank, Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja, és a hadnagy Viacolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik.
1: Reklám.
0: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, üsszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert tea keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk? Egészséget adunk.
2: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
3: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
2: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
3: Viking Kft. A te biztonságodért.
4: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambíria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambíria.ro.
5: Az esküvőtök csak egyszeri, tegyétek felejthetetlenné. A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
6: Profiterm. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílusra és ablakot a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi-term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
7: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
8: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
7: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
9: Septimia Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Piescavica burgert a Stationben. Burger vagy Piescavica? Ugyan már! A Septimiában nem kell választanod.
10: A reklám után
11: ismét lágerek és új zenék.
10: Rádió.

0: is vagyunk a játék pillanatában. Ígértük, hogy adjuk az ajándékot hallgatónknak, viszont ahhoz, hogy ez megtörténjen, Lacit várjuk ide a telefonhoz.
1: Keressük a hallgatókat, akikkel együtt tudunk ünnepelni, így a 27. évben. Hello László, szia, Győr Dávid Csaba, István Szidónia vagyunk, Rádió Agától.
2: Nem gondoltam rá, gondolkoztam, hogy mire ajándékoználok meg.
1: Mire jutottál?
2: Egy vadonat új dumadubára szerintem szükségetek lenne.
1: Miért gondolod ezt?
0: Úgy látod, hogy szükségünk lenne egy újra, vagy szükségünk lenne még egyre?
2: Hát a régit is megtarthatjátok, hogy szeretett helyen tudjátok ott lenni.
0: Laci, köszönjük szépen, ez egy jó kis ajándék, reméljük, hogy hallotta az, aki kellett hallja.
2: Jöhetek Karácsonyfalvára is, ha lesz valami rendezvény, szívesen várunk.
1: Figyelj, hogyha hívtuk, akkor mi megyünk. Azt szokták mondani, hogy van az a pénz, amiért, de amúgy kicsit tovább vívem a te gondolatodnak a fonalát. Mi lenne, hogyha a Duba után kötnénk még egy lakókocsit? Mert a Dubánk azért viszonylag új.
2: Nagyszerű, tudnék veletek menni én is akkor.
1: Akár a hallgatóinkat is fel tudnánk venni. Köszönjük szépen, Laci, neked ezt az ajándékot. Képzeletbeli ajándékot, nekem tetszik.
0: Jó, Laci, mióta hallgatsz bennünket?
2: Hú, hát amióta adásba került a rádió, én már azóta.
0: Hány éve, ezt tudod?
2: 25 éve biztosan.
0: 25 éve biztos, akkor egy ilyen igazi régi hallgató vagy. Jól van, Laci, ezt a jó szokásodat tartsd meg. A nyereményünk számodra egy Rádió Gagás ajándékcsomag. Ehhez gratulálunk, és köszönjük a te ajándékodat is.
2: Nagyon szívesen.
0: Minden részletet? Elmondjuk
1: ennek a részleteit a későbbiekben, most hagyjuk a hallgatóknak a jó zenét, téged pedig arra kérünk, hogy maradj velünk egy kicsit még vonalban.
0: Köszi, Laci, szia, vigyázz magadra!
2: Sziasztok, hello!
3: Gratulálunk a nyereményedhez, ami nem más, mint a Rádió Gaga születésnapi ajándékcsomagja. Rádió Gaga. Hallgasd a slágereket és új zenéket a világon bárhol, appon keresztül, vagy a rádiogaga.ro weboldalon.

0: Thailand és a Water, itt a Rádió Agán. Tegyetek úgy, mint Laci, akár már most eljátszadozhattuk a gondolattal, hogy ti mivel ajándékoznátok meg a 27 éves a Rádió Agát. Aztán, hogyha hívunk, nem akkor kell vacilálni, hogy hát ő azt szeretném, hogy ő, hanem akkor már startból tudjátok, hogy mi az a képzeletbeli fiktív ajándék, amivel minket meglepnétek.
1: A Laci megoldotta gyorsan, adva nekünk egy új dumát, meglévő is teljesen patent, de ha lenne még egy, akkor még több irányba el tudnánk mozdulni egy-egy fesztivál, úgyhogy ez egy jó ajándék volt, virtuálisan is érkeznek a hírek, majd folytat.
2: A Színes Órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. Gondoltad volna? A Rádió Gaga már 27 éves.
3: Nagyon jó. Te nagyon meglepődtem. A mindennapjai része vagytok. Köszönöm.
4: Megvisszahangosítottam a rádiót.
2: Összesen 27 ezer leértékű ajándék várja gazdáját. Óránként nyerhet. Sőt, a játék végén a fődíjat, a Panoráma Turist Utazási Iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézését is megnyerheted. Regisztrálj! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor megcsörren a telefonod, mondd el a műsorvezetőnknek, hogyha tehetnéd, te mivel ajándékoznád meg a Rádió Gagát. Bármilyen kacifántos képzeletbeli ajándéknak örülnénk, a lényeg, hogy egy jó csevegjünk. Nevessünk a több ezer hallgatóval együtt.
3: Itt hagytam a betegemet a rendelőbe. Köszönöm szépen.
2: A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma Üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani. Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.
6: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
7: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
8: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
7: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
9: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapat modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
10: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik.
11: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt a tűzoltóság szomszédságában.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
2: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
4: Meghosszabbították a vízhelyzetet Parajdon. 7800 igazgatói és aligazgatói állás vár betöltésre az iskolákban. Az évszakhoz képest magasabb hőmérsékleti értékek várhatók holnap is. Jó napot kívánok, hozom a részleteket, én Hadnagy Éva vagyok. Dróntámadás ért ma is két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren Bulgária partjainál. A helyi média szerint az egyik hajó elsüllyedt, a másik pedig megrongálódott. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek, a mentés folyamatban van. A bolgár államfő megerősítette, hogy támadás történt Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. A miniszterelnök az eset miatt pedig összehívta az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőit. Egy nappal korábban szintén dróntámadás miatt tűzütött ki egy török gabonaszállító hajón Románia kizárólagos gazdasági övezetében is. Abban az incidensben két ember meghalt, egy pedig eltűnt, 11-et kimentettek a hatóságok. Parajdon újabb 30 nappal meghosszabbította ma a bányakatasztrófa miatti vízhelyzetet a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A testület úgy döntött, hogy október 7-től november 5-ig bezárólag érvényben tartja a készenléti intézkedéseket, tájékoztat a Hargita megyei prefektúra. Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. Ma aláírta és meg is jelent a hivatalos közlönyben a Lucani Culescu kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Mint ismert, Nikos Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott hétfői kotrocsényi egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Lucani Culescu külügyi államtitkárt. Románia szerte több mint 7800 igazgatói és aligazgatói állást hirdettek meg versenyvizsgára az állami iskolákban, ám az érdeklődés egyelőre nem mindenhol elegendő. Egyes megyékben már most vannak olyan vezetői tisztségek, amelyekre egyetlen pedagógus sem jelentkezett, és az oktatási rendszer képviselői szerint az sem biztos, hogy minden jelentkező végigmegy a teljes kiválasztási folyamaton. A 2026. augusztusa és decemberek közötti versenyvizsgára október 2-án zárult a jelentkezés. Jelenleg a benyújtott dokumentumokat ellenőrzik.
15: Zsika Hágyi a Románia kispadján betöltött jövőjéről is beszélt a Svédországtól elszenvedett 1-0-es vereség után. A válogatott sorozatban negyedik mérkőzését veszítette el a Nemzetek Ligájában. Hágyi szerint a következő időszakban a minőségre, nem a mennyiségre kell helyezni a hangsúlyt. A szövetségi kapitány közölte, a következő napokban átgondolja a helyzetet és dönt a folytatásról. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy jövője nem csak tőle függ. Marco Rossi szerint ezúttal a magyar válogatott volt szerencsésebb, és Ukrajna érdemelt volna győzelmet a Nemzetek Ligája nagyszombati mérkőzésén. A magyar csapat 2-1-re nyert, így 4 forduló után 7 ponttal áll. Rossi elmondta, a szünetben taktikai változtatásokkal próbálták javítani a játékot, ami egy ideig működött. A kapitány külön kiemelte Szoboszlai Dominik, Schaffer András és Billy Orbán teljesítményét, valamint a győztes gólt szerző Csinger Márkot. A folytatás novemberben Grúzia ellen következik.
4: A szakemberek szerint a délután és holnap is kitart az enyhe száraz időjárás, bár a szakemberek szerint holnap már jóval kevesebb napsütés várható adáskörzetünkben, de csapadékra továbbra sem kell számítani. 21-23 fokos maximumokkal számolhatunk.
16: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. És most...
1: Sziasztok, hello mindenkinek, itt vagyunk a hírek után, István Szidónia, a György Dávid Csaba a mikrofonnál. A születésnapi játékunkra folyamatosan regisztrálhattok, és az előzőekben hallhattátok, hogy hogy történik a játék lebonyolítás. Nem túl komplex feladat, csupán egy virtuális ajándékra vágyunk tőletek, vagy egy igazira, nem tudom.
0: Jó, megint kezdődik. Már megint ezen rugózik. Drágosságok, szálljatok be, a vonat elindul színes órákra fel, kezdünk már is a magnetikkel, aztán pedig itt lesz velünk még a legszebb szavak Margaret Ellentől, de természetesen Rihab, Ina és Szes közösen sem maradhat el. A Rock My Body felcsendül nem sokára.
17: Most pedig. Egy újabb színes óra indul 12 frekvencián a Rádió Gagán.
18: Színes hírek,
17: helyi aktualitások,
18: interjúk,
17: játékok
18: és sok-sok nyeremény.
17: Ez a Színes Órák.

elszakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornánk bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: A hétköznapok mozgatórugói, Rehab in a Sense, ez volt a Rock My Body. Működünk, még működünk ezerre, lehet, hogy most már csak 980-nal, aztán pedig péntekre még alább hagy az energia. Főleg akkor, hogyha ma éjszakában nyúlóan meccset fogunk nézni. Talán én nem, viszont kedves kollégám...
1: De nem, tényleg nem?
0: Nem, na nem.
1: Ez sem, az ekkora utolsót vétek. Sem. Az utolsó táncot sem nézed meg?
0: Vissza lehet ezt nézni, nem?
1: Hát jó, de úgy élőben
0: visszanézem,
1: teljesen más.
0: Visszanézem, és ezt most itt neked megígérem.
1: Jó, hajnal 2-kor kerül a sor Lionel Messi búcsú meccsére, Argentina Benin ellen mérkőzik.
0: Bele fogsz aludni.
1: Dehogy is. Ez előtt pedig újabb nemzetek ligája találkozó, Horvátország, Spanyolország, ez izgalmasnak ígérkezik, illetve az angolok a csehekkel is játszanak, de más mérkőzésre is sor kerül a mai nap folyamán, úgyhogy ajánljuk ezúttal is a Székely Sportot, nézzétek.
0: Azt szokták mondani, hogy aki éjjel leány, vagy ez esetben legény, akkor az másnap is legyen legény, úgyhogy Csabikám, holnap, amikor megérkezel műsorba, nem akarok sírásokat, rívásokat hallani, panaszokat. Jaj, milyen fáradt vagyok, éjjel 4-ig vagy 5. Hányig fog tartani ez a meccs?
1: 2-4 körül járunk.
0: Nem mondod, hogy ezt végignézed.
1: Biztos, hogy megnézzük. Ilyen többet nincs.
0: Hú, na gondolom vannak még olyan fanatikus rajongók, mint te. Kitartás nektek akkor. Feltankoljatok kávéval, energiaitallal, és hajrá! Éjjel 2-kor kezdődik az utolsó tánc, az utolsó mérkőzés, amiben Messit láthatjátok.
1: A válogatottban tegyük hozzá, klubszinten azért megjátszik.

0: Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja, és amikor Aradon újra felállították a szobrokat, akkor én ott voltam ezen a ünnepélyes pillanaton. Igen, most így eszembe is jutott a hír kapcsán, ahogy olvastuk, hogy mely város hogyan ünnepel. Igen, ott voltam, egy érdekes pillanata volt a kis életemnek. Na, de kanyarodjunk rá az ünnepségekre. Székelyudvarhelyen például 18 órától a Városháza udvarára várják az érdeklődőket. Csíkszeredában a Mikóvárnál lesz a megemlékezés 19 órától. Sepsiszentgyörgy is bekapcsolódik, itt délután 16:30-kor lehet összegyűlni.
1: Tehát szerte Székelyföldön koszorúzással, ünnepi műsorokkal, fejhajtással, megemlékezéssel telik ez a mai nap, ami pedig Sepsiszentgyörgyöt illeti. 17:30-től kezdődik a megemlékezés a Bot Péter megyei könyvtár mögötti részen, az aradi 13-ak emlékére felállított kopjafáknál, illetve Marosvásárhelyen a megszokott menetben a Székely vértanúk emlékművénél várják 5 órától azokat, akik fejet hajtanának és megemlékeznének a szabadság és a nemzeti összetartozás hősei előtt.
0: Igen, ez egy nemzeti gyásznap, és az ilyen megemlékezéses pillanatokon szerintem olyan kevesen vesznek részt, legalábbis ezt láttam régebben.
1: Szép korúak ott vannak, a diákok, a fiatalok, akik még suliba járnak, úgy szintén ott vannak, mert szerintem kötelező számukra, vagy a magyar tanárnő
0: javasolt,
1: buzdítja
0: erősen
1: őket, hogy gyertek, állítsunk össze egy ünnepi műsort, de valaki tanuljon meg néhány verset, illetve énekeljünk. Nem tudom, hogy hány olyan fiatal van velünk egykorú, van, aki azt mondja, hogy most hagyok csapot papot, mert számomra a legfontosabb a megemlékezés, habár talán ez lenne helyén való.
0: Igen, de hogy érik az ember, hogy telik az idő, úgy átalakulnak a fejedben a prioritások, a igen, fontossági sorrendek, és lehet, hogy mondjuk 20 évesen nem, de 30 évesen már ez is fontos, vagy 40-50 évesen. Közben pedig Félárbolcon a Nemzeti Lobogó, Magyarországon, az Országházon is katonai tiszteletadás, ünnepélyes pillanatok Magyarországon is az aradi vértanúk emlékére.

0: a hír, ami sokakat lázban tart, ott vannak a kérdőjelek, ott vannak a miértek, ott vannak a ténylegek. Jön a világ vége, gyerekek!
1: De már megint kitaláltuk ezt a hülyeséget, komolyan.
0: Fia, fogalmam sincs, nem tudom, de tele vannak a hírportálok. Péntek 13.
1: Novemberben.
0: Ugye a dátum péntek 13-ra esik, novemberben, igen.
1: Jó, akkor addig még
0: visszaszámlálás.
1: Élvezzük ki a percet, az órát, mert ha jól nézem, 5 hetünk van.
0: De jó? Van, aki ezt elhiszi közületek?
1: Szerintem
0: van, aki ezt komolyan veszi?
1: Nagyon sok. Én csak így legyintek rá, vagy azt mondom, hogy mi ez a hülyeség már megint, de szerintem sokan hisznek ebben.
0: Figyeljetek, van egy repülő, amire fel lehet ülni, és erről mesélünk nektek majd a későbbiekben.
2: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson, megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket, válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel, de jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
3: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granite Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
4: Reklám.
5: Nem látom a táblát.
6: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
7: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt

0: Adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Magyar mennyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek. A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar mennyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón. A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
2: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
3: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
2: De szuper ötlet!
3: Leány búcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
2: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
4: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség.
5: Az SVMG 01 Pro TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
4: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
6: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
7: Elemeket, akkumulátorokat keres? Megtalálja a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
8: A reklám után
9: ismét slágerek és új zenék.
8: Rádió.

0: Ha már itt mindenki a világ végét hajkurázta, akkor van egy megoldás. Nem biztos, hogy számunkra ez megoldást jelent, de van egy repülőgép, ami azokban az esetekben száll fel, hogyha valami nagyon nagy gebasz van itt a Földön. Tehát nem azért találták ki ezt, hogy embereket eljutasson A pontból B pontba, hanem akkor működik, amikor minden összeomlik itt a Földön.
1: Csak azt nem tudom, hogy kinek elérhető ez a gép. Az Egyesült Államok légi vezetési központjában vannak ilyen eszközök, több ilyen van a világon, egy mindig üzemképes, és arra vár, illetve hát nyilván nem vár, de hogyha baj van, akkor erre fel lehet szállni. 72 órát képes megtenni a levegőben, drága mulatság, nem tudom, ki tudja kifizetni, ez nagyjából 11,5 millió dollár, ez a 72 órás repülés, de nagyon komoly. Képzeld el, hogy van egy ilyen antenna rendszere, amivel még a tenger alattjárókkal is képes kommunikálni. Na ez.
0: Amúgy négy. Utána néztem időközben, négy darab ilyen gép van a világon, és egy belőlük mindig folyamatosan készenlétben van. Ez azt jelenti, hogy ha most ebben a pillanatban történik valami, akkor az a gép fel tud szállni. És ennek a gépnek a működtetését elmondta 11 millió, mennyi ez a dollár?
1: 11,5 millió a 72 órás repülés.
0: El nem tudjuk képzelni, hogy ez mennyi pénz, de hogyha egy órát tartózkodik a levegőben, akkor az 160 ezer dollárba kerül.
1: Megfizethető. Sokaknak a Földön 112 ember tud egyszerre ezen a gépen lenni, és csak arra lennék kíváncsi most már, hogy ki az a 112. Érted, hogy...
0: Abból a 8 milliárdból.
1: Történik egy nagy 9. baj, történik egy nagy baj, és 112 ember fel tud szállni. Nyilván az amerikai elnök, a nem tudom én ki, tehát, hogy fontos emberek, nem pornép.
0: Figyelj, bízunk benne, hogy tényleg ez porhintés jelen pillanatban megint ez a világvégi állapot, vagy amit behirdettek, nekünk beharangoztak, és ez a repülő soha, de soha nem kell felszálljon.

0: A Medúza itt a Rádió Gagán, és ez azt is jelenti, hogy elköszönünk, de indul a Vagányvágány a fiúkkal és Gaga születésnapi nyereményekkel. Úgyhogy kapcsolódjatok be ti is.
1: Győr Dávid Csaba, István Szidónia, búcsúzzunk tőlentek a színes óráktól a holnapi viszonthallásra. Szép délutánt mindenkinek, sziasztok!
2: A színes órák támogatója az Areo Events rendezvényterem, a tökéletes rendezvények helyszíne. Areohotel.ro. 27 év nagy idő, még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
3: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm, jó, de örülök neki.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Nagyon örülök, tényleg.
2: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt te is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a egyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény, vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes, autóbuszos, isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
5: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
2: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett fotókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabaduló szoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szobátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
6: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen. Mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
7: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőség füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél így áll korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
8: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méteráru rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
9: Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
10: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
11: Blautec.
10: Melegre tervezve.
12: Mitől bömbi a bömbi?
13: Saját tejünktől, saját kezünktől.
12: És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül.
13: Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből.
12: Tedd az asztalra, kínált körbe.
13: Bömbi.
12: Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
2: Társadalmi célú hirdetés.
14: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
2: Társadalmi célú hirdetés. Ez történt. Rádió Gaga hírek.
11: 17. kiadásához érkezett a Székelyföld napok rendezvénysorozat. Előrehozott választásokat tartanak Spanyolországban. Enyhe száraz időnk lesz. A Rádió Gaga híreit hallják, én Hadnagy Éva vagyok. Köszöntöm Önöket! Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnök kedden hangsúlyozta, hogy az elmúlt 4 évben, amíg ő irányította az ország gazdasági együttműködési és fejlesztési szervezetéhez való csatlakozási folyamatát, a politikai pártoknak sikerült a köztük fennálló természet és különbségek ellenére közösen támogatniuk egy a Románia számára fontos célt, és ez a pártközi konszenzus óriási jelentőségű volt. Ezt reméli a következő időszakban is. Kiemelte ugyanakkor, hogy nyitott a párbeszédre, és tiszteletben tartja a jó ötleteket, függetlenül attól, kitől származnak, írta a közösségi oldalán. Október 9-e és 18-a között Székelyföld minden zugába eljuttatják a kultúrát a Székelyföld napok 17. kiadása keretében. Kovász Namaros és Hargita megyében több tucat program világít rá értékeinkre, és a szormányról sem feledkeznek meg a szervezők. A rendezvénysorozat programjának összeállításában mindhárom Székely megye kultúrintézményei kivették a részüket. A 2026-os Székelyföld napok mottója örökségből jövő. A programban meg annyi néptánc előadás és népzenei koncert, kiállítás, előadás, konferencia, tárlat, rendhagyó művészeti pillanat, honismereti túra, bábszínházi bemutató szerepel. A programsorozatba belesimul a székelyföldi vadásznapok, amit ezúttal a Fiatfalvi kastélynál rendeznek meg, de ugyanígy a szépvízi káposztavágás és vásár, vagy éppen a Gyergyószárhegyi Káposztafesztivál is. Az idei év első 8 hónapjában a nyers adatok szerint 5%-kal, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 5,1%-kal csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában 2025 azonos időszakához képest, közölte az Országos Statisztika Intézet. A nyers adatok szerint a nem élelmiszer termékek forgalma 6,1%-kal, az élelmiszerek, italok és dohánytermékek értékesítése 4,2%-kal, az üzemanyagok pedig 3,6%-kal esett vissza az első 8 hónapban. Júliushoz viszonyítva augusztusban a nyers adatok szerint 0,5%-os, a szezonális és naptárhatásoktól megtisztított adatok szerint 2,3%-os forgalomnövekedést regisztráltak. Megjelent a spanyol parlament feloszlatásáról és november 29-ére előrehozott választások kiírásáról szóló rendelet a spanyol hivatalos állami közlönyben kedden. A dokumentumot azután tették közzé, hogy 6. Fülöp spanyol király aláírta. A parlament feloszlatását követően az intézményi működés folytonosságát az Alsóház Állandó Bizottsága biztosítja, amelynek 68 tagja és a házelnök dönthet a kormány által benyújtott javaslatokról. A bizottság összetét tele a legutóbbi 2023-as választások eredményeként kialakult parlamenti erőviszonyokat tükrözi, írja az MTI. A spanyol demokrácia történetében 1979 óta 16. alkalommal rendeznek parlamenti választásokat, ezúttal csaknem 8 hónappal a vártnál korábban. A délután, de az elkövetkező napokban is kitart a száraz, kellemes időjárás az évszakhoz képest magasabb hőmérsékleti értékekkel. Holnap már borúsabb lesz az égbolt, de csapadék nem várható. 21-23 fokos maximumokat mérhetünk.
2: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
15: Na mi a pálya, srácok? Most már végre találkoztunk.
16: Szagoljuk egymást.
17: Várja, oda megyek.
15: Gyere, írj meg.
17: Nyalakodás van, nyalakodás. Jaj, Istenem, jaj, összenyalta a nyakát. Horváth Gábort, Kis Bence nyalta össze, én Bészabó Zsolt vagyok, egy stúdióban van a három vagány, nagyon-nagyon-nagyon vágányra kerülünk mindjárt.
18: Nem volt ebben semmi nyalás, az azért tegyük hozzá, csak egy sima ölelés. Marshmallow-val, Emmerivel és a Friends-el indulunk, nagyon találóan ehhez az órához, mindannyian egy helyen. Sziasztok!
2: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
19: Vagány Vágány.
2: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sírre tesszük a délutánokat.

0: Hello!
1: Hello!
0: Gyerte Gábor, olyan szép vagy, komolyan. Ja, és most meg tudjuk szagolni egymást.
1: Jött a városra kulturálódni.
0: Nagyon helyes.
2: Igen, és?
0: És hogy alakul
1: hát,
0: a kultúrán?
1: Egyelőre nem találkoztam olyanokkal, akit te át tudnék szívni valamilyen
2: akkor kultúrát. Megnyugodtunk, most már akkor nyugi van.
0: Korváth Gábor át szeretne szívni valami kultúrát. Ha gondoljátok, hogy van nálatok bármi, amit...
2: Ne szívjál kultúrát, mert elvisz a rendőrség.
0: Jól van, jól van.
1: Kértek egy jó oppó telefont? Igen, na, tessék.
0: Igen. De hogy áll a kilátás? Gyergyóban te jött ki vagy téva kirakatba, itt mi van, jól el vagyunk rejtve az emberek elől.
1: Örvendek neki, hogyha egy kicsit tudok rejtőzni én is a nagyvilág elől, úgyhogy ezért is jöttem.
0: Milyen ügyesen beszésztes, jaj, a szemettem, miközben beszésztel, jaj, egész nap tudnálak nézni, jaj, Isten.
1: Bence, ezt
2: érzitek, hogy ez a műsor eléggé homoerotikus vonalat kezd felvenni. Nincs vele semmi baj, de tisztába kéne egyetek vele. Nem másról kéne beszélni?
0: De igen, de még azelőtt a hallgatókat meg akartam
2: hány
0: kérni,
2: óra megkerül?
0: Hogy írjatok Gábornak ilyen Isten hozta Szent Györgyön üzeneteket, hogy lássa, hogy milyen itt üzenetet kapni, mikor itt milyen jó leső érzés, mikor ugye az üzenőfal leolvad, hogy ilyenek. Jó, képzeljétek el, hogy Trump annyira összeveszett mindenkivel, hogy annyira összevesztek, hogy kiposztolta egy republikánus szenátornak a telefonszámát X-re. Az óra átállítása.
1: Ja.
2: Várjál, Amerikában miért? Hogy került ez szóba?
0: Hát úgy, hogy van, aki el akarja törölni, van, aki nem akarja eltörölni. Na, és Trump annyira összeveszett ezekkel, hogy a végén kiposztolta a bizonyos szenátornak a számát, hogy az emberek hívják fel és győzzék.
1: Tehát ennél... Hát olyan pert akasztanak a nyakában.
0: Hát akasztanak, is gondolhatod. Tehát most, igen, Bence?
2: Nézem, hogy
0: október 26-án állítjuk át az órákat, kereken 20 nap múlva. Mi csinálunk? Előreállítjuk.
2: Úgy néz ki, hogy 2031-ig minimum marad az óra átállítás az Európában.
0: Nem, 31-ben lesz október 26. Most október 31-ére esik idén, nem?
2: Ez a menetrend jelenleg hatályos szabályok alapján készült el, tehát nem azt jelenti, hogy 2031-ig biztosan marad az óra átállítás. Akkor most marad, vagy nem marad, mert nem értek semmit. Meg mi a nyavajának állítjuk megint át az órát? Nem, esküszöm, hogy olyan...
1: Hozdoljuk
0: ki a politikusoknak a
2: telefon. Majd kapok, mint izétől, ott csillától. Bocsi, ez egy belső folyam volt.
1: Ursula Gertrude von der Leyen-t fel kell hívjuk. Mert már hány éve megígérték, hogy eltörlik az órát.
0: Te onnan tudod, hogy Gertrude is.
1: Hát, meg felkészült vagyok. Hát,
0: nem is olvassa.
2: Persze, hogy nem.
0: Persze, hogy olvassa. Amúgy 25-e, kedves hallgatók, a rádió ilyeséget beszél. Tehát október 25-én 19 nap múlva állítjuk előre az órákat.
2: Így van, majd 2027 március 28-án visszük vissza. Most akkor megint kevesebbet fogunk, vagy most többet? Nem, kevesebbet fogunk adni, mert 7 óra lesz, de közben...
0: Születésnapom. Még kell a születésnapomra tegyék az óra átállításokat. Őszintén mondom, raktak már húsvétot oda, mindent raktak már, nagy pénteket, de pont az óra átállítás. Gábor, légy szíves, a telefonodat kapcsolt ki, jó?
1: Ja, jó.
0: Ez milyen dolog, jössz ide a Szent Györgyi stúdióba, szól a telefonod, ne haragudj meg aztán.
1: Az üzenetek,
0: a hallgatók
1: szóval üzenetek, igen. Na, de nézzük azt, hogy... Miért volt Trump és Tom Cotton republikánus szenátor között ez a vita? Igen. Mert Trump azzal érvel az évi 2 óra átállítás eltörlése mellett, hogy az amerikaiak több délutáni napsütést szeretnének.
0: Ez így van, mi
1: hát
0: is.
1: Európában
0: van,
1: mi nem szeretnénk több napsütést.
0: De ez Trumpot nem érdekli, minket viszont igen.
2: Az, hogy Amerikában mit csinálnak, amúgy is mellékes. Tehát pillanatnyilag olyan nincsen itt az órám, hogy megnézzem, hogy hány óra van ilyenkor Los Angelesben, mert van egy Los Angeles-i órám is, azért van egy barátom, aki ott él azért. Na, de a lényeg az, hogy szép.
0: Van Los Angeles-i órája, Bence.
2: Na, nagy dolog, hát kizé megosztja az óra, kettőt mutat egyszerre. Nem olyan nagy cucc. Na, de mindegy. Na, de ezt okodjál, mert a barátom...
1: Nem mondtam el, hogy Sir Cotton mivel írva el,
2: de... Cotton Sir, igen, mondja.
0: Szerintem érdekel.
2: Szerintem...
0: Ha nem más.
2: Ez most mind miattad van. Meg ezt mondja a Soulwave. Mindjárt. Ah, de ez az. Hogy

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a rádiógagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiógaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Gyakran emlegetett kérdés, hol van a lóvé? Mindig ezt kérdezzük. Pláne, amikor belenézünk a pénztárcánkba. Na, nézegetem, hogy miért nem szeretem én ezt az egész óra villegetést. Egy. Ugye, Erdélyben nagyjából egy december 12-én megnéztem, itt most Cseh Gézát megkérdeztük, mert tudja a franc, illetve volt Gemini-t. Na mindegy, hogy mikor megy le a nap. Nálunk Erdélyben 16 óra 35-kor nyugszik le a nap. Ehhez képest mondjuk, hogyha...
1: December 12-én.
0: December 12-én, így van. Ha Lisszabonban tartózkoz, 17 óra...
1: később.
0: Hát vagy kicsit más zónában vannak, tehát 17 óra 15 perckor.
1: Egy órával később.
0: Tehát azért az
1: fél órával később.
0: Háromnegyed, de a lényeg az, hogyha nem használnánk téli időszámítást, állandó nyári időszámításon lennénk, akkor 17 óra 35-kor venne le. Jó, napkelte 8 óra 40-kor.
1: Oké, és az.
0: Te figyelj,
2: benne vagyok,
0: ki, aki hétre jár, az már mindegy, úgyis sötétbe megy.
1: Van. De figyeljetek rám, két nagyobb bajom is van. Az egyik, a gyermeknek valahogy megtanítod az óramánusait, megtanítod a dátumokat, a hónapokat, és egyszer csak valaki beköpi a szomszédok közül utcába, hogy holnap óra átállítás, ne felejtsétek el. Apa, mi az az óra átállítás? Na, ott tette meg a fene az egészet.
2: Hát az első évben, de gondolom, hogy csak
1: hát én 40 vagyok, és most se tudom, most is rosszul mondtam. Tehát most visszavisszük az órát.
2: Visszavisszük. Egy órával többet fogunk.
1: Ja, ez a második kategória, amit utálok bennem, akkor kezdődik az egy órával többet alszunk, vagy kevesebbet, de nem alszunk kevesebbet, csak akkor alszunk többet, amikor átállítjuk, de csak akkor éjjel.
2: Hát, jó, igen.
1: Másnap ez már annyival, vagy később is fekszel.
2: Hát jó, de amit elvettek tőlünk tavasszal, azt most visszaadják így ősszel. Érted?
1: Akkor
2: de
1: éjjel.
2: Igazad van, akkor
1: de csak akkor éjjel érvényes, mert... Másnapra már nem érvényes.
2: Ennyi haszna legyen a dolognak.
1: Ne hűítsenek meg az
0: igen,
1: emberek.
0: Igen, és akkor utána egy hétig kába vagy, csak akkor tavasszal megint kába vagy egy
1: de amúgy mi vagy kába, ezt se értettem. Azt, hogy a kicsi gyerekek igen, mert ők valamiért be vannak állva, de hogy mi vagyunk kábák, már amúgy nem
2: tudom. Hát más miatt van beállva.
0: Nem akkor alszunk, amikor megszoktuk.
1: Hogy érted ezt?
0: Hát mind azért, mert az órában fekszel arrébb tolódik.
1: Mi vagyunk mi? Terminátor?
0: Úgy nézek ki, olyan
1: szerintem az
0: a járásom olyan, de már a film végén Terminátorhoz. Tehát tényleg az van, hogy értem én, hogy itt most ezzel kell spórolni az energiával. Csak az a baj, hogy az egésznek nincs értelme attól a perctől fogva, hogy a téli energiafogyasztásunk nagyjából ugyanaz, mint a nyár.
1: De valaki magyarázza, mert ha hamarabb sötétedik, hamarabb lesz hideg. Ha hamarabb lesz hideg, hamarabb kell elkezdjünk fűteni. Szóval mi ebben a logika?
0: Nem tudom, de neked elmondom.
2: Ebben már semmi logika
1: de
2: nincs
1: én nem értem, gyerekek. Tehát nem
0: gyertek,
1: értem.
0: Srácok, mondjam el, hogy hol a legnagyobb szívás lakni téli szempontból. Hol sötétedik a leghamarabb? Sepsiszentgyörgyön, édes barátom. Amikor lemegy a nap, igen, tehát nálunk 16 óra 31. Csíkban 16 óra 32. Gyergyóban 16 óra 33. Székelyudvarhely 16 óra 34, és a legjobb a Marosvásárhelyieknek, mert Marosvásárhelyen 16 óra 37-kor megy le a nap.
1: Majdnem 10 perc.
0: 6 perc.
1: Hú, az kemény. December 12-e, ezt mondjad mindig, mert az emberek nem tudják. Amúgy mi bajod van december 12-ével?
0: Mondtam, hát ez úgy eléggé egy olyan...
1: Nevezzük ki éves...
2: December 12-e az legyen az év legszebb és legvidámabb napja. Vagy minek akartad elnevezni?
1: Ugye Erdélyben lehet, de itt aztán milyen depressziósak leszünk.
2: Hát de mitől vagytok depressziósak? December 12 az biztos depresszió napja.
0: Hát december 12-e egy átlag szombat, mit tudom, mit szeretnél adni.
1: Már elkötötted a pénzed az angyalnak, meg mondjam el tovább. Szóval.
0: Mert? Jó, figyelj, egyébként akkor most mondjuk azt, hogy lehetnénk mi is Portugália, mert ott is 17 óra
1: van. Mit vagy ugye lemben?
2: Hát egy óra nem tudtam.
0: Az egy óra, az rendben van.
2: Captain, mivel érve Trump-el.
1: Tehát azt hiszem, hogy ez a gazdaságosabb, mit tudom én, mi kevesebbet fogyasztunk, ez arra vonatkozik, hogy régebb, valószínűleg, amikor elvették a villanyt, akkor az emberek le kellett feküdjenek, mert nem volt mit csináljanak. De mi most fogyasztunk, ha lekapcsolják a napot.
0: Így van. Nem beszélve.
2: Hát így van, tehát semmi logika nincs abban, hogy mindig az óra általis társalban.
1: Gazdasági. Menj, üljetek le már
2: egyszer. Az ipari forradalom idején akkor volt értelme.
0: Hát mert akkor egy villanykörte nagy volt, de hát ma...

0: Az ipari forradalom idején készült villanykörtéknek a méreteire vagytok kíváncsiak, akkor Kis Bencét keresétek ezzel kapcsolatban.
1: Úgy a fogyasztása
2: volt nagy. Na hát most...
0: Gyükér. Mindenkinél nagy, nagy, nagy. Jól van.
2: Na de akkor elmondom én eredetileg, hogy itt miről van szó. Miért az eredeti energiatakarékossági indok ma már kevésbé meggyőző.
0: Mi az a kevésbé? Mert egyáltalán nem meggyőző.
2: Az óraátállítást eredetileg többek között azért vezették be, hogy kevesebb energiát kelljen világításra használni.
0: Így van. De most direkt világítunk.
2: De nem, ma viszont ugye ledeket használunk főként. És teljesen más az energiafogyasztásuk.
0: Meg kisebbek is.
2: És kisebbek. Hát nem tudom, kérdezzük meg azt a kérdőt, hogy a nagy ledes körték.
1: Meg akinél, szeretnétek nyolni?
0: Akinél nagy lámpa van, az szabad világítson. Akinél kicsi lámpacskond.
2: Figyeljetek, azért menjünk vissza a téma legelejére, mert ugye Trumpnak az érveit azt már elmondtam. De ott van Sir Cotton.
3: Nem akarja Cotton telegedni.
1: Meghallgatjuk a Cotton előtt, hogy mit írt fel, mit üzent Ferenc.
2: Hát hogyne, gyere hallgassuk.
1: Gyere, Ferencet hallgassuk.
4: Hát most jó, hogy most már most visszaviszik az órát, ha így maradna, nagyon jó lenne. Tavaszi az nem jó, mert akkor fel kell kelni egy órával hamarabb, és aki kelt eddig 5, akkor fel kell kelni 4 órakor. Na, ez egy kicsit sok.
1: Nem, Ferenc, nem értek veled egyet.
0: Nincs.
1: Tehát, hogy itt az van, egyébként aki 4-kor kell, az ezután is 4-kor kell, és majd minden óra állításkor 4-kor kell, de nekem az a bajom, hogy mikor megy le a nap. Tehát én amikor 3 órakor is sötétség van, akkor én depressziós vagyok, akkor nézem, hogy lenyelem a mérgezett kötelet, és kifekszem a vasúti sínre.
2: Na.
0: Beszéljetek a tegnap számot.
2: Sir Cotton-nak elmondhatom az érvelés.
1: Cotton Eye Joe, hallatszódjon.
2: Cotton-nak az a véleménye, hogy 1 óra plusz napsütés nem éri meg, ha cserébe rengeteg korán kelő embernek sötétben kell munkába vagy iskolába járnia. Arkansas-ban. Ahogy mifelénk szokták mondani, Arkansas-ban.
0: Arkansas.
1: Azt mondta Arkansas. De milyen jól mondta,
0: úgy ejtik.
2: De mi felénk úgy mondják, hogy Arkansas.
0: Így van. Én szerintem is inkább beszéljünk arról, hogy az Arkansas-ot hogy ejtik, nincsen arról, hogy Mr. Cotton hogy gondolta az életet. Nagyon hülyeséget beszél, és egyetértek, most végre egyetértek Donald Trump-al. Valaki írja fel azt a...
1: De én is meglepődtem tőle Donald Trump-al.
2: Trump president. Jaj, ő már
1: azt mondja. Szerintem ennél prezidentebb már nem lesz, úgyhogy ez egy elengedendő dolog.
2: Prezidente, igen.
0: Make the clock great again.
1: Milyen nyavajának hívják az óra átállítást? Nézzük, megszűkültem, elfelejtettem.
2: Clock BB.
1: Dispersal, nem.
2: Mi dispersal?
0: Dispers it.
2: Clock changing routine.
0: Kedves hallgatóink, a Rádió Gaga legújabb tanulj meg angolul rovatunkat halljátok, vagy nem?
2: Most na keresi. Akkor most mi...
0: De hova írott cica? Nem írott sehova.
2: Kincseim? Redvás most akkor mi kellene? Nyári időszámítás, vagy téli időszámítás? Én Redvásról mondtam, kincseim.
0: Ezt már játszottuk a tavasszal, és mindenki arra szavazott, kivéve néhány furcsa embert, hogy a nyári időszámításra
2: de
0: van szükségünk.
2: Titeket kérdezlek, nem
0: de mi is elmondtuk
1: nyári.
0: Akkor.
1: Nyári. Az már nyári.
0: Ember, legyen adnyit, legyen világosság napközben, amennyit csak tud szegény.
2: Gertrudnak a telefonszámát meg kell szerezni.
0: Kinek?
2: Gertrudnak a Ursula.
0: Azt hittem Cottonnak akarod a telefonszámát.
2: Hát Cottonnal nem értek egyet, én sem. Tehát itt én is úgy vagyok, hogy akkor Trumpnak a véleménye számít inkább ebben a kérdésben.
0: Na hallod, de már harmadszor mondtuk ezt a mondatot ki, elég furcsa azért.
2: Hát de csak ebben az egy kérdés.

Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged

0: és a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből. Miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a temérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
2: Reklám. Ha ez egy fűtéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
3: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec.
4: Blautec.
3: Melegre tervezve.
5: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
6: Várunk a Székelyszentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
7: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a foto.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak méterárú rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre. Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Elavult stratégiák, üres ígéretek. Elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székely udvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA 10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
9: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A LÁM-nál nem csak a papírral bizonyítható számok nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
10: Naturkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
11: Társadalmi célú hirdetés.
12: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
13: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
14: A reklám után
15: ismét lágerek.

0: 27 éves a Rádió Gaga, hallgass oda, hogy 27 éves rádiónak, vagy nőnek, vagy férfinak mit lehetne ajándékozni. Van néhány ötletünk, reméljük, hogy nektek is, mert amennyiben igen, mi ajándékozunk meg benneteket. Ilyen szülinaposok vagyunk, amúgy, meg általánosan mondom, hogy nem olyan rossz ötlet, ha a szülinapodon ajándékozol. Sokan csinálják, és nagyon szimpatikus dolog.
1: Azt hiszem, hogy kellene egyet sorsolnunk, ugyanis ebben az órában is van nyereményünk annak, aki felköszönt bennünket, mégpedig a szupermarket részéről egy darab 100 leértékű vásárlási utalvány vár. Kit fogunk hívni? Zsolt, nálad van a sorsoló.
0: Dalmát fogjuk hívni, ha minden igaz, akkor már szól is a telefonja.
2: Halló!
3: Szia Dalma, Kis Bence, B. Szabó Zsolt és Horváth Gábor a Rádió Gagától hívunk. Hello, hello!
2: Sziasztok!
3: Mivel foglalatoskodsz pontosan?
0: Miben mesterkedsz?
2: Most szépen parkoltam le, hogy jöttem a munkából.
3: Aha, és rendőröket láttál valamelyet?
2: Már végeztem. Nem.
3: Na jó, oké. Nem ezért hívtunk, hanem azért hívtunk, mert belekerültél te is a születésnapos játékunkba.
2: Nagyon örvendek.
3: Akkor gyere egy kicsit beszélgessünk arról, hogy ha te neked kellene felköszöntened a Rádió Gagát, akkor mivel ajándékoznál meg bennünket?
2: Mivel ajándékoználok meg benneteket? Egy saját készítmény mascarpone tortával mindenképp, mert ez nem maradhat el a torta. És még sok-sok hosszú rádiós évvel.
0: Ó, köszönjük
3: nagyon
0: szépen.
3: Köszönjük.
0: Mindkettő egyébként nagyon találó.
2: Nincs semmit.
1: Az a helyzet, hogy ugyan születésnapunk jön, de te leszel az, aki most nyert, illetve kap egy ajándékot. A szupermarket jó voltával egy darab 100 leértékű vásárlási utalvány.
2: De jó, nagyon köszönöm.
1: Csodálatos délután kívánok.
0: Ezért neked. Jó, ha a Gagának szülinapja van.
2: Nagyon köszönöm. Köszönöm.
4: Gratulálunk a Supermarket nyertesének! Különleges német sörök, nyugat-európai üdítők és valódi prémium termékek. Supermarket. Fedezd fel a minőségi különbséget. Supermarket.ro. Sírre tesszük a délutánokat. Vagányvágány. Ez is a

0: vágány.
1: Plecskálunk,
0: informálunk,
1: eligazítunk, sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
0: Ez is a Rádió Gaga.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.
2: Következő órában is játszani fogunk, úgyhogy készüljetek fel arra, hogy amennyiben regisztráltatok, akkor lehet, hogy a ti telefon készülétek. Ezt kimondom, jó? Azt fogjuk hívni, jó?
3: A készüléket.
4: A készüléket, nem a tulajdonos, a készüléket.
3: A készülétek az mindenképp fel lesz hívva, az már biztos, úgyhogy készüljetek a készülétekkel együtt, mert Rádió Gaga szülinap.
4: Így van, készülétek vagy nem készülétek, rajtatok múlik, ha a telefon csöng, vegyétek fel, hírek jönnek.
0: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 000 leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
5: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
0: Reklám.
6: Kész a 10 órai Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted.
7: Benedekes! Akkor ebből 2 is kérek.
6: Egyet most, egyet pedig az iskolába.
8: Kezdődjön jól az új tanév. A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen.
9: Itt az idő felpörgetni a babás mindennapokat. A Babylandet most már a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt találod meg. Nagyobb helyen és még több áruval, ami megkönnyíti a kisbabás családok életét. Babakocsik, autósülések, menő játékok, praktikus kiegészítők. Minden egy helyen. Ne feledd, a Babylandnél babakocsit és autósülést is kölcsönözhetsz. Sőt, még tisztíthatsz is, mert a babák a legjobbat érdemlik. Megtalálsz minket a Rákóczi Ferenc utca 11 szám alatt, vagy Csíkszeredában, a Nesztáruház -1-es szintjén.
10: Egészségesen szeretné élni? Akkor látogasson el hozzánk a Bethlen Gábor 52 szám alatti egészséggyógynövény és bioboltba a helyi rendőrséggel szemben, ahol természetes gyógyhatású termékeink biztosítják az ön egészségének megőrzését. Vitaminok, ásványi anyagok, étrendkiegészítők, tinktúrák, szirupok, cukorkák, illóolajok, fűszerek, egészséges ételekhez alapanyagok, teák, naturkozmetikumok. Kiemelt ajánlataink között szerepelnek Szabó Gyuri bácsi, a Bükki Füves Ember kiváló gyógyhatásairól ismert te a keverékei. Egészséggyógynövény és biobolt. Érted vagyunk, egészséget adunk.
11: Most állj meg egy pillanatra, és figyelj! Tudod, honnan jön az, ami az asztalodra kerül? A Petrinél a válasz egyszerű. A családból. Több mint 140 év hentes hagyomány, gondoskodás minden faladban, tisztelet az alapanyag iránt. Prémium minőség, generációkon át. Több mint hús, több mint bolt. Több mint 25 Petri üzletben Erdély szerte. Petri, ahol a minőségnek története van.
12: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
13: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
11: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a papazsilé.ro honlapunkat.
13: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
12: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor füvet is árul.
11: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
14: Új irányt keresel és a sport közel áll hozzád? Építs a szenvedélyedre egy remek közösségben! A Székelyudvarhelyi Boró Info Akadémián novemberben akkreditált sportoktató képzés indul. Szakmai tudás, gyakorlat és hivatalos képesítés minden egy helyen. Jelentkezz most! Boró Info Akadémia, ahol a tudás karrierré válik. Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
15: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
14: De szuper ötlet!
15: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlen mi a különleges pillanatokat.
14: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
16: Tél, nyár, eső vagy kánikula? A Bobvarságnál semmi sem állhat az utadba. Legyen szó osztálykirándulásról, csapatépítő vagy családi programokról. Mi élményt garantálunk időjárástól függ. Varsági Bob és Mountain Kart, ahol felejthetetlen élmény vár.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Rendhagyó módon emlékeznek Székelyudvarhelyen az aradi vértanúkra. Őrizetbe vették Galin Georgescu egyik támogatóját. Az évszakhoz képest ma is melegebb idő várható. Jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Részletes híreink következnek. Lukan Niculescu kijelölt miniszterelnök tegnap este közölte, hogy elsődleges feladatának egy olyan parlamenti többség kialakítását tekinti, amely támogatja egy európai és euróatlanti irányvonalat követő kormány beiktatását. Niculescu elmondta, hogy egyeztetni fog a pártokkal a parlamenti többség kialakításáról és egy reális kormányprogram kidolgozásáról. A tárgyalások eredményeit, a jövőbeli kabinet prioritásait és a miniszterjelöltek névsorát a következő napokban ismerteti. A jelölt miniszterelnök hangsúlyozta, Románia régóta politikai bizonytalansággal küzd, miközben a gazdasági és a nemzetközi helyzet sem könnyű. Mint fogalmazott, csodákat nem ígérhet, azt viszont igen, hogy felelősen bánnak majd a közpénzekkel. Kiszámítható feltételeket teremtenek a gazdaság számára. Teljesítik Románia vállalt kötelezettségeit, illetve felgyorsítják a beruházásokat és a reformokat. Úgy vélekedett, hogy Romániának stabilitásra és építkezésre van szüksége. Október 6-án az aradi vértanúkra emlékezünk, azokra a hősökre, akik életükkel fizettek a szabadságért és a magyar nemzet ügyért. Idén rendhagyó módon, de ezúttal is méltóképpen emlékeznek Székelyudvarhelyen a vértanúkra. Mire megvirradt címmel a Városháza udvarára várják az érdeklődőket, hiszen ezúttal nem csak a haláluk, hanem az életük is megvilágításba kerül. Leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül idézik meg az utolsó éjszakát, amely után felvirradt a végzetes hajnal. Közreműködnek többek között Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, a Székely Dalegylet férfi kara Bartalis Izabella vezetésével, de több szólistát és a Huzavona népi zenekart is hallhatják az emlékezők. Az esemény 18 órakor kezdődik a Városháza udvarán. Őrizetbe vették a rendőrök Galin Georgescu egyik támogatóját, aki hétfőn két operatőrt bántalmazott a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség székhelye előtt, ahol a vizsgálati fogságban lévő volt államfőjelölt apósát kihallgatták, közölte tegnap este a bukaresti rendőrség. Az ügyben testi sértés, fenyegetés és köznyugalom megzavarásának gyanújával zajlik büntetőeljárás a 3. kerületi ügyészség koordinálásával. A gyanúsított egy 50 éves férfi, aki a rendőrség szerint egy fémtárggyal ütötte meg a két operatőrt.
19: Új rekordot állított fel Viktor Gyökeres a Nemzetek Ligájában a Románia ellen szerzett góljával. A magyar származású svéd támadó sorozatban 7 mérkőzésen talált be, ezzel egyedül vezeti ezt a rangsort. Gyökeres a Nemzeti Arénában a mérkőzés 15. perce előtt közelről lőtte a svédek győztes gólját. A 28 éves játékos a svéd válogatott történetének góllövő listáján is előrelépett, már 25 gólnál jár a nemzeti csapatban. Kerékpárral indult Malajziából Szingapurba Valtteri Bottas, a Forma 1-es Cadillac pilótája. A finn versenyző az első napon 56 kilométert tett meg, valamivel több mint két óra alatt terepen. Valtteri Bottas köztudottan rajong a kerékpársportért, és időnként versenyeken is indul, a teljes út közel 400 kilométer. A Forma 1 idei 17. versenyhét végéjét péntektől vasárnapig rendezik a híres szingapuri utcai pályán. Közös megegyezéssel távozott posztjáról Dragan Talajic, a bahreini labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya, a boszniai születésű horvát szakembernek azt követően köszönték meg a munkáját, hogy Bahrein címvédőként már a csoportkörben búcsúzott az Öböl kupától. A 2024-es bajnokcsapat mindhárom mérkőzését elveszítette, Katartól 2-0, az Arab Emírségektől 3-0, Jementől pedig 5-2-re kapott ki, a tornát Szaúd-Arábiában rendezik.
18: Az évszakhoz képest melegebb lesz a délutánunk, bár megnövekedhet néha a felhőzet, csapadék nem várható. 19-21 fokos csúcsértékekre számíthatunk.
20: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig,
4: 16-ot üt az a bizonyos pásztoróra, a vagány-vágány belejön a tempóba, a rím az borzalmas.
3: Jó, reppereknek sem megyünk, angol tanároknak sem megyünk, Kis Bence se, Horváth Gábor se, Bészabó se. Az a lényeg, hogy hárman együtt vagyunk egy stúdióban, ilyen nagyon ritkán van, de nagyon bírjuk.
2: 0735488888, ezt kívülről mondtam, képzelve, Bence, nem olvastam se onnan, ahogy szoktam esetleg a másik stúdióba. Oké, megyünk tovább slágerekkel és új zenékkel, itt van Florida és a Whistle.
21: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány-vágány.
22: Vagány-vágány.
21: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány-vágány. Simre tesszük a délután.

0: senki sem bán.
1: Úgy szokom, ezt mi is így folytatjuk, Ardiász és Amen.
2: Jó, azt akartuk mondani, hogyha eléggé megfutottatok az idő átállítástól. Fiúk, ha eléggé megfutottatok volna, vagy meg fogtok futni az idő átállítástól, mondjatok egy intézményt, ahová beszöknétek és megnéznétek, hogy ott hogy, mi hogyan működik. Nagyon kíváncsi vagyok.
3: Zártosztály.
2: Kíváncsi vagyok a zártosztályra?
3: Vannak azok a napjaim, amikor úgy érzem, hogy kéne nekem is egy ilyen kellemes kis ruhadar, amit hátul össze lehet gombolni, tudod, hogy egy kicsit nyugodtabban
4: üljek. Milyen intézmény lenne az, amit
2: ahova beszöknél?
4: Beszöknék is, körülnézni. Hát legyen akkor a Román Nemzeti Bank például.
2: Jó.
4: Érted?
2: Én arra gondoltam, engem nem tudom, engem mindig érdekeltek ezek a nagy gépek, meg tényleg nagyon, tehát tegnap képes voltam ott egy órán keresztül nézni, hogy darut összeszerelnek. Még soha nem láttam élőben, amúgy nem tudom, ti láttátok-e. Mindeneset az a bácsi, aki ott a tetején volt, de mondja már meg valaki, hogy miért nem tudnak egy walkie-talkie tenni a nyakába, hogy beszélgessen. Ne az legyen, hogy fékezével kellett mutogasson, hogy még kicsit fel, kicsit jobbra, kicsit balra. Na jó, mindegy.
4: Hát 2026 Romániájában akkor ez még nem normális.
2: Nem, öcsém, ott állt, érted, másik szerencsétlen 80 méteres, mutogatott a jobb karjával, a bal karjával, meg a 20 tonnás vasdarabot próbálta behelyezni a másik 20 tonnás vasdarabra. Na mindegy, engem mindig nagyon érdekeltek ezek a gépek, és szerintem valami gyárban szöknék én be, véleményem szerint. Vagy egy olyan helyre...
3: Csoki gyárba, kanállal.
4: Darugyárba.
3: Sörgyárban.
2: Darugyárban
3: voltam. Bocsai, egy olyan gyárban, ahol rendes ipát készítenek. Voltam már, de még tudnám
2: nézni. Na sörgyár, az tetszik.
3: Voltam több sörgyárban.
2: Na de
3: is.
2: Mit gondolt az emberünk, aki beszökött a Magyarországon a Nemzeti Színházba, és beöltözött?
3: Szerintem
4: és úgy próbálta kifosztani.
3: Tudod, azt szokták mondani, hogy a nálunk fele azért a szereplési vágy az sok mindent legyőz.
2: Hát megállva, mint el akart lopni is.
3: Hát az volt a cél, hogy kifosszon.
2: Igen.
3: Nem tudom,
2: erről lemaradtam. Azt hittem, hogy csak hallott, biztos hallott valami beszélgetést a színész, hogy milyen vagány dolog színésznek lenni, mert életed során gyakorlatilag minden lehet.
4: Ja igen, vonzott a színpad, és akkor
2: igen, beszöket. Bemész, aha. Beöltözöl, nem tudom, Júliának, mert éppen ki akar próbálni, milyen Hamlet lenni. Mondom, Júlia.
3: Nem,
2: jó, akkor Ofélia.
4: Jó, én
2: énekeletél
4: Oszvítól. Én férfi, most minden Júlia.
2: Hát kipróbálhatod, hogy milyen Oféliának vagy Júliának lenni a színpadon.
3: A féli... Ja, bocs, oké, rendben. Figyelj,
4: tudjátok, hogy melyik volt az első LMBTQ opera?
2: KHLM.
3: Volt olyan?
4: Traviata.
3: Ez most egy vicc akar lenni? Már nem értem.
2: Lefagytam, öcsém. Rövizálatot kapott az agyam.
4: Térjük vissza ehhez az esethez.
3: Ja, hogy Travi, az volt a poén, oké.
2: Szegény Verdi, na jó.
3: Gábor, légy és szívd ezt vissza.
2: Ja, Isten.
3: Minden szempontból.
2: Szegény lelkünk.
4: Én esküszöm. Alig vártam, hogy találkozunk.
3: Ha valaki mondjuk drag queenként dolgozik a hallgatóinkban, ne hallgassatok Gáborra.
2: Írjatok ránk.
3: Így van.
2: Nem ismerek drag queent élőben, nagyon szeretnék amúgy tényleg.
3: Van Szent Györgyön.
2: Tényleg?
3: Igen.
2: Tényleg?
3: És még ügyes is.
2: Komolyan? Őszintén nagyon-nagyon. Nem tudom, van egy nagyon jó film amúgy ezzel kapcsolatban, nem jut eszembe a címe, de tényleg nagyon-nagyon jó.
3: Igen.
2: És amúgy mindig nagyon érdekelt a világuk. Na jó, átmentünk másik oldalra. Szóval...
4: Tehát az történt, hogy egy parkolótábla talapzatával törte be a Magyar Színház vészkijáratát egy 18 éves fiatal.
3: Aha. Kicsit meg van budjanva az ember?
4: Nincs meg budjanva, legalábbis a híradásból én nem ezt...
2: Sok Verdit hallgatok.
3: Aztán ablakbe Verdit.
4: Még a helyszínen színpadi jelmezbe öltözve fogtak el a rendőrök.
3: Hallod, képzelni, hogy Tógába a rómainak öltözve.
2: De hol fogták el, mit csinált közben? Nem írják? Úgy érdekelne.
3: Jó, figyeljetek, utána nézünk, hiszen az időnkből kitelik. Előtte nézzétek, milyen dal jön.

applikáció a telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélesebb világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neked van, a Gaga veled van.

0: Dumbledore sírját gyalázták meg meglehetősen sok pénzzel egyébként David Guetta és a One Republic. Gondoljátok, hogy azért a Numa Numa Jé-re nem két lejt kellett fizetni, hogy itt felhasználhassák.
1: Hát Rihanna is felhasználta. Egyik mi is volt a dalán.
2: Only One. És mi a Dumbledore?
0: Hát ez neki jött a lóvé ebből, ő birtokolja a jogokat. Képzeljétek el azt a fószert, aki a Romániában, nem tudom, valamelyik stúdióban, milyen voltak ezek híresek, rögzítette, és azt mondta, hogy ó, kell a francnak, adtok 300 le, és mentek a fenébe innen, vagy 300 euró. Lett volna normál körülmények közt, ilyenkor úgy jön a hangmérnök, az kap valamennyi részesedést a jogokból. Éjjön. Lemondott róla a csávó. Szerinted az mekkora piros X-et rajzolt a falra? Tehát volt az az év, amikor egyszerre olasz rádióban három változatban szólt az Ozon, akkor utána volt Hajducsi, aki románcsa, és tök ugyanaz a dallam, és akkor volt valami szétdiszkózott változata. Azt hittem, érted, hogy megbolondulok
2: mi
0: tőle.
2: Mi az, hogy olasz? Hát Nagy-Britanniában lett a legnagyobb sláger egyébként ez a Dragostádintély.
0: És nem volt szerintem, hogy mit énekelnek, de...
2: Hű, szerintem, hogy Amerikában az ilyen tehetségkutatókon ezt énekelték a felvételen.
0: Ez a Maya. Maya.
1: Te is indulhattál volna.
2: Abszolút.
0: Figyelj, én tudod, a vicces percekbe én lettem volna az egyik ilyen visszatérő csóka.
1: A nem élő csóka.
2: Nem, hogy Bence majd egyszer éjjel beszöksz egy stúdióba. Figyelj, beöltöző hangmérnöknek.
0: Egyébként kipróbálnám, hogy tényleg egy autotune-nal mit lehet a hangomból kihozni. Egy nagy bogit én is összehozok.
1: Azért
2: nem. Nem, hogy hívják azt Manuelt, na azt tudnál összehozni. Ő az autotune-os.
0: Ezt a kézi vezérdésű fickót.
1: Hát most már rengeteg fiatal előadó művész, aki van a magyar
2: zenei. De emlékeztek a Vibe-on Manuelre?
1: Nem tudom, hogy voltam a Manuel koncertjén.
0: Én biztosan voltam, hogy ha lettem volna, sem mentem volna, mert
2: nem csak elsétáltunk előtte, és akkor úgy gondoltam, és lecsapolnák az agyamat, akkor télen megehetnék zakuszkának. Tehát egészen elképesztően, hú, de mocsok volt.
0: Igen, képzeltem az a baj. Nem kellett volna, jó. Na. Figyelj, egyébként biztos van, aki szereti, és biztos, hogy okkal szereti.
2: Ha valaki van, aki hallgat bennünket, megkérlek szépen, ha éppen valahol szágult az autóval, akkor is írd meg. Vagy van ember, aki ezt az autótune-t szereti, ha nem tudjátok, hogy mi az.
1: A fiatalok meg vannak bolondulva, érte.
2: Dehogy vannak.
0: Ez egy hangzásvilágot hozott. De most az másrészt egy rossz a
2: valaki
0: hangzás.
2: Magyarázza el nekem, tehát az egyik, úgy néz ki, hogy az egyik recept a slágerre, az, hogyha úgy beszélsz magyarul, hogy ne értse senki. Tehát, ezt Tóth Andi kezdte el. Ez nekem megyünk, szakamas, a nem magyar, akkor megyünk esze.
1: Pedig azért jegyezzük meg, és nem szeretném megvédeni Tóth Andi, de ő tud énekelni, és tudna normálisan énekelni, de valamiért mégis felvette ezt a stílust.
2: Na, de utána meg őt nagyon sokan követték ebben. Na, például Nagy Bokinak is őszintén a dalainak nagy részében nem érted, amit énekel. Tehát, mert annyi lesz, beszélünk, köszönjük.
0: És van benne három angol szó is, így randomra eldobálva, mondom én randomra, ugye?
2: Hát ezt Azari hozta be a magyar zenepiacra.
0: Yeah. Figyelj, szerintem egyébként az már generációs jelenség, hogy rengeteg angol szót használnak.
2: Tehát nem értjük, amit énekel, utána pedig ne halljuk, ahogy énekel.
0: De Zsolt, hányszor volt ilyen? De csomó olyan zenén nőttünk fel, amivel nem értettük, hogy mit énekelnek. Egyrészt nem volt kellő angol tudásunk, kettő.
2: Nem volt norvég tudásunk.
0: Elég sok sátánmetált hallgattunk, tehát amikor a csávó úgy ír neki, hogy előtte egy defibrillátort ráraknak a heréjére, akkor utána nem vártuk azért.
1: De látjátok, ezzel szemben, hogyha Backstreet Boys hallgattatok volna, akkor ott minden érthető volt.
2: Everybody. Show me the meaning of being gone, legalább, jaj, te mondd el nekem, aztán, jaj, Istenem, jaj. Na, hallgattunk azt is, mert nem volt más választásunk. Te... Azt vágjátok, hogy ez a pasos, aki betört a Magyar Vészi, Színház vészkiáratába, azt vágjátok?
0: Legyen már ilyen.
1: Szűröm, ja.
0: Ne nyávogják.
2: Azokat a ruhákat szedte össze, amit épp egy aktuális előadásra készítettek elő.
1: Hát most mi szedjen?
0: Az volt elő.
2: Gondolta, bement a ruhatárba, és beöltözött Quasimodónak, nem tudom. De amúgy tényleg, jön a Netflixen a Notre Dame-i toronyőr.
0: Jól van, Kazika, ide figyeljél. Én azt mondom, hogy ezek után nagyon-nagyon fontos hallgatni valunk van, ezt figyeljétek meg.
1: Ja, I love you, Bence.
2: Nagyon kellett. Hú, főleg, hogy mi énekeljük.

0: nagy rocker fejünket végénekeltük, azért csak mondom ezért, de figyelj ide. Mondtam én, dobjuk ki az összes megkopott, elporosodott előadót, akit hívunk Erdélybe ide minden évben össze-vissza minden hülye fesztiválra. Csináljunk egy fesztivált, egy koncertet, én mondom nektek, Csíkszeredába akarjuk látni a Backstreet Boys-ot. Indítsunk egy petíciót. Szerintem az egész Csiki medence megtelne. Sándor még a múlt órában küldött egy üzenetet az alkalmazásra, nem olvastuk el, mert hogy mind mondtuk, hogy korábban kerülünk, és később alszunk, igen, és nem tudom mi, és nagyon-nagyon jó ez, hallgassátok meg. Van egy indián mondás, hogy csak a fehér ember hiszi azt, hogy a takaró egyik végéből levág, és a másik végéhez varja, akkor hosszabb lesz a takaró.
1: De jó.
0: És ez nagy igazság. Ez csodálatos.
2: Én nyilván egyébként igaza van a hallgatónak azzal, hogy az óra átállításban ez nem segítene, de igen. Inkább az, hogy mikor kezdődjön a reggel, ha engem kérdezel délben.
0: Jó, ez most csak egy zárójel volt, majd a témát már magunk mögött hagytuk. Tényleg, annyit beszéltünk már, tavasz is beszélünk egy csomót az óráltállításról.
1: Azt mondjátok meg, hogy ez a 18 éves srác,
0: igen,
1: akit a különböző cikkek férfinak neveznek, miért kezdett az épületben kutatni, és a saját ruháját a színpad mellé bekészített fellépő ruhákra cserél. Hogyha ő be akar törni, és valamit el akart tulajdonítani,
3: hát meg közben nemzeti... rá, ez ki akarja
2: volt állva, mint a franc, de hát lehet, hogy csak
0: én ki akarta próbálni, mondom, milyen, mit tudom én. Don Juannak.
2: De van egy felvételről, azért látszik a járása, egy kicsit szerintem, hogy mondjam, tehát... Hogy
0: hát most nézek, milyen ruha van rajta, a segge alatt van a nadrágnak a bereme.
2: Figyelj, mindjárt leesik róla, szerintem azért vetette le, mert kényelmes volt. Zúgy be az ablakon, nem ment elsőre, zúgy be a második, nadrágot felhúzta.
1: Ez megvan csattanva.
2: Ez nem, hogy megvan csattanva, ez vagy be van állva, mint a franc, vagy olyan részeg, mint Szándokán. Aztán jönnek a hely, az a rendőrség, vagy ki összeszedik?
0: Nem tudom, színészek vagy rendőrök, de...
2: De tetszik neki.
0: Pantomimosnak volt, de már tudna, rendesen mozog már ebbe a pantomimos ruhába.
2: Figyelj, akkor a rendőrség megjön, akkor
0: pantomimes.
1: Kiózanod hirtelen.
0: Pantomimes. Mímes, igen.
2: Igen, a mímes ház.
0: Na, itt valaki írja, hogy az 51-es körzetbe szökne be. Ezen én is gondolkodtam sokat, csak az a helyzet, hogyha kiderülne, hogy semmi sem igaz, abból, amit gondolunk róla, az rosszul esne. És így inkább megtartom magamat ebben a...
2: Nem lehetne oda, ahol a Victoria's Secret-es csajok öltöznek?
0: Na hát ez hogy nem jutott eszembe, érted? A Victoria's Secret
2: egy szupermenes cuccba. Mondják, hogy mit csinál ez a pervers kövér szupermen itt közben? Ne foglalkozatok, csajok.
0: Bugyival a nadrágján.
2: Hát figyelj, ott a csajok a Victoria's Secret-el úgyis bugyiba járnak. Vagy sem.
1: Ne, én beszöknék, én ki szeretném deríteni az igazságot az 51-es körzettel kapcsolatban.
0: De ha kiderülne Gábor,
2: az igazság oda
1: átvan. Biztos, hogy az ide,
2: oda
1: ez az egyik, a másik pedig biztos, hogy ott ilyen földön kívüli. Én ebben hittem gyerekkorom óta, hát az UFO magazint azért vásároltam a 90-es években.
2: Az nem volt benne, hogy miért adják kompótban ezeket a földön kívülieket? Minden film, igen, nagy befőttes üvegben vannak berakva, gondolom, formalinban, nem?
1: Hát, mint az emberi embriók is, nem?
0: Hát, hogyha beszöksz az 50-es között, akkor lássad, hogy miről beszéltek. Uh-huh. Na, mindegy, szerintem nem. Én nem lőném ezt le őszintén. Én megtartom magam ebben a nemes nem tudásban.
2: Hallod, még esetleg Fort Knox tűnik egy jó helynek.
1: Vagy bármi, szeretnél ott látni?
2: Néhány arany rudat, így hónaj alatt, amit lehetne. Én vállalnám a sérvet, azt hiszem, hogy kihozzam azt.
1: Romániában nincs ilyen? Valami eldobott
2: hely, ahol sok az arany. A Románia átadta az ország aranyát Oroszországnak megőrzésre a második világháború után. De azóta se kaptuk vissza.
1: Hát őrzik.
2: Hát, hogy megőrzik, azt szerintem majd.
1: Mondja. Amikor szükségünk lesz rá, akkor majd
0: fogják. De már szükségünk lenne rá, csak szerintem nincs vele elhozni.
2: Igen.
1: Ja.
2: Mivel nem adják ide, ezt így kellene értelmezni. Jól van, Alex Warren és a Passengerian, utána pedig fogunk egyet játszani. Regisztráljátok a játékunkra, tudjátok, hogy kell.
4: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Olyan sokféleképpen nevezzük, fogyasztjuk, és olykor faragjuk, de díszítéshez is felhasználjuk, hogy vég nélkül sorolhatnánk. És évről évre még egy fesztiválra is lehetőséget biztosít. Na, tudod, miről van szó? Ez nem más, mint a tök. 11. alkalommal vár téged is a Szovátai Tök Fesztivál október 9-e és 11-e között. Részt vehetsz kreatív tökfaragó foglalkozáson. Megkóstolhatod a tökből készült hagyományos és különleges ételeket. Válogathatsz a helyi termelők és kézművesek termékeiből, miközben gyermekprogramok, kulturális műsorok szórakoztatnak. Fellép a The Urz zenekar, a No Sugar, Szűcs Renivel. De jövünk mi is! Október 10-én szombaton a Rádió Gaga guruló stúdiója. A Duma Duba folyamatosan beszámol a Szovátai Tök Fesztivál eseményeiről. De sok beszélgetés is lesz a résztvevőkkel, és veled is egész nap játszunk a te mérdek nyereményért. Keresd minket! Tökéletes lesz. Most is! A Rádió Gaga Duma Duba kitelepülését kiemelten támogatja.
1: A Benedek az íz, amiben generációk megbíznak. A Vitality Klinika egészséget szolgálatában. A Héra, hogy otthonod egyszerűen csak szép legyen. A Granit Bank Magyarország leggyorsabban növekvő, már Romániában is elérhető digitális bankja. És a Hadnagy Viakolor, ahol a térkő és a szakértelem találkozik. Rádió Gaga.
0: Reklám. Ha ez egy fürdéstechnikai reklám lenne, most elmondanám, hogy a Blautec kandallók és kazánok mennyire szépek, modernek, ráadásul Székelyföldön vannak gyártva. De hát ezt úgy is tudod. Inkább csak annyit mondok. Klasszikus vagy pelletes kazán és kandalló, barna, antracit vagy olivazöld. Van miből választani.
2: Keresd a Blauteket a Merinda Instánál. Blautec. Melegre tervezve.

0: bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
1: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
2: Kész a 10 órai! Benedek szalámis szendvics, ahogy szereted!
3: Benedekes! Akkor ebből kettőt is kérek!
2: Egyet most, egyet pedig az iskolába!
4: Kezdődjön jól az új tanév! A finom, tartalmas Benedek szendvics kiváló választás az iskolába 10 óraira, vagy akár egy gyors reggelihez. Benedek szalámi, hogy az iskola kezdés is ízesebb legyen!
5: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel.
6: Ennek aztán nem lehet ellenállni.
7: További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban.
8: Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
9: Négy fal, egy tető, ajtók, ablakok, ez egy ház. Vagy... Örök panoráma, zöld környezet, saját energiát termelő otthon, alacsony rezsiköltség, a belvárostól néhány percre. Ez már nem egyszerűen egy ház. Ez a Boróka lakópark. Boróka lakópark. Az én házam, az én váram.
10: Mitől bömbi a bömbi?
11: Saját tejünktől, saját kezünktől. És a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra, kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
12: Társadalmi célú hirdetés.
13: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
14: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
15: A reklám után
16: ismét lágerek és új zenék.
15: Rádió

0: Itt vagyunk a Rádió Gaga születésnapos játékánál. Annyit kell tennetek regisztrációként, hogy elkülditek a neveteket, telefonszámotokat és annak a megyének a nevét, onnan hallgattok bennünket. Mi pedig megkérdezzük, hogy amennyiben a Rádió Gagát fel szeretnétek köszönteni, akkor mivel tennétek azt?
1: Igen, vagy hát mi az az álomajándék, amit úgy gondoltok, hogy a Rádió Gagának jó lesne, ha tegyük fel, a Rádió Gaga valaki lenne, nem pedig valami. Egy nagyszerű rádió, ami 27 éve működik. Egy nagyszerű játékkal és nagyszerű nyereményesővel, ahogyan ígértük nektek, születésnapunkon csodaszép nyeremények várnak mindenkit. Például, akit most fel fogunk hívni, amennyiben elbeszélget velünk és felveszi a telefont, annyira jól jár, hogy a Gamma Electronics felajánlásával egy darab kávédaráló boldog nyertese lehet. Hát ennek most pont örülnék, az az igazság.
2: Erikát hívjuk.
3: Halló!
2: Szia, Erika!
1: Szia, Erika!
2: A Rádió Gagától Horváth Gábor, Bészabó Zsolt, Kis Bence, mi jót csinálsz?
3: Én a szomszédban vagyok kávézni.
2: Nagyon jó!
1: Jaj, de jó!
2: Mindjárt ki fog derülni, hogy...
1: De jó, ezt olyan ritkán hallom ezt, és ezt mindig csináljátok? Mesélj egy kicsit erről a kávézásról.
3: Nem csináljuk mindig, csak munka után. Jól esik egy kicsi kávézás.
2: Szerintem is rátok fér. Jó, figyelj csak, tudod, hogy miről szól a játékunk? Mit kell csinálni?
3: Igen, 27 éves a Rádió Gaga.
2: Igen, és esetleg mondd el, hogy mit csinálnál a 27 éves Gagának, mit ajándékoznál?
3: Hát én egy tortát.
2: Köszönjük szépen.
0: Elfogadjuk.
2: Melyik az a torta egyébként, amire gondolsz ilyenkor?
3: Hát én egy gyümölcsös, szép nagy tortára.
1: Mindenképp nagy, már sokan vagyunk, tudod.
0: Igen.
1: Sokan vagyunk, van akik nagyok, vannak kisebbek is.
3: Igen.
1: De hát...
2: Amúgy ilyen házias vagy, gyakran sütsz tortát?
3: Igen, szoktam.
2: Jó, na, hát kár, hogy nem kávés tortát mondtál, mert abban tudtunk volna segíteni, ugyanis a kávézáshoz a Gamma Electronics felajánlásából egy darab kávédarálót nyertél, gratulálunk hozzá.
3: Köszönöm szépen.
4: Gratulálunk a Parajdi Gamma üzlet nyertesének! Ruhaneműtől a nagyobb elektronikai termékekig, náluk mindent megtalálsz. Gamma, stílus és elektronika egy helyen. Parajd, Templom utca 24. Magánvágány.
5: Pletykálunk.
4: Informálunk.
5: Eligazítunk. Sírre tesszük a székelyföldi délutánokat.
4: Ez is a Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Na jól van, a játékunkra még mindig lehet regisztrálni, és az az igazság, hogy van még néhány jó üzenetünk.
1: Igen, Rokman a célja, hogy ő matracgyárba szökne be aludni. Én egyébként ezt gyakran szoktam csinálni, hogyha fáradt vagyok, de tényleg csináltam sokszor, hogy fáradt vagyok, bemegyek egy ilyen bútorüzletbe.
2: De ilyenkor megengedik, hogy lefeküdjön.
1: Az azért van, van egy olyan része a matracnak,
2: az egy dolog, kipróbálod, de
1: én befekszem.
0: Én kidobnálak.
1: Né. Hát most 10 percet lazítok, érted, olyanok megkérdezik, megmondom, hát most, hogy egy percig üldögélek, itt nem derül, hogy kényelmes-e.
2: Na jó, menjünk tovább a hírekkel.
3: Társadalmi célú hirdetés.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg, csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok: imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
7: Reklám.
8: Júj!
9: Szívem, mondtam, hogy ne 50-nel állj be a garázsba. Ennek annyi. Itt az egyetlen megbízható megoldás. A Bergtor.
10: Keressen minket. A Bergtor több mint 10 éve gyárt minőségi automata garázskapukat. Egy stáv irányítóval a kaput és egyben a garázskaput is nyithatja. De készségesen elkészítjük ezeket saját igényei szerint is. Bergtor. Hogy a garázskapu ne probléma, hanem a megoldás legyen. További részletek Bergtor.ro.
6: Bergtor.ro.
11: Ködös hegyek, színes erdők, csodás fények. Te hogyan látod Székelyföldet ősszel? Örökítsd meg a legszebb pillanatot, és nevezz a Székelyhon Székelyföld ősszel fotópályázatára. Töltsd fel kedvenc őszi fotódat a fotó.székelyhon.ro oldalra, és nyerd meg az 5 értékes nyeremény egyikét. A játék támogatói a Szablakvarlak Alkotlak Méteráru Rövidáru apró kincsek nagy ötletekhez, és a Natur Plus egészségedre.
12: Az esküvőd életed egyik legszebb napja, és miért ne lenne tökéletes a helyszín is? A székelyudvarhelyi Areo Events rendezvényterem tágas és légies, ahol minden dekoráció álomszerűen mutat. Fogásaink egytől egyig ízletesek és különlegesek, hogy minden vendéged elégedetten távozzon. Nálunk a részletek is számítanak. Az Areo Eventsben nem csak egy helyet kínálunk, emlékezetes pillanatokat teremtünk. Álmaid esküvője itt kezdődik.
13: Elavult stratégiák, üres ígéretek. Elég a sablonokból. Lépj szintet! Október 17-én Székelyudvarhelyen jön Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, a Marketing and Business Summit. Keresd rá! Erdély első marketing és vállalkozói konferenciája, hogy látogass el a marketingsummit.ro oldalra. Használd a GAGA10 kuponkódot, és szerezd meg a jegyet 10% kedvezménnyel.
14: Septimia Wellness. Na meg egy olyan elképesztő íz, amit garantáltan nem felejtesz el. Autentikus szerb hagyományok is lették. Helyi friss alapanyagokból a Septimia mesterszakácsai gondolták újra. A szabad tűzön kapott zseniális füstös karakter egy ellenállhatatlan burgerként öltött új formát. Kóstold meg a fantasztikus Septimia Pieskavica burgert a Stationben. Burger vagy Pieskavica? Ugyan már. A Septimiában nem kell választanod.
15: Magyar menyasszony. Kiállítás Székelyudvarhelyen. Féltveőrzött ruhák, szerelmes levelek, elfeledett történetek.
16: A Székelyudvarhelyi Házrezső Múzeum Magyar menyasszony kiállítása ismert és ismeretlen nők életét kelti életre. Oly módon, hogy a székely népi hagyományelemek is helyet kaptak a bemutatón.
17: A kiállítás október 18-áig látogatható a Haberstrom villában.
18: Közeleg Peti legény búcsúja, valami igazán menő dolgot kellene kitalálnunk.
19: Mit szólnál az egyedi pólókhoz a Viking Designtól? A nevünkkel, poénos felirattal, vagy akár egy saját grafikával.
20: De szuper ötlet!
19: Leánybúcsúra, csapatépítőre, bárhová, bármilyen textilterméket, akár még sapkát is. Tegyük felejthetetlenni a különleges pillanatokat.
20: Indulok is a fenyéd egy szám alá. Viking Design.
21: Egy különleges anyag, egy ritkább kellék, vagy valami, amit már mindenhol kerestél?
22: Lehet, hogy nálunk megtalálod.
21: Nézd be a Szablak, Varlak, Alkotlak, Méteráru rövidáru üzletbe Székelyudvarhelyen.
22: Követ utca 22, ahol az ötleteidhez mindent megtalálsz.
23: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
24: Úszó hulladékfogógátat szereltek a Korond patakra. Új szabályok lesznek érvényesek az EU-ban a repülési kézipoggyászokra. Változékony lesz az égbolt a délután. Jönnek a részletek, jó napot kívánok, én Hadnagy Éva vagyok. Ma nyílik meg a DR12-es pályázati program, amely a fiatal gazdaságvezetők és a legfeljebb 45 éves mezőgazdasági termelők gazdaságfejlesztő beruházásait támogatja. A Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége által meghirdetett program keretösszege 170 millió euró. A támogatási kérelmeket december 2-áig lehet benyújtani. Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter kijelentette, alapvető fontosságban mezőgazdaságban a generációváltás és azoknak a fiatal gazdáknak a támogatása, akik a gazdaságaikat fejleszteni akarják. A támogatott beruházások közé tartozik egyebek mellett a mezőgazdasági gépek beszerzése, új mezőgazdasági épületek építése, illetve a meglévők korszerűsítése. A kérelmeket online a Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynöksége informatikai rendszerén keresztül lehet benyújtani. Első alkalommal épített és szerelt fel saját erőből úszó hulladékfogógátat a Maros vízügyi igazgatóság a Korondpatakon. A szerkezet Alsósófalva térségében a Sókanyon fölött helyezkedik el, hogy felfogja a víz által sodort szemetet és úszadékfát, mielőtt azok elérnék a turisták által látogatott területet. A vízügyi szakemberek szerint a rendszeres takarítás már nem bizonyult elegendőnek, ezért döntöttek az új megoldás mellett. A hulladékfogó a patak alsóbb szakaszain található infrastruktúrát is védi. A szakemberek ugyanakkor hangsúlyozzák, a berendezés kiegészíti, de nem helyettesíti a rendszeres medertakarítást. Hosszú távon pedig a jelenléte valódi megoldás, ha kevesebb hulladék kerül a természetbe is a vízfolyásokba. Változnak a repülővel utazók jogai az Európai Unióban, új szabályok vonatkoznak majd a kézipodgyászokra, a jegyárak feltüntetésére és a beszállókártyák használatára is. Az új uniós rendeletet szeptember 16-án fogadták el, október 2-án tették közzé az EU hivatalos közlönyében, és 2027. október 23-ától lesz alkalmazandó. Az egyik legfontosabb változás, hogy minden utasnak joga lesz egy személyes tárgyat díjmentesen felvinnie a repülőgép fedélzetére. Ez lehet például kézitáska, kisebb hátizsák vagy laptoptáska, illetve az utazáshoz szükséges egyéb tárgy. Több helyen csaptak fel a lángok Dida-Bisztra közelében az Istenszéke természetvédelmi területen. A Maros megyei hegyi mentők, a katasztrófavédelem és az erdészet munkatársai tegnap késő éjszakáig dolgoztak a lángok megfékezésén. A tüzet sikerült eloltani, de ma is folytatják a terület átvizsgálását, számolt be közösségi oldalán a Maros megyei hegyi mentőszolgálat. Ugyanakkor fokozott óvatosságra indik a környéken túrázókat, arra kérnek mindenkit, hogy figyeljenek arra, hol és hogyan gyújtanak tüzet, és ne dobjanak el égő cigarettacsikket sem. A romániai villamos energiarendszer egyre közelebb kerül a kapacitás határához, írja az Economica.net. Szombat este az ország csaknem 3400 megawatt villamos energiát importált, miközben a hazai termelés mindössze 2900 megawatt volt. Az import így meghaladta a teljes belföldi termelést és megközelítette a villamos energiahálózatok 4000 megawattos maximális importkapacitását. Kellemes őszi időnk lesz a folytatásban is, a délutáni órákban helyenként azonban megnövekedhet a felhőzet. Csapadék továbbra sem várható. 20 fok körül tetőznek a nappali csúcsértékek.
0: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. tulipánházak.ro. Most pedig.
1: Álló, jó napot kívánok! Továbbra is itt van a három vagány, mégpedig élőben a Sepsiszentgyőri stúdióban üldögélünk. Hát tök mindegy, melyik stúdióban, az a lényeg, hogy élőben vagyunk itt mind a hárman. Élőben szoktunk lenni amúgy is, csak nem egy helyen.
2: Na figyelj oda, hogy megmagyarázza a dolgokat. Itt van Bészavó Zsolt, Kis Bence és Horváth Gábor, szágoldozunk. Tovább várjuk az üzeneteket és a regisztrációt játékunkra.
3: Múltkor én is úgy jártam, hogy bementem a török édességboltba, most mondtam, hogy élve vagy éhalva. A lényeg az, hogy Ellie Goldingot fogjuk hallgatni, és a meg ilyen rossz vicceket.
23: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagány Vágány.
8: Vagány Vágány.
23: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagány Vágány. Sínre tesszük a délutánokat.

0: Én ugye nem tudtam, hogy így mondják. Ugye itt alszol, és én mutatom a várost.
1: Hát de figyelj, mennyi minden változott. Máté Péter még azt mondta, hogy ma éjjel felmegyek majd hozzá. Nem kérdezett, ment ember. Hol van a férfiasság? Na, hát erre ez, mondjuk ez azt, hogy kiherélték a mai férfiakat.
2: Hát jó, ugye itt alszol, ne halagodj, itt aludnál.
3: Előbb azért jól megkérdezni, hogy ugye itt alszol.
1: Nem, szervusz, jövök, reggel
3: meg. Megfogod a kezét is.
1: Ennyi az egész, nem látok, izé.
0: Az ugye itt alszol, az a te jössz hozzám, nem én megyek hozzád. Szerintem ez kicsit.
1: Én ma felmegy hozzá, és reggel hazamegyek. Mondtam egy dolgot. Nem, ugye itt ugye...
0: Segjék dupla viszkivel, mi?
1: Hát simán. De fiúk, én kérdezem, én a magamba beszélős bajnok, szoktatok magatokban beszélni?
0: Igen.
3: Van, amikor...
0: Nem az a baj, néha az utcán.
3: Van, amikor nem veszem észre magam?
1: Hát én mindig észreveszem, hogy nem vettem észre magam. Ez a legrosszabb variáns.
3: De ez látható, hogy te magadban beszélsz?
1: Igen, igen. De általában csúnyákat szoktam kimondani, mint egy Tourette-szindrómás. Amúgy nem vagyok Tourette-es, de érdekes, hogy beszélek, így csendben motyogok, és akkor, amikor valami csúnya szóhoz érek, az hangosan mondom.
3: De ez ilyenkor monológ, vagy valakivel beszélgetsz? Úgy.
1: Nem, járatok egy sztorit a fejembe, és akkor úgy jönnek ki részletek belőle, és akkor úgy nem tudom.
0: Egyre idegesebb leszel.
1: Igen, mi? Igen, de küldök el ilyenkor fejembe embereket, és mit
0: túlázod
1: tudom.
0: Magad. Ja,
1: túrettezem magam.
0: Én adott ponton tényleg megkérdeztem egy pszichológus ismerőst, hogy te ez hogy van? És azt mondja, hogy mindenki csinálja. Tehát ez az első, amit azért kell tudni, hogy kisebb-nagyobb mértékben. Hogy amikor, de gondolja, jó, most nem biztos, hogy az utcán, ahol mások hallják, de egyedül otthon. Tehát hányszor fordul az elő, hogy belerugsz, mit tudom én, az asztalba? Nem olyan nagyon, csak úgy, hogy elég rendesen
3: fájnak. Hát jó, de az nem magadban beszélgetés.
1: Nem, a pókeimnak szoktam olyankor szegény, amit végighallgatnak.
0: Nem, de ilyenkor az van, hogy te nem szoktatok egyszerűen, hogy ügyes vagy. Tehát csak így ennyit
1: mondasz. De szoktam én mást is magamra mondani.
0: Jó, hát most figyelj, rádióban nem fér bele, hogy banánnak hívom magam, vagy valami hasonló.
1: Ami érdekes, jellemzően az akkor történik, amikor vásárolni megyek. Nem tudom miért.
0: Na, az például nekem teljesen nyugodt.
1: De ha megyek vásárolni útközben arra, és útközben haza, olyankor mindig előfordul, hogy valamit kimondok hangosan is.
0: Tudod, mi szokott lenni, hogy én közben magamban ismételem, hogy kukorica, banán, kenyérszalám, kukorica, banán. Az inkább szerintem azért ne felejtsed el.
1: Nem.
0: Tehát te, hogy mondjam, a kukorica, banán, szalámi megy a fejedben, és te közben mondod, hogy
1: Igen, kb. Így képzeld el.
0: Az best.
3: Hú, én nem tudom, milyen társaságba ültem, de kezdem úgy érezni, hogy problémások vagytok ilyen szempontból.
0: Nem, tényleg nem beszélsz magadba?
3: Nem nagyon veszem észre magam, ezért mondom, hogy van, amikor úgy rájövök, hogy teljesen fölöslegesen beszélek magamban, de nem gyakran.
0: Na mindegy, tovább fűzöm a dolgot. Kérdeztem a pszichológust, hogy az baj-e, hogyha veszekszem magammal? Mondja, hogy nem, az egy teljesen normális dolog. Az baj, ha nem értesz magaddal egyet. Tehát, hogyha több hangon beszélsz egyszerre. Van egy, amelyik
3: azt mondja... Ez nem a skizofrénia? Hát előjele? Vagy előszobálja?
0: Igazából szerintem ez manapság...
1: Is amúgy.
3: Saját magaddal összeveszel magad?
0: Ezt manapság már diszociatív személyiségzavarnak hívják, mert nem egyfajta van ezekből, hanem elég sok, egy egész széles spektrum. De hogyha...
1: Diszociatív személyiségzavar.
0: Magdi... Én is éneket gondolok rá. Nem. Ne vigyél be. Jó, hagyjad békén az emőkét. A lényeg tényleg az, hogy haragszol magadra, mert valami hülyeséget csináltál, az egy normális érzelem. Hogyha ez olyan fokú, hogy hangosan kell kifejezned, az is rendben van. Hogyha egyszerre két hang van benned, az egyik, amelyik egyetért ezzel, a másik, amelyik nem, és mind a kettő megszól, na akkor viszont már baj van.
1: Nem, nincs akkor... ilyesmi. Mindig egyetértek, de általában csúnyán beszélek.
3: Hát gondoltam, hogy saját magaddal egyet szoktál te érteni.
1: Abszolút. Megbeszéljük mind a ketten, hogy mindenki hülye rajtunk kívül. Jó, Dermot Kennedy és egy nagyszerű dalszól a háttérben. Kiss Me, mondhatod magadnak is, de azért még mindig jobb a másnak.

kedveskedsz, vagy éppen máshol tartózkodsz, és nem fogható a Rádió Gaga műsora, akkor se nélkülöz minket. A Telódon is hallgathatsz minket a radiogaga.ro oldalon, vagy a Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Rossz jó estét hallgatunk itt a Rádió Gagán, és arról beszélgetünk, hogy nagyon úgy néz ki, szinte mindenki beszél magában időnként, és hát ebből önmagában nem lehet levonni messze menő következtetéseket, mondják a szakértők, de vannak olyan vélemények is, amelyek szerint ez a kiviteles intelligencia és a szokatlan kreativitás jele. Úgyhogy Zsolt.
1: Igen, ezt tudjuk, ez egy régi közhiedelem, de ezt még tudományosan nem igazolták. Amúgy, de figyelj, mondom, hogy a rádiós szakma az alapvetően erről szól, tehát hogy mi elég sokat beszélünk. Hát én hány évig, négy évig vezetem egyedül reggeli műsort, tehát az ne haragudj meg.
2: Azért mondom, szombatonként.
1: Meg itt is
2: gyakorlatilag egyedül. Nem egészen igaz, mert azért néha kapunk válaszokat.
1: Meg itt azért van egy hallgatóságunk legalább.
2: Nyilván, igen. Tehát, hogy annak
0: van egy interakció, igen. Ilyen szempontból.
1: Ahó, itt vagytok, vagy magunkban beszélünk?
2: Ahó.
1: Hello.
2: Hello. Ti beszéltek-e magatokban? Ha igen, a hangok mit válaszol? Na, egyébként a hangokat hallasz, az nem jó jel.
1: De az nagyon nem
2: hallok, én csak a saját hangom hallom.
1: Írja? Valaki írja. Csabi.
0: Csabi
1: írja nekünk, hogy most össze-vissza hárman kaptogtatunk itt most.
2: Nem nyújtam hozzá.
1: Sziasztok, azzal nincs baj, amikor magamban beszélek, a baj akkor van, amikor válaszolok is magamnak.
2: Nem, egyébként a szakember azt mondja, hogy nem. Az még mindig
1: én szoktam amúgy azt is.
0: Akkor van a baj, hogyha más hang válaszol.
2: Nekem szokott ilyen, hogy ezt most hogy a francba csinál? Mi lenne, hogyha? Tehát amikor van ez a nagyon gondolkozom, amikor hangosan gondolkozom. Az benne van.
1: Ne, az tehát, valami hogy... csak jelent, hogy én tényleg csak csúnya dolgokat mondok ki hangosan. Tehát te mit magamban mondom el? Tehát gondolom.
0: Szerintem miért nem fordítod meg a dolgot? Tehát inkább a csúnyát tarts magadban, és magadban
2: nem jó.
1: De ezt nem irányítom.
2: A csúnya szavak használata, vagy káromkodás, hogyha úgy akarod, az egy funkciót lát el. Tehát azt jelenti, hogy a benned felgyűlöm és stresszt, hogy mondjam, zolt világnézetedet egy csavaros mondatban vezeted
0: magadból.
2: Le. Így van, tehát, hogy kiengeded, nem bent tartod.
1: De ez most
2: tehát
1: nem olyan, hogy...
2: Nem suttoghatod magadba. Tehát magamban én sem szoktam mondani.
0: Dehogy nem.
2: Nem, azt nem mondod ki hangosan azért, mert valakire tekintettel vagy.
1: Na, lényeg az, hogy nem eldöntöd, hogy magadban fogsz most beszélni, Gábor. Ez így kijön belőle, csak egyszerűen kijön. De belőle nem csak a csúnya jön ki.
2: De nem csoda, tehát, hogy ez szerintem érthető. Tehát feszültséget vezet.
1: De úgy értem, hogy nem csak olyan helyzetekben, amikor feszült vagyok, hanem ha gondolkodom valamin, és a gondolataim eljutnak egy olyan pontra, ahol valaki eszembe jut, aki, hát tudom én, valami nem feltétlen kedves számomra, akkor azt viszont a véleményem hangosan mondom.
2: Az egy feszültség.
1: Az végül is egy mikrofeszültség, de most
0: de szerintetek korral jár?
1: Mert a francokat nem. Tehát én ezt 20 évesen pont így csináltam.
0: De én meg pont ezért tettem fel a kérdést, mert gyerekkoromban magamban sokkal többet beszéltem, mint most felnőtt koromban.
1: Ja, hogy korral jár az, hogy felnőtt korodban kevesebbet beszélsz magadban.
0: Hát, hogy fordítva.
2: Úgy igen. Gyerekek hangot beszélnek
1: folyamatosan,
2: magukban.
1: Persze, folyamatosan.
2: Az lassacskán fejlődik ki ez a képességünk, hogy csukott szájjal beszéljük magunkba. Nézzétek meg, hány ember van, aki például úgy olvas, hogy közben mozog a szája.
0: Én egyet sem.
1: Engem nagyon idegesít, de van még valami, ami jobban idegesít ennél. Akkor beszélsz valakihez, és a szájával formálja azt, amit mondasz neki.
2: Mert ilyen nem volt a szerencsém
1: talán. Én nagyon sokat ismerek, tehát nem egy-kettőt, hanem sok embert, akivel...
2: De valamilyen ilyen hosszú szavakat mondasz, hogy dezoxiribonuklein savrododendron.
1: Most csináltam, amit nem.
2: Igen, jó, hogy megdobjálok egy cipővel.
1: Te mondasz neki egy történetet, hogy voltál ma a piacon, és vettél murkot, egy kilót, és 15-et.
0: Saját szájával formáljál szavakat, azokat, amiket te mondasz.
1: Igen, megnyugtató olyan szempontból, hogy látom, hogy figyel rám.
2: Inkább telefonhozzon közben, tényleg jobb bambino.
1: Ez tényleg nagyon idegesítő. Sokkal idegesítőbb, mint az, hogy valakinek mozog a szája, miközben olvas.
2: Na jól van. Volt, ami volt, mondjuk az ilyen helyzetekre. Berkes Olivér felvételével folytatjuk itt a Rádió Gagán.

0: Berkes Olivér volt itt a Vagányvágányban. Na de, srácok, még azt is olvastam, hogy az is célra vezető, hogyha kérdezünk is önmagunktól.
1: Azt szoktam.
0: Mert hülye vagy. Magunkban beszélünk, ne azt mondjuk, hogy keresem a kulcsom, hanem tegyük fel a kérdést, hogy hova tettem a kulcsom.
1: Na, és ha azt kérdezed magadtól, hogy most vajon keresem a kulcsom? Na, ott a baj.
2: Nem, még abban is rendben van. Ez is rendben van. Tudod, amikor állsz, hogy benyaltam valamit, föltem, ezt a kállam voltam. Szóval, hogy
1: nem mindig benyaljat ember, van, hogy ott marad.
2: Na, a lényeg az, hogy szoktam, hogy én ezt úgy szoktam, hogy te hülye, hova tudtad megint elrakni a kulcsot? Nem igaz, hogy kezedben volt?
1: Igen, persze. Sokkal csúnyábbakat szoktam mondani.
2: Hát kezdetnek.
0: De miért ostorozzátok magatokat?
1: Nem ostorozzuk, csak nem tudom, jó esik én magamat
2: is néha. Volt-e, hogy ostorra véletlen magadra ütöttél?
0: Nem. Miért lett volna
2: ilyes? Nem fordult el, én kipróbáltam, hogy milyen. És az a vékony, egyszerre...
1: Jó, mi?
2: Igen. Egyszerre fáj, és egyszerre jó.
1: Hallod, érdekes. Az a helyzet.
2: Így kezdődik, aztán később már azért, hogy mondják, aztán...
1: Inkább hagyjuk.
0: Jó, hogy a hátvakarástól eljutottunk.
1: De amúgy én az övemmel csinálom ezt, és néha megfeledkezem, sok egy ülök, és akkor csak úgy azon veszem észre magam, hogy...
2: De látod, hogy nem a beszélgetés a legnagyobb bajunk.
1: Semmi baj, a mazohizmus elkezdődik mindenki életében elő vagy utóbb. Hát
2: Romániában élünk, Romániában ebben van már egy mazohizmus.
0: Már itt van a mazohizmus.
2: A francot a jelen, elmész tankolni, az a mazohizmus.
1: Amúgy én a bal nemi szervet szoktam magamra legtöbbször használni, de komolyan, tehát ezt mondom a legtöbbször.
0: Bal?
1: Igen.
0: Hát most... Jaj, értem. Most én gondoltam, hogy...
1: Kimondanám, de azt hiszem a főnök hallgat, hagyjuk.
0: Jó, csak én tojáskára gondoltam.
2: Figyelj, én is mondtam ki ezt a szót az Igazság Rádióban. Na, gyertek, ne legyetek herék, legyetek szorgos méhecskék.
1: Így van.
2: Tegyük hozzá azt, hogy szerintem nem feltétlenül rossz dolog ez. És vannak helyzetek, amikor azt mondják a szakemberek, hogy célra vezető lehet kérdezni is önmagunktól. Tehát ez a te balfék, hát maradjunk a rádióban. Hova tetted el a kulcsod?
0: Igen, viszont azért azt mondják, hogy pontosabban a tudomány szerint a kérdésfeltevés arra ösztönöz...
2: Nem tudom, miért kacsingatok, valami nincs rá.
0: Rendben, hogy itt vagyok a stúdióban.
1: Te most rákacsintottál, Gábor?
2: Esküszöm. De valami muszáj volt a szememben.
1: Hagyjalak magatokra?
0: A francokat.
2: Rángatózik a bal szemem.
0: Beszélünk az ostorozásról, szállak ezt kacsingatni
2: neked. Ez a viszont eléggé elfajzott egy irányba.
0: Tehát a tudomány szerint a kérdés feltéve is arra ösztönöz, hogy megfogalmazzuk a saját indokainkat, míg ha csak tényszerűen állítunk valamit, akkor egyfajta kényszert érezhetünk az állítás elfogadására. Azaz. Ha még egyszer, amikor itt járok, szembe kacsintasz, miután az ostorozásról beszélni. Én komolyan latexbe fogok.
2: Én ezzel a kijelentéseddel egyet értek, csak egyszer várd meg a januárt, mert szeretném látni, latexben hogy feszülsz
1: januárban. Azért, hogy már az új Victoria Secretet mutassák be, és akkor te meg azt húzod fel. Há. Jó, megnézném.
2: Amúgy... Life. Csak egy lenarka.
1: Szóval, visszatérítve a hülyeséget a komoly talajra, mert van a komoly talaj. Ha kimondod annak a tárnak a nevét, amit keresel, vagy amire éppen figyelsz, vagy amit éppen elkészíteni készülsz, sokkal aktívabban neki fogsz, meg gyorsabban neki fogsz bárminek.
2: Egyébként nem szoktatok magatoknak tényleg ilyen motivációs, hogy na, gyere, haladjunk. Jól van. Vannak helyzetek, amikor nem kell erőltetni a műsort. Én lehúzom a két másik mikrofont, halljanak ezek meg nyugodtan a röhögéstől. 0735488888 csatlakozom a röhögéshez, Taylor Swift-tel.
3: Színre tesszük a délutánokat. Vagány

0: Reklám.
1: Jaj, csak már le azt a legyet. Na meg ott egy szúnyog is.
2: És mi ez a cincogás a kamrában?
3: Amikor már az egerek is a spájzban vannak, ne késlekedj, hívd a 0754 991 407-es telefonszámot, és küldjük a felmentő sereget. A Dezinpro Plus megszabadít a zavaró rovaroktól és a kellemetlen rágcsálóktól. A legkorszerűbb gépekkel vállalunk teljes körű fertőtlenítést magánlakásokban, cégeknél vagy közintézményeknél, de minket hív kéményseprésez is. Dezinpro Plus. Nincs többet kártevő. www.dezinpro.ro.
4: Van, akinek csak egy háza van. Másoknak viszont kilátása a jövőre. A Borok lakópark házai zöldövezetben alacsony rezsiköltséggel várnak rád, modern technológiával, ahol a ház magának termeli az energiát. Így örök panorámás helyen, mindössze egy karnyújtásnyira a belvárostól. Részletek a boroka-lakópark.ro oldalon. Boroka lakópark, az én házam, az én várom.
5: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pro TBI bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
6: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székely udvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
7: Van egy hely, ahol a természet gyógyít. A sós víz ellazítja a testet, a csend pedig megnyugtatja a lelket. Az Enszána Szováta a spa és wellness szállodáiban a pihenés valódi feltöltődéssé válik. Gyógyító sós víz, kényeztető kezelések, harmónia kívül és belül. Enszána Szováta, a jólét természetes forrása. Tudj meg többet az enszanahotels.com oldalon.
8: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a Szováta üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/karriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a rekrutare@hochland.com e-mail címre.
9: Gondokat okoznak az elszaporodott rovarok, rágcsálók? Hívd a 3D Clean Service a 0755 284 889-es telefonszámon. Vállalunk rovar és rágcsálóirtást, valamint fertőtlenítést. www.3dcleanservice.ro.
10: Társadalmi célú hirdetés.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
13: A reklám után
14: ismét lágerek és új zenék.
13: Rádió.

0: készülj első kézből a helyi hírekről.
1: És hallgass online.
0: Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. A világon bárhol.

0: alig-alig volt elég három dal arra, hogy kiröhögjük magunkat. Hát valamit hallottok a rádióban, és valamit nem láttok, maradjunk annyiban. Amit azt mondják a kutatók, vannak néhányan, akik ezzel foglalkoznak, hogy mit jelent, ha magunkban beszélünk, sőt, akkor készítettek ilyen különböző felméréseket, és azt mondják, hogy a név valaminek a kimondása felgyorsította a feladat elvégzését azokban az esetekben, amikor a képernyőn látható, mert ugye az embereket képernyő elé tették, és amit láttak, azt ki kellett mondják annak a nevét. Tehát, hogy a képernyőn látható és a keresett tárgy között szoros összefüggés volt.
1: Ezt én reálisnak is tartom a dolgot. Nagyon sokszor van az például, hogy valamit el akarok végezni, volna valami Facebookos munkám. És ott a legnehezebb megcsinálni valamit, rámész, automatikusan felfedezek két pöttyöt, rámész, hogy na nézd meg, mit lájkod. Az információ elúszott valamerre, hogy mit akartál csinálni.
0: Hát erről beszéltünk, amikor ugye először megfogalmazódott bennem, hogy le fogom szedni a közösségi médiát a telefonomról. Pont ezt mondtam el, hogy fel kell menned, hogy csinálj meg valamit, és azon veszed észre magad, hogy 20 perce tolod a képernyőt, és még mindig nem csináltad meg azt, amit először meg akartál.
1: És ráadásul egy olyan dolog, amin valószínűleg tokkal vonóval 5 perc lett volna.
0: Igen. De is, amúgy, ha megfigyeltétek, egy számot is könnyebben megjegyzel, hogyha kimondott hangos, én legalábbis.
2: Amúgy ez így van. Ez így
1: na,
2: ez
1: úgy, a 342, ez amikor arról nem beszél, vagy tényleg képes vagyok 5 méteren elfelejteni azt, hogy 5 méter 20-at mértem.
2: Azt is mondják, hogy a kutatások emellett azt is igazolták, hogy amikor magunkban beszélünk, hasznosabb, ha kívülről szemléljük, azaz egyes szám második személyben szólítjuk meg önmagunkat.
1: Hite.
2: Sokkal jobban tudunk fókuszálni és szabályozni az érzelmeinket, mint ha egyes szám első személyben beszélgetünk.
0: Az igaz, de így szoktam. Tehát nem azt mondom, hogy én milyen vagyok.
1: Így, ahogy mondod, hogy volt olyan, hogy szakított velem a valamelyik barátnőm, és akkor mondta, na, te aztán jó nézel ki, ezt jó megjártad.
0: De én mindig így beszéltem.
1: Tudom, hogy lementem az 5. emeletről a földszintig, meg is beszéltem magammal. Hát végső soron, ha dolog már így alakult, akkor elismertnél meginni egy sört.
0: Tényleg amúgy szakításokkor a legjellemzőbb talán ez a dolog, azt hiszem.
1: Hát még mindig jó, mintha a lakásban ülsz egyedül, és beszélsz a volcsajodhoz, aki nincs ott.
0: Biztos.
1: Abban már látok én is valami.
0: De még a fejed a párnába temetve áztatni a párnát is.
1: Arról nem is beszélve.
2: Azt írja László, hogy persze, hogy beszélek magammal, néha szükséges, intelligens emberrel szobál.
0: Na ez a hozzáállás,
1: de igaza is van ebben. Maradjunk abban az intelligens embert, László, engedd meg, hogy annyit azért szépítsek rajta. Olyan emberrel, aki megért 100%-ban.
0: Nem kell magyarázkodni.
1: Így van, nem kell neki.
0: Aki előtt nincsenek titkaid. Elég baj, ha igen.
2: Hát az már egy további verzió, hogyha saját magaddal össze tudsz vitatkozni, vagy összeveszni.
0: Összeveszni?
1: Azt hagyjám, de hogyha önmagam előtt titkaim vannak, na, én akkor azt hiszem, hogy ezért valami továbbképzésre csak beiratkoznék.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Na, jól elbeszédültünk egymás mellett, de legalább magunkban magunkkal beszélgettünk. Örülünk, hogy ti is beszélgettek magatokkal. Azt mondják, akik ehhez jobban értenek, hogy nincs ezzel semmi baj. Ezt mi is így gondoltuk az elején, de gondoltuk, azért megfuttatjuk, hogy egy-egy tanácsot adjunk magunknak.
1: És hogyha nem beszélgettek önmagatokkal, akkor hallgassatok minket, mert megyünk tovább a vagány-vagányon, lesz még egy óránk.
2: Így van. Egyelőre tartunk egy kis szünetet. Telefonszám, alkalmazást tudjátok, 0730 50 88 88, Rádió Gaga minden platformon. Regisztráljatok a játékunkba, annak mindig örvendünk, és nektek is jó.
3: 27 év nagy idő. Még a Rádió Gaga életében is. Ennyi idő alatt milliónyi szép pillanatot élhettünk át együtt.
4: Hát ez nagyon-nagyon szépen köszönöm. Jó, de örülök neki.
5: Nagyon örülök, tényleg.
3: Több ezer slágert és új zenét játszottunk le. És sok ezer leértékű nyereménnyel kedveskedtünk hallgatóinknak, olykor neked is. Most fordítunk egy kicsit a felálláson. Vegyél részt is a 27 éves Rádió Gaga szülinapi játékában, és szállj harcba az összesen 27 ezer leértékű nyeremény egyikéért. Regisztrálj a szokásos módon, írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsApp-on a 07 30 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámot és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Amikor hív a műsorvezetőnk, mondd el neki, hogy milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a Rádió Gagát, esetleg bármelyik műsorvezetőnket. Engedd el a fantáziádat nyugodtan, mert az óránkénti nyeremény vagy a fődíj, a Panoráma Turiszt utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is a tiéd lehet. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja
6: a Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Install, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraidi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen. És a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. tök fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, ízműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
7: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786 498 098. Vitality Klinika, egészséged szolgálatában.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha Ha gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívd minket a 0745 350 451-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
9: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
8: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
11: Nagy mosás előtt mindig jusson eszedbe a Viking Kft. Fenyér egy szám alatt található ipari mosodája. Modern, a szabványoknak megfelelő mosodánkban a legkorszerűbb ipari, mosó, szárító és vasalógépekkel állunk megrendelőink rendelkezésére. Mosunk hotel textíliákat, éttermi textíliákat, hágyneműket, törülközőket, takarókat, asztalterítőket és munkaruhákat. Mindezt versenyképes árakon, háztól házig szállítással. Hívd a 0744 595 335-ös telefonszámot, és mi indulunk is a szennyesért.
12: Ilyen egy tökéletes vasárnap a családdal. Minőségi füstös barbecue és prémium svéd asztal a határpatakban. Egyél igyál korlátlanul 12 és 16 óra között. 16 óra után pedig a megmaradt menü féláron elvihető. Otthon bulizol? Ugyanezt a prémium menüt házhoz is kérheted. Rendelés és helyfoglalás 0755 424 518.
13: Autós vagy? Most jól figyelj! A Hadnagy Guminál már most lecserélheted a gumikat, mielőtt a tél beköszöntene. Válogass széles gumikínálatunkból és cseréld le az abroncsokat igazi profiknál. Keresd a Hadnagy Gumiszerviszt Farkaslakasz Székely udvarhely felüli bejáratánál, vagy udvarhelyen a Nikolai Bölcsészkó utcában. Ha gumi, akkor Hadnagy Gumi.
14: Natúrkövek, térkövek, ablakpárkányok, munkalapok, terasz, lépcső és padlóburkolók, lábazati, homlokzati kövek óriási választéka, szakszerű kivitelezése a Székelyudvarhelyi Térkőcentrumnál, a Sas utca 10 per A szám alatt, a tűzoltóság szomszédságában.
15: Mitől bömbi a bömbi?
16: Saját tejünktől, saját kezünktől, és a sok gondoskodástól, ami minden falatba belekerül. Új Tusnádi családi gazdaság, friss és érlelt sajtok, csak saját tejből. Tedd az asztalra kínált körbe. Bömbi. Új Tusnádról, a közös falatok öröméért.
17: Ez történt. Rádió Gaga hírek.
18: Meghosszabbították a vízhelyzetet Parajdon. 7800 igazgatói és aligazgatói állás vár betöltésre az iskolákban. Az évszakhoz képest magasabb hőmérsékleti értékek várhatók holnap is. Jó napot kívánok, hozom a részleteket. Én Hadnagy Éva vagyok. Dróntámadás ért ma is két kereskedelmi hajót a Fekete-tengeren, Bulgária partjainál. A helyi média szerint az egyik hajó elsüllyedt, a másik pedig megrongálódott. Egyelőre nem tudni, hogy vannak-e sérültek, a mentés folyamatban van. A bolgár államfő megerősítette, hogy támadás történt Bulgária kizárólagos gazdasági övezetében. A miniszterelnök az eset miatt pedig összehívta az érintett minisztériumok és a biztonsági szolgálatok vezetőit. Egy nappal korábban szintén dróntámadás miatt tűzütött ki egy török gabonaszállító hajón Románia kizárólagos gazdasági övezetében is. Abban az incidensben két ember meghalt, egy pedig eltűnt, 11-et kimentettek a hatóságok. Parajdon újabb 30 nappal meghosszabbította ma a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet a helyi katasztrófavédelmi bizottság. A testület úgy döntött, hogy október 7-től november 5-ig bezárólag érvényben tartja a készenléti intézkedéseket, tájékoztat a Hargita megyei prefektúra. Az elmúlt hónapokhoz hasonlóan a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket. Ugyanakkor továbbra is tilos a belépés az érintett területekre, beleértve a sószorost is. Ma aláírta és meg is jelent a hivatalos közlönyben a Luca Niculescu kormányalakítási megbízásáról szóló elnöki rendelet. Mint ismert, Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal tartott hétfői kotrocsényi egyeztetés után jelölte miniszterelnöknek Luca Niculescu külügyi államtitkárt. Románia szerte több mint 7800 igazgatói és aligazgatói állást hirdettek meg versenyvizsgára az állami iskolákban, ám az érdeklődés egyelőre nem mindenhol elegendő. Egyes megyékben már most vannak olyan vezetői tisztségek, amelyekre egyetlen pedagógus sem jelentkezett, és az oktatási rendszer képviselői szerint az sem biztos, hogy minden jelentkező végigmegy a teljes kiválasztási folyamaton. A 2026. augusztusa és decemberek közötti versenyvizsgára október 2-án zárult a jelentkezés. Jelenleg a benyújtott dokumentumokat ellenőrzik.
19: Ma befejeződik az aktuális válogatott időszak a labdarúgó nemzetek ligájában. A negyedik fordulóban az N-ligában Horvátország, Spanyolország és Anglia, Csehország mérkőzést rendeznek. A B-ligában Skócia, Szlovéniát fogadja, Svájc pedig Észak-Macedóniát. A C-ligában többek között Albánia, San Marinoval, Fehéroroszország, Finnországgal, Moldva, Szlovákiával, Észtország pedig Izlanddal játszik. A találkozók többségét 21 óra 45 perctől rendezik. És Robert szerint megfelelő helyre került, miután átvette a másodosztályban szereplő szatmárnémeti Olimpia VSK irányítását. A szakember rövid távú szerződést kötött, és célja, hogy megmentse a csapatot a kieséstől, majd a felsőház közelébe vezesse. És elmondta, a klubnál jó a kommunikáció a vezetőséggel, és olyan közösséget talált, ahol nyugodtan tud dolgozni. A szatmáriak 8 forduló után még nyeretlenek a bajnokságban, és legalább a 7.-8. helyet célozza meg.
18: A szakemberek szerint a délután és holnap is kitart az enyhe száraz időjárás, bár a szakemberek szerint holnap már jóval kevesebb napsütés várható adáskörzetünkben, de csapadékra továbbra sem kell számítani. 21-23 fokos maximumokkal számolhatunk.
20: Az időjárás jelentést a tulipánházak támogatja. Mindenhol jó, de a legjobb otthon. Tulipánházak.ro. Most
15: Most pedig.
21: Ütött már az utolsó óra, így a keddi napon. A vagányvágányban a fiúk ellenállnak mindenféle kísértésnek, és veletek vannak az elkövetkezőkben. Hogy miért beszélek ilyen furcsán, nem tudom.
1: Akik az ellenállók, az Kis Bence, B. Szabó Zsolt és Horváth Gábor. Van tehát még egy óránk a mai vagányvágányban.
0: Na, ezek megfutottak, semmi baj. Szevasztok, szegények itt a szegények, mindenki szegény, aztán arról beszélünk, hogy miért vagyunk ilyen szegények. Erről lesz szó itt az utolsó órában többek között, meg hát természetesen jönnek a jó zenék. Balkán fanatikkal folytatjuk, jön a furcsa lebegés, így szegényen, furcsán.
15: Olyan sok érdekes dolog történik nap, mint nap. Beszéljünk ezekről. Ez a Rádió Gaga délutáni műsora. A Vagányvágány.
22: Vagányvágány.
15: Aktuális közlekedési információk, érdekességek és vidám pillanatok. Vagányvágány. Sírre tesszük a délután.

0: Kezdjük meghatározással. Mi az az elszegényedés?
1: Amikor nincsen a minimum.
2: Tehát a lét dolgokra
1: pénzed. Magyarán nincs pénzed arra, hogy egyél, nincs pénzed arra, hogy fűtsél, nincs pénzed arra, hogy orvosi ellátásban részesülj. Nincs pénzed.
0: Nem, az a mély szegénység. Az elszegényedést miben határozzuk meg?
1: Itt, amikor egyfelé közeledsz egyre inkább.
0: Nem, szerintem itt ez egy szociológiai kifejezés az elszegényedés, mert hogy amennyiben a társadalom szegényedik el, az nagyon sok mindennek a minőségének a romlását is eredményezi. Nem csak társadalmi folyamatoknak, hanem emberek hétköznapi életében
2: akkor
0: is.
2: Akkor egész társadalomra kell gondolnunk ilyenkor, amikor az elszegényedésről beszélünk.
0: Határozottan.
2: Nem egyénekről, személyekről beszélünk.
0: Határozottan társadalomról beszélnék elszegényedés kapcsán. Egyénről, ha beszélünk, akkor szegénységről beszélünk, vagy mély szegénységről beszélünk.
1: Ezzel kapcsolatban jött ki a statisztika a Friedrich Ebert Alapítvány romániai irodájának elemzése szerint, hogy az életszínvonal csökkenése, illetve az elszegényedés aggasztja leginkább a romániaiakat, és ezek a félelmek egyébként erősebbek, mint az Európai Unió legtöbb tagállamában. Ez annak tükrében, ugye, hogy májustól például nincsen kormányunk, az euró rossz nyelvek szerint jövőre 5-50 lesz, ami azért rá fogja nyomni mindenre.
2: Hát jó, de ilyenkor jó, akinek eurója van, az nem kell.
1: Értem, csak a fizetést azt nem euróban kapjuk.
0: Viszont a telefonszámlát abban fizetjük.
1: Így van.
0: Na, gondoljatok bele, hogyha ezeket a jelenségeket összetesszük, akkor az elszegényedés valójában könnyen eredményez korrupciót, bürokráciát, a különböző büntetteknek a sokasodását, és a többi, és a többi.
1: De figyelj, ha nagyon meg akarod az elszegényedést határozni, inkább azt mondanám, hogy itt mire térnek ki. Tehát a romániai állampolgárok 45%-a attól tart, hogy az elkövetkező egy évben nem engedheti meg magának az utazást.
2: Hát ez nyaralás. Jó, de akkor még nem beszélünk itt elszegényedésről.
1: Jó.
2: Hanem az élet színvonal csökkenés.
0: Szegény romániaiak nem mehetnek a...
1: Menjek egy lépéssel tovább.
0: Dubajba.
1: 44%-uk a közüzemi számlák, és ugyancsak 44%-uk pedig az egészségügyi ellátás megfizethetetlensége miatt aggódik. Uh-huh. Akkor közelebb vagyunk ahhoz, amit én mondtam. Nem azért, hogy magam igazoljam, hanem azért, ezt, mert
0: úgy, én most csak a kifejezés használatára próbáltam belekötni, mert szerintem a szegénység miatt fél.
1: Mondjuk az is gyenge, hogy az se gyenge, hogy 40%-a megkérdezetteknek attól tart, hogy nem lesz elég pénze élelmiszerre.
2: Igen, tehát 10-ből 4 emberről beszélünk,
1: hát a válaszolók.
2: Igen.
1: Tudod, hogy hol van még rosszabb hely, vagy jobban, hol aggódnak még jobban? Állítólag Írországban.
0: Na, szegények.
1: De én nem értem, hogy miért pont Írországban, akik aztán adókedvezményből, tehát tényleg ott aztán van munkahely is, hogy mondjam, Írország.
0: Mindenben azért jól állnak.
1: Így van.
2: Hát, sőt, rengeteg román állampolgárságú vendégmunkást tudok én Írországban felsorolni. Legalábbis csak az ismerősi körömből. Úgyhogy nem tudom, hogy ott is gazdasági válság lenne, hogy...
1: Mindenütt gazdasági válság van szerintem. Tehát, hogyha őszinték vagyunk, akkor van a Globusnak most olyan pontja, ahol jó élni, mert nagyon megy a szekér? Mert hát, számomra ez nem derül.
2: Egyesült Államok, Kína azért szerintem annyira nem mennek olyan rosszul.
1: Hát, figyelj, én azt tudom, hogy a dízel export korlátozást akar Amerika is bevezetni. Jó, ez mondjuk nem egyenlő azzal, hogy nincs pénzed fagyira. Uh-huh. De
2: vagy élelmiszerre.
1: De hogyha nem tud a dízellel közlekedni a teherautó, ami hozza a cuccaidat, mondjuk az élelmiszered, akkor az már megint probléma.
0: Állj meg az, hogy nem jutsz élelmiszerhez, vagy nem tudod megengedni magadnak az élelmiszert, az két külön kategória.
1: De attól függ a végeredmény szempontjából nem, de értem én, hogy miért mondod ezt.
0: No, mindegy. Ezt az Írországot amúgy nem értem.
1: Na nem baj, akkor visszatérünk nem sokára, és egy kicsit még elemezzük a dolgot.
3: Laza, apkönnyű délután a Gagán.
4: A Vagány-vágány.
3: Hétköznap délutánonként. Rádió Gaga. Rádió Gaga.
4: Slágerek és

Jó telefonodon. Mindössze ennyi kell ahhoz, hogy ne maradj le szélese világban sem a Gaga egésznapos műsorairól, sem öt zenei csatornán kínálatáról. Vigyél magaddal minket mindenhová. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Igen, egyébként beszéltünk erről, ha visszaemlékeztek, hát régebb, de beszéltünk erről, hogy van egy lufia Írországgal kapcsolatban. Rengeteg a külföldi befektető Írországban, ugyanakkor tudjuk, hogy miért rengeteg az a külföldi befektető, a pénzüket nem adják ott. Tehát gyakorlatilag átmossák, ez rossz szó, tehát átszűrik Írországon. Tehát ez a statisztikai torzulás, mert hogy a kimagasló gazdasági mutatói nagyrészt annak köszönhetők, hogy sok amerikai óriás cég oda jegyezte be az európai központját az alacsony társasági adó miatt. Ez a GDP-t óriásira duzzasztja, de az átlagpolgár mindennapi pénztárcájában ez a vagyoni előny nem csapódik le egyértelműen, sőt, ez, mivel a GDP ennyire megnőtt, ezt követte az ingatlan piac. Tehát gyakorlatilag Írországban majd, hogy nem megengedhetetlen a lakhatás. Tehát gyakorlatilag nagyon-nagyon kevés ember tudja megengedni magának, nem, hogy saját lakása legyen.
1: Mármint ingatlant vásároljon,
0: ne,
1: vagy
0: a bért is. A bért is. Tehát az a baj ezzel a megpuffasztott GDP-vel.
1: Totális padhelyzet alakul ki.
0: Igen, de erről, pont erről beszéltünk még korábban, azt hiszem egy évvel ezelőtt beszéltünk erről, hogy ez milyen hülye padhelyzetet eredményez, hogy óriási a GDP, de az állampolgáraid nem tudják fizetni azt a szintet, amivel az ország gazdasága gyakorlatilag nem gyakorlatilag, elméletileg.
1: Jó, de ezt elmondhatjuk Európára is, legalábbis az Európai Uniós tagállamok közül a kelet-európai blokkot, hogyha felemlegetjük, akkor ugyanaz a helyzet, mint amit te említettél Írország esetében, hogy rengeteg a külföldi befektető.
0: De közel sem annyi, mint Írországnak.
1: Még.
0: Nem is tud, tehát gyakorlatilag európai adóparadicsomnak
1: számít. Azért multicégek vannak, épp úgy Romániában, mint Magyarországon, vagy beszélgettek.
2: Jó, érted, csak az igaza van Zsoltnak az európai adóparadicsommal, ugye nem véletlen, hogy még 1% adót se fizetnek, nagyjából azért van ott az Apple, a Google, bocsánat, az Alphabet, a Meta és az összes többi nagy.
0: Alibaba, AliExpress, Temu.
2: Nyilván. Ott teszik be a lábukat Európába, és ott tudják majd a dolgokat. Na mindegy, tehát a gondolat az, értem én, hogy Írország, egyébként Írországban élő ismerősök azt mondják, hogy ez annyira nem rossz a helyzet. Nyilván függ attól, hogy hol vagy, mert lehet, hogy egy kis háta mögötti faluban vagy, ahol a munka lehetőség a semmi, akkor nyilván, hogy aggódsz.
1: Mit szóltok ahhoz, hogy a felmérés szerint a románok 42%-a arra számít, hogy a mai gyermekek felnőttkorúban alacsonyabb életszínvonalon élnek majd, mint a szüleik? Tehát akkor beszélhetünk most akár magunkról is.
2: Nem tűnik nekem reálisnak ez a felvetés egyébként. Gondolom a románokban mi is benne vagyunk.
1: Hát a románok.
2: Igen. Tehát akkor romának leszünk hirtelen, nem bozgorodjunk.
0: Őszintén ennél csak jobb lehet. Tehát, hogy ennyire mélyen az ország nagyon-nagyon régen volt.
2: A 90-es években.
0: 90-es években, igen.
1: A 2008-as válság pénzügyválság nem hozott ekkor?
0: Nem.
2: Rövid távú volt. Ez most már, gondolom, Covid-tól arrafele ráz a szekér.
0: És ez ugye nagyon érdekes, de hogy az egy csomó mindent nem ingatott meg, mert hogy a jegybankunk valahogy jól átravírozta magát rajta. Tehát Románia pont a kevésbé vesztesek közé tartozott 2008-ban, viszont nem, hát emlékezz vissza, hát nem éreztük a hétköznapokban, nem éreztük ennyire a hatását, mint most, és mert akkor nem volt politikai válság. Itt a politikai válság hát az, ami az egészet megfejeli.
1: Ezt nem tudom, inkább az idősebb korosztálytól kellene megkérdeznünk, mert hogyha a 90-es évekről beszélünk, akkor még mi annyira fiatalok voltunk, hogy lehet, hogy nem is.
0: Éreztették
1: velünk, akár a szüleink, hogy mekkora válság volt annak.
0: De kérdezem én, hogy miért van, hogy van az rendben, vagy hogy egyáltalán hogy alakulhatott ki, meg ezt valaki miért nem tudja már valahogyan ellenőrizni, vagy korlátozni, hogy Kolozsváron magasabbak a lakbérek, mint Budapesten.
1: Atya úristen.
2: De ez mondjuk inkább a...
0: Összehasonlítottam, tegnap megnéztem.
2: Értem, de hogy ez Kolozsvár irányába mutató diszkrepancia, tehát nem pont azt
0: jelenti. Nem, már ugyanez a mese, tehát a nagyobb városokban, Temesváron, Szebenben, Bukarestben, Jasban, ugyanez.
2: Igen, értem, csak nem biztos, hogy ki tudják fizetni az emberek ott is, tehát ez már egy másik történet. Na mindegy, lehet, hogy még egy kicsit elmélkedünk erről.
3: Mögé nézünk, kifordítjuk, befordítjuk, megbeszéljük.

0: Bárki bármit mond, engem nem nyugtat meg az a tény, hogy május óta nincsen gyakorlatilag csak ügyvívő kormányunk. Úgy gondolom, hogy a szociáldemokraták, a liberálisok, a... hát tulajdonképp ők, mert még közben alkalmasint az Uszeri, és külön Nikusor, gyakorlatilag az országgal szórakoznak, velünk szórakoznak, és ha valaki úgy gondolja, hogy ez nem így van, nézze meg, hogy mennyibe kerül az euró. Összetettebb a történet, de az, hogy egy országban nincs egy kormány, az valahol azért politikán kívül, mondjuk pénzügyekben is nyomot fog hagyni. Arról nem beszélve, hogy egy ügyvívő kormánynak nincs egy csomó jogköre. 2027-es költségvetés, el tudjátok képzelni, milyen fázisban van, leginkább semmilyenben. Értem én, hogy csak hiányból állna, de akkor is.
1: Nem is beszélünk a különböző támogatásokról, amit egy ügyvívő kormány se le nem bonyolíthat, se le nem hívhat.
0: Lebonyolíthatja, de maradjunk abban,
1: nem hívhatja le.
2: Jó, de már többször beszéltünk erről is, ugye most már több mint fél éve lassan nincsen egy normális kormánya Romániának. A kérdés az, hogy ti az elmúlt fél évben éreztétek a saját bőrötökön, hogy nincsen egy kormány, mármint nem alakul meg egy kormány Romániában. Ez a mindennapi életünkre ennyire rányomja a bélyegét, mert én azért tettem fel ezt a kérdést, mert én a saját örömön, még egyelőre, hál' Istennek, nem érzem ezt.
1: Figyelj, ezek kohéziós dolgok. Az a helyzet, hogy lehet, hogy te a saját bőrödön nem érzed, de a környezeteden érzed, ha nem is közvetlenül, de közvetetten. Tehát az a helyzet, hogy az emberek vezetésbe, politikába vetett hite, az teljes mértékben felbomlott. Most gondolj bele, ez olyan, mint egy nyáj, hogyha meghal a juhászkutya, érted? Tehát, hogy ez érződik. Tehát érződik a levegőben, érződik a dolgok menetében. Plusz ezt kiegészítette egy gazdasági válság, amit nem volt, hogy az ügyvívő kormány megoldja, hogy Bence is
0: nem mondta. Nem is tudta megoldani, de egyébként a világ legjobb kormánya se tudta volna megoldani, mert Románia ebben nem tényező. Tehát azért mondjuk a nemzetközi folyamatok, az iráni háború, az ukrán háború, ezekre nem tudunk ráhatni, na legyünk tisztában. Tehát, hogy nyilván, de hogy ennél jobban lehetett volna csinálni, az egyértelmű. Megvan a tegnapról az új miniszterelnök név, Luca Niculescu. Grindeanu nagyon óvatosan fogalmazott. Szerintem ő is érzi, hogy itt most vagy előre hozott, vagy legalábbis a levegőben ott van. A tegnap, amikor megjelent ez a név, pont ezt írtad.
2: Igen. Hogy egyre gyorsabb léptekkel, hát szágoldozunk afele, hogy előrehozott választások legyenek Romániában, hogyha Niculescut nem fogják megválasztani miniszterelnök.
0: Én egy nagyon gyorsat érdeklődtem egy képviselőnél, akivel gyakrabban beszélgetek, és ő mondta azt, hogy nem volt semmilyen páttag az ember, mondom, egyebet tudunk-e róla, azt mondta, hogy nem erősen. Na most ez akármit is jelenthet. De egy kicsit mondom, úgy vagyok vele, hogyha a juhászkutyából csinálnak miniszterelnöket, én ma abban is rendben vagyok. Azért ki az új miniszterelnök, nem tudom, mondjál román nevet kutyának, mert nem tudom, hogy mi az.
1: Rex.
0: Igen, a Rex, de tipikusan román név, mindegy, Decsevál hagyta hátra, mindegy, tehát a Rexi kutya is alkalmasabb miniszterelnöknek, ha be tudja tölteni a funkciót.
2: Viszont az az érdekes, hogy az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője Csoma Botond kedden, tehát a mai napon azt jelentette ki, hogy a Luca Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Muresan kabinetjének, és emlékezünk vissza, hogy amikor Siegfried Muresanról volt szó, akkor talán az RMDSZ úgy ítélte meg, ha emlékeim nem csalnak, hogy támogatják a Muresan féle kormányt, mármint a kormány alakítást. De, hogyha most Csoma Botond azt jelenti ki, hogy talán Niculescunak, jól mondom, igen, nagyobb az esélye, hát akkor hátha eljön a kánoa most már lassan, és nem lesznek előrehozott választások.
3: Minden érdekel minket. És téged?
4: Ez a Vagány Vágány. Rádió Gaga.
5: Slágerek és új zenék.

0: Reklám.
1: Sok-sok gyerek, isteni falatok és rengeteg tök. Ez vár rád Szuvátán, október 9-e és 11-e között, a 11. Tök Fesztiválon. Gyere a fürdőtelepre, mert változatos programokban nem lesz hiány. A gyerekprogramok mellett futókiállítás, kézműves vásár, hőlégballon, retroautó felvonulás, szabadulószoba és szabadtéri zenei produkciók várnak. Szombaton fellép a No Sugar zenekar és Szőcs Remi. Október 9-e és 11-e között Tök Fesztivál Szovátán. Tökéletes lesz. További infók a Facebookon.
2: Tanár bácsi, nem látom a táblát.
3: Ne várd meg a rossz jegyeket, lépj most! A Lehel Optikában egészen október végéig az Essilor Prevencia lencsék 410 lej helyett csak 246 lejbe kerülnek. Várunk recepttel vagy ingyenes látásvizsgálattal hétköznapokon a Bethlen Gábor utcai szaküzletünkben, hétfőtől vasárnapig pedig a Kauflandban. Lehel Optika, hogy a tanulás és a játék is élesben menjen.
4: Az esküvőtök csak egyszeré, tegyétek felejthetetlenné! A Rákóczi Center és a Dagi étterem már 35 éve gondoskodik a tökéletes pillanatokról. 30-tól akár 800 főig vállalunk esküvőket és rendezvényeket, catering szolgáltatásunkkal pedig bárhol megvalósítjuk elképzeléseiteket. Rákóczi Center és Dagi étterem, ahol az álmok ünneppé válnak.
5: Házépítés, tetőkészítés vagy csere alkalmával a Badovos Centrumra mindig számíthat. Csatornák, lefolyók, kellékek gyártása és értékesítése nagy színválasztékban. Tetőfedő cseréplemezeket, színes és trapézlemezeket, kerítéslemezeket, szegélyeket, kéményszegélyeket, egy szóval mindenféle

0: kellemető szerkezeti kelléket gyártói áron vagy rendelésre megkapnálunk. Bádogos Centrum, Székely udvarhely, Kadicsfalvi út 82. Telefon 0745 123 897.
1: Tudtad? Hétfőtől csütörtökig a Laguna Pizzériában kétféle pizza vár bomba áron. Frissen sütve, ropogós tésztával, bőséges feltétekkel. Ennek aztán nem lehet ellenállni. További jó hír, még mindig gyűjtheted a digitális manókat az applikációban. Laguna Pizzéria is étterem, az ennivaló barát.
2: A jó munkához jó alapanyag kell, a Budulemnél pedig ez alapelvárás. Minőségi fenyőből gyártott lambíria, padló, kerítéselem és kiegészítők. Ha a minőséget keresed, akkor a Budulem a választás. Budulem, Székely-Szentkirályon a 6-os szám alatt. Telefon 0766 521 138. Lambíria.ro.
3: Válogass Gordon sajt és tejtermékeinkből most árengedménnyel.
4: Várunk a Székely-Szentléleki bemutató üzletben és a mobil vásáros autóinknál.
5: Megszokott minőség, nagy kedvezmények. Gordon, hogy az étkezés legyen igazi.
6: Társadalmi célú hirdetés.
7: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
8: Társadalmi célú hirdetést hallottál.
9: A reklám után
10: ismét láger

0: Jó. A legfrissebb hír tulajdonképp kevés. Grindelno azt mondta, hogy egyszer leszeretné ülni beszélgetni ezzel a Lucán Niculescu-val. Ezt lehet akárhogy értelmezni, én egyelőre bizakodó vagyok. Azt mondják a rossz nyelvek ugyanis, hogy Grindelno elnöknek készül. Úgy érzem, hogy Nikusornak nem lesz egy másik mandátuma, tehát azt egyszer, egy kicsit megint ugyan, nem ugyanabban a helyzetben vagyunk, bocsánat, azt akartam, hogy olyan helyzetben, mint Johannisban. Johannisban bíztam az első körnél, a másodiknál már tudtam, hogy mindegy, itt csak max a rosszabbik változat van, de most már tényleg úgy vagyok, hogy Nikusor, még mindig azt mondom, hogy jobb volt izénél, hogy hívják a záuros fickót, Jordan Simeonnál, de ennyi.
1: Most kit akarod a Simeont, vagy Georgescu-t mondani?
0: Én minden, nem Simeont akartam mondani, mert ő volt az államelnök jelölt a második fordulóban.
1: Ja, igen.
0: Vagy a második felvonásban, bocs.
1: Az újra.
2: Ja, igen.
0: Tehát, hogy mondjam, de lehet, hogy egyébként Georgescu-val is nagyjából
1: jönik lennénk. Szerintem amúgy ott tört meg valami. Tehát, hogy azt látom, hogy odáig, minthogyha lett volna kémia legalább valamilyen szinten, és úgy az erőviszonyokat, minthogyha úgy látták volna, még az ország lakói is, az a Călin Georgescu fordulat, az annyira meglőtte az országot.
0: Nem feltétlenül az, hogy oda jutott, hanem az, ahogy kicsinálták. Tehát azt én, na örvendek, hogy kicsinálták, én ezt tartom magam ehhez, mert a csávó szerintem futóbolond, de...
1: Az érvénytelenítés, arra gondolsz?
0: Igen, tehát hogy az
1: ezt mondom, hogy
0: nem, tehát az embereknek a demokrácia halvány illúzióját is sikerült ezzel elfújni a szeme elől.
1: És akkor kérdeznétek, hogy akkor hogy tudunk ilyet mondani? Hát úgy tudunk ilyet mondani, hogy ezeket folyamatában kellene észrevegye egy ország, nem pedig a végén. Tehát nem egy választás végén kéne észrevenni ezeket, amiket Georgescuhoz vágtak, hanem a folyamat során. Ki ez a Georgescu? Beszéljünk róla.
0: Figyelj, tehát egyébként azt mondta a román haver, aki elég jól látja dolgokat, hogy lehetett látni, hogy jön fölfele TikTokon. Csak én nem TikTokozok.
2: Hát igen. Hát
1: de most képzelj, hogy Amerikában előfordulhat ilyen, hogy egyszer csak megnyeri valaki az amerikai elnök választást, annélkül, hogy tudná az országot kiadni.
0: Fél ország megkérdez,
1: ne vics meg, na.
2: De Zsoltán egyetértek amúgy, tehát szerintem ott volt egy törés, hogy amikor a Románia népe, a szavazatra jogosultakra gondolok, azok, amikor látták, hogy a romániai hagyományos politikai pártok, úgy mint a Penelli, Peszedi, stb. Egyszerűen nem tudnak megbírkozni ezzel a hirtelen jött sikerrel, amit az AUR, vagy hát pontosabban Georgescu hozott. Ott valami megtört, és én úgy érzem, hogy vérszemet kapta a szavazók, és azt mondták, hogy akkor most váltsuk le teljesen a hagyományos politikai pártokat.
0: Bár az lenne, tudod, hogy ez valami sikerre vezet, de még olyanok sincsenek.
1: Te ez olyan érted, mint egy ilyen szétrohadt akvárium, újra kell indítani, és újra kéne indítani.
3: Magánvágány.
4: Pletykálunk.
3: Informálunk.
4: Eligazítunk. Sínre tesszük a székelyföldi délutánokat.
3: Ez is a Rádió Gaga.
4: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga. Rádió Gaga.

0: srácok, egy élmény volt. Ismét együtt. De ha minden
1: a szagot. Jaj.
0: A szagom vagy illatom?
1: Mi? Illatod. Hát, a Gábor illat maradjon itt a stúdióban, bár a reggeliek széthasználják majd úgyis.
2: A szagjas az illatja, a szívem szomorítója, mondja a dal, ugye? Na jól van. Azt hiszem, hogy nem szomorkodunk, csak búcsút intünk.
1: Nem, angyalkák ma sem lettünk, Staniol glóriások sem semmilyenek. Köszönjük a figyelmet nektek. Várunk holnap is itt a Vagányvágányban, 15 órától 19 óráig. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
3: Megadjuk a módját a születésnapnak. A Rádió Gaga 27. születésnapi játékában összesen 27 ezer leértékű nyeremény várja gazdáját. Az óránkénti nyeremények mellett többek között tiéd lehet a kétszemélyes magyarországi wellness hétvége valamelyike, a nagyértékű színes tévé, de a fődíj. A Panoráma Turist utazási iroda kétszemélyes autóbuszos isztambuli városnézése is rád vár. Csak regisztrálj és játsz velünk! Írd meg a Gaga applikációba, vagy SMS-ben, WhatsAppon a 0730 54 88 88-ra a saját keresztnevedet, telefonszámod és annak a megyének a nevét, ahol laksz. Igazán nem kérünk sokat, amikor felhívunk. Mindössze mondd el nekünk a telefonba, hogy te milyen képzeletbeli ajándékkal lepnéd meg a 27 éves Rádió Gagát, vagy bármelyik műsorvezetőjét. Természetesen szokásunkhoz híven egy vidám beszélgetésért cserébe. Most is mi adjuk az ajándékot neked. A Rádió Gaga születésnapi játékát kiemelten támogatja.
4: A Gyulai Hőforrás Hotel, ahol minden korosztály jól érezheti magát. A Melinda Instál, ahol a minőség kényelemmel jár. A Scorpion Trans, ha Erdélyből útra kérsz, velünk mindig hazatérsz. A Paraibi Gamma üzlet, ruházat, elektronika egy helyen, és a Smart Business Management, eladás egyenlő minden.
3: Reklám. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Minden nap 20 órától kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre. Vissza minden nap este 6:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Foglalj helyet a scorpiontransz69@gmail.com címen. Ha Erdélyből útra kélsz, velünk mindig hazatérsz. Scorpion Transz.
5: A Székelyudvarhelyi Viking Kft. Bővítette szolgáltatásait.
6: Szakhatósági engedéllyel rendelkezünk, és vállaljuk gázbekötések tervezését és kivitelezését, vezetékek időszakos ellenőrzését, karbantartását és javítását, valamint gázérzékelők telepítését.
5: Bővebb információk a vikingserv.ro oldalon, vagy hívj a 0746 324 324-es telefonszámon.
6: Viking Kft. A te biztonságodért.
7: A Hochland Románia tapasztalt minőség ellenőtt kezdő termékfejlesztési munkatársat, illetve IT szakembert keres a szovátai üzemébe. A élelmiszeripari tanulmányokkal és tapasztalattal, illetve műszaki vagy informatikai végzettséggel rendelkezel, és új szakmai kihívásokra vágysz. Várjuk jelentkezésedet csapatunkba. Jelentkezz a hochland.ro/carriere oldalon, vagy küldd el önéletrajzodat a recrutare@hochland.com e-mail címre.
8: Új SUV-ra vágysz? Most itt a lehetőség. Az SVMG 01 Pruti TBI Bank finanszírozással most 3500 euró ügyfélkedvezménnyel érhető el.
9: Akár 0% önerő, kaszkó nélkül, fix kamattal már 4,9%-tól és havi 516 eurótól. 185 lóerő, automata 7 fokozatú DCT váltó, 7 év garancia. Várunk Székelyudvarhelyen, a Betlenfalvi út 49 szám alatt. SVM Hargita. Próbáld ki, még ma!
10: Profiter. 2 évtized tapasztalat és garantált minőség. Nyis ajtót a stílus és ablakod a tartóságra, mert otthonod a legjobbat érdemli. Ne hagyd ki különleges ajánlatainkat, és csatlakozz elégedett ügyfeleink táborához. 0747 031 777 vagy profi@term.ro. A név kötelez már több mint 20 éve.
11: A nyugodt mindennapok alapja a jó egészség. A gyógyuláshoz vezető út a pontos diagnózissal kezdődik. A Vitality Klinika MRCT és röntgen részlegén felkészült csapattal, modern technológiával és odafigyeléssel várunk. 0786-498-098 Vitality Klinika egészséged szolgálatában.
12: Háztartási gépre van szükséged? Szőnyegszabászatot keresel? A Paraidi Gamma Electronics a Sóvidék legjobb árain házhoz szállítással biztosít neked mindent.
13: Gamma Electronics Paraid. Minden egy helyen, gyorsan, kényelmesen.
12: Gamma Electronics.
13: A biztonságát keresi. Riasztókat és kamerás rendszereket talál a Hangában, a Kossuth és a Csere utca sarkán.
14: Most pedig.
15: Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
16: Slágerek és új zenék.
15: Ez a Rádió Gaga.

sokáig elcsábít az élet az otthonodtól, de a Rádió Gagát ilyenkor sem kell nélkülözzed. Letöltöd a telódra a Rádió Gaga applikációt, vagy rákattansz a rádiogaga.ro oldalra, és olyan, mintha otthon lennél. A neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Gaga veled van. A teljes rádióműsort és a Gagarok, a Gold, a 100% magyar, a Dance és a Disco Classic zenei csatornákat is egy helyen találod. Töltsd le a mobiltelefonodra a Gaga applikációt, vagy kattonj a rádió

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Kejföldön kívül már recseg, vagy csak csisztereg. Akkor a Rádió Gaga Maros, Hargita és Kovászna megyei műsorai, valamint a Rádió Gaga 5 zenei csatornája akkor is elérhető a radiogaga.ro oldalon, vagy a Rádió Gaga applikációt használva. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

helyzetben van. Keresd minket a rádiogaga.ro oldalon, vagy használd a Rádió Gaga applikációt a mobilodon. Élvezd és szólj hozzá műsorainkhoz, vagy válasz 5 zenei csatornán közül. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: magaddal bárhová.
1: Rádiógaga.ro.
0: Rádiógaga.ro.
1: Folyamatosan frissülő hírtartalom.
0: Podcastek és online hallgatás. Slágerek és új zenék.
1: Slágerek és új zenék. Rádiógaga. Életünk része.
0: A világon bárhol.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenésóra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

szakad, akkor a Rádió Gaga műsora nem szakad. Csak néha. A kezedben és a zsebedben a megoldás. Kattanj a rádiógaga.ro oldalra, vagy töltsd le a Rádió Gaga applikációt a mobilodra. És élvezd műsorainkat a világon mindenhol. De 5 zenei csatornán bármelyikét is választhatod. Ha neted van, a Gaga veled van.

0: Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

Földön 12 frekvencián, Kolozsváron, New Yorkban, Szentpéterváron, Budapesten, vagy a Földgolyón bárhol megtalálsz minket. A megoldás rádiógaga.ru vagy Rádió Gaga applikáció, mert ha neted van, a Gaga veled van.

0: Slaga.ro oldalra.
1: Értesülj első kézből a helyi hírekről.
0: És hallgass online.
1: Slágerek és új zenék.
0: Slágerek és új zenék. Rádió Gaga.

0: pedig. Most pedig. Íme egy újabb zenés óra 12 frekvencián.
1: Slágerek és új zenék.
0: Ez a Rádió Gaga.

meg a barátod. Töltsd le a Rádió Gaga applikációt a telefonodra, vagy kattanj rá a rádiogaga.ro oldalra. Hallgasd műsorainkat, vagy élvezd ízlésednek megfelelően 5 zenei csatornánk. A Disco Classic, a Dance, a 100% magyar, a Gold és a Rock kínálatát. Ha neted van, a Gaga veled van.